0: szeretem én.
1: Jó estét kívánok! Gombosi népdalokkal indult ma esti Táncházban című műsorunk természetesen nem véletlenül. Az előadók a kiváló vajdasági muzsikusok Csizmadia Anna, Csonka Balázs, Szabó András, Szerda Balázs és Jovánovics Péter voltak. Az ok, hogy vajdasági előadók énekeltek vajdasági dalokat, az, hogy ma kezdődött a vidék legjelentősebb összművészeti fesztiválja Kishegyesen a Hegyalja utcában. Ezekből az információkból már sokan kitalálták, hogy ma esti Táncházban című műsorunkban az idei Dombos Fest előadói muzsikálnak. De előtte hadd olvassam fel, hogyan invitálják a szervezők a június 25-e és 28-a között megrendezésre kerülő Dombos Festre a látogatókat. A Dombos Fest 2026-ban a 4 nap újra tervezés mottóval várja közönségét a Kishegyesi löszfal alatt, az egykori szemétdomb helyén. A szervezők szerint korunk legfontosabb kérdései megkerülhetetlenné váltak, a klímaváltozás, a vízhiány, a társadalmi átalakulások, a közösségi felelősség és a művészet szerepe mind olyan témák, amelyek közös gondolkodást igényelnek. Az első 25 évünk már a múlt, írják a szervezők. Szeméttelepből egy közkedvelt korzót építettünk, s reméljük, ma már mindenki ismeri a vajdasági magyarok löszfalát, azaz Sirató falának helyet adó Hegyalja utcát, vagy annak legendáját. Nem túlzás állítani, sok-sok tízezer ember látta már, érezte erejét, szépségét. Azt a több száz vagy talán több ezer dalt, amit itt előadtak, élveztük, ahogyan azon parázs beszélgetéseket, vitákat, amik itt születtek, szintúgy. Nem csak a népzenei koncertek miatt érdemes ellátogatni a Dombos Festre, de a rendkívül színes programok közt fiatal értelmiségiek, művészek találkozási, beszélgetési, ne adj Isten, vita estjeire is várják önöket. És persze minden este lesz tábortűz, a Dombos Festen már elmaradhatatlan fényfestés, meg filmvetítés. De visszatérve az idei Dombos Fest koncertjeihez, az óbecsei Fokos, a kolozsvári Tokos zenekarral ad majd közös koncertet, mindkét zenekart a nagy közönség a Duna Televízió Fölszállott a páva tehetségkutató műsorában ismerhette meg. Tehát most először a Fokos zenekar muzsikál, illetve a Szelence énekegyüttes szlavóniai népdalait is meghallgathatjuk, és azt hiszem, a Fokos zenekar tagjai is egyetértenek azzal, hogy a Szelence énekegyüttes felvételével emlékezzünk Bodor Anikó néprajzkutatóra, a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet munkatársára, aki 1941. június 15-én született, és 2010. július 9-én hunyt el. A Szelence énekegyüttes szlavóniai népdalai után pedig ismét a Fokos zenekar muzsikál. Összeállításuk címe: Bácskai italozás. Mikor?

Dombos Fest zenei kínálatát a sokszínűség jellemzi idén is. A Felvidékről Szarka Tamás, Erdélyből Koszika, Japánból Kenta Hayashi érkezik, írják a szervezők. De itt lesz a nagymúltú Besodrom, és először ad koncertet Nagy Csomor András és zenekara a Délvidéken, a zárónap nagy koncertjeit pedig a fiatal Baselán, valamint Ferenci György és az első Pesti Rackák adják. Az előbb felsorolt zenekarok közül most a Besodrom pergetője, majd a Baselán, Csárdás és Makedón című kompozíciói szólnak Táncházban című műsorunkban.

Az idei Dombosfesten fellépő zenekarok közül nem említettem még a Mohácsi Poklada zenekart, pedig ők is koncertet adnak június 26-án, pénteken este, a Kishegyesi Löszfalnál. Táncházban című műsorunkat a kiváló Mohácsi zenekar Balkán Transz című lemezének három felvétele zárja, melyek előtt munkatársaim Strányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Gyurmán Gábor nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasmári Anna Máriát hallották.

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma népzenei nyomozóiroda Bolya Mátyással és Balogh Mariannával.
1: 2004-ben Dubrovai László zeneszerző népi hangszerekre írt Tud a szó hallatszik című táncfüzérének felvételeibe engem is bevont. Amikor megkaptam a kottákat, illetve a hangszerek kívánt egyedi hangolását, az akkori népzenész gondolkodásommal képtelen voltam meglátni a műben a zenei folyamatot. Később elmentem próbálni Lászlóhoz, aki a zongora mellett ülve végtelen türelemmel és szeretettel tárta föl a partitúra rejtett mondani valóját. És egyszer csak kibontakozott, megjelent a zene, amelynek így már részese lehettem.
2: A népzenei nyomozóiroda 530. adását hallják.
1: A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetők, Balogh Marianna és Bolya Mátyás.

Dubrovai László népzenei elemek zenébe építésével valójában az 1985-ös Szimfónia című darabjában is találkozhatunk már. A millennium kapcsán újra előtérbe került a népi gondolat. A Magyar Szimfónia, a Cantata Aquilarum, a Concerto magyar népi hangszerekre és zenekarra, és az ünnepi zene mind-mind a zeneszerző megrendítő tisztelgése a magyar gyökerek, a magyar kultúra előtt.

zeneművekben dubrovai, a népzenéből eredeztethető motívikát, az eredeti népi hangszerek naturalisztikus, földszagú hangját ötvözte egybe az általa kifejlesztett harmónia rendszerrel. A hangzó eredmény egységes lett, modern és személyes. A szerzőt mélyen foglalkoztatták a népi hangszerekben rejlő játéktechnikai lehetőségek, különleges hangszínek, és szokatlan feladatnak tűnt számára ezeket a zenekarba beilleszteni, sőt, akár szólistaként alkalmazni.

A koncertó komponálásának idején sok népi hangszerjátékossal vette fel a kapcsolatot. A hangszerek megismerésének vágya késztette arra, hogy a játékmódok minden csínyát-bínyát kikutassa. A szerző saját bevallása szerint a népi hangszerek lehetőségeit a végletekig kimerítette, amikor a zenekari felhasználás után hangzásvilágokat az elektronikus zenébe, majd a kamarazenébe is beépítette. A Duda szó hallatszik című művében Dubrovai a legegyszerűbb népi hangszereket alkalmazta, a láncosbottól a kanásztülőkig és a kannáig. Ebből hallunk most részleteket.

0: részletek hangzottak el Dubrovai László Dudaszó hallatszik című művéből. A Népzenei Nyomozóiroda műsoraiban a népzene után nyomozunk. Ha tetszett az adás, tartson velünk legközelebb is. Balog Mariannát és Bolya Mátyást hallották.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A pontos idő 3 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Rádió. Komádéban FM 89,9. A Magyar Zene Rádiója.

Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták. Népzenék.

A pontos idő 4 óra. Éjszakai dalcsokor. Tankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Cseng lett egy percig, s így szólt az egyik. Jó uraim, ma mulatunk, ugye? Nyissanak ajtót, ezt a kis rajkót. Látni szeretném, repülni tud-e?

ezüst haját simogatom, megcsókolom százszor. Körülötte nyíló virág, arany napfény.

pontos idő 5 óra. Éjszakai dalcsokor. Tankó Rádió, a Magyar Zene Rádiója.

hogy eljön a paphoz a templomba. Édesanyám, kedves anyám, egyszer tán csak igaz lesz talán. Már nekem százszor is megmondta, hogy eljön velem odankó klubba. Édesanyám,

0: kedves anyám, egyszer tán, csak igaz lesz talán.
1: Hallottak a Dankó Klub koncertek felvételeiből.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Levelem jött a falumból, ahol én már nem jártam sok év.

0: A műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megbízásából készítette az MTVA. A pontos idő 6 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, a szerkesztő Jábor Miklós. A mikrofonnál a bemondó Garami Zsuzsa. Holnaptól harmadfokú hőségriasztás lép életbe itthon, és legalább 4 napig tart majd a rendkívüli hőség. Az országos tisztifőorvos mindenkit arra kér, hogy fokozottan figyeljen oda magára és a környezetében élőkre. Közben kormányrendeletet fogadtak el a hőségriadó miatti védekezés összehangolására, jelentette be Magyar Péter. A védekezési munkálatokat a Védelmi Igazgatósági Hivatal koordinálja, majd a miniszterelnök vezetésével és a honvédelmi, a belügy, az egészségügyi, közlekedés és gazdasági, valamint a nemzetbiztonsági főtanácsadó segítségével. Venezuelában már 235 holttestet emeltek ki a romok alól a szerdai erős földrengések után. A sérültek száma legkevesebb 1500. A fővárosban, Caracasban és környékén több mint 200 sok emeletes épület dőlt össze. Az emberek kimentésén folyamatosan dolgoznak. Az országok sorra ajánlják fel segítségüket. 100 ezer euró azonnali segélyt küldött 14. Leó pápa is a bajba jutottaknak. Itthon az Ökumenikus Segélyszervezet és a Baptista Mentőcsapat indított gyűjtést a földrengés sújtotta venezuelaiak megsegítésére. Újabb egy évvel meghosszabbította az Oroszország elleni gazdasági szankciókat az Európai Unió. A büntető intézkedéseket még 2014-ben a Krím elcsatolása után vezették be, majd 2022-ben a háború megindítása után jelentősen kibővítették. A szankciók főként a pénzügyi, az energetikai és a védelmi ágazatot, valamint a kettős felhasználású, így katonai célokra is bevethető termékeket érinti. Jóváhagyta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet, így következhet a végrehajtási szakasz, jelentette be az uniós források hazahozatalát koordináló közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy az országgyűlés a héten elfogadta azt a törvénycsomagot, amely a befagyasztott uniós források feloldásához szükséges. Csökkentette a hazai terrorfenyegetettségi szintet a belügyminiszter. Miután a nemzetbiztonsági és rendvédelmi szervek részletesen elemezték a hazánkat érintő aktuális biztonsági kockázatokat és nemzetközi adatokat. Posvai Gábor a terrorellenes koordinációs bizottság javaslatára az eddigi magas szintet közepesre mérsékelte. A döntés azonnali hatállyal életbe is lépett. Javultak a munkaerőpiaci mutatók májusban. A munkanélküliségi ráta 4,3%-ra csökkent, a munkanélküliek száma 209 ezer volt, ami az idei év legalacsonyabb értéke. A foglalkoztatottak száma egy hónap alatt 35 ezerrel, 4 millió 654 ezerre emelkedett, ami 7 havi csúcsot jelent. A sínek túlmelegedése miatt már több vonalon bevezettek sebességkorlátozást, késések előfordulhatnak, de a MÁV igyekszik a lehető legjobban felkészülni a hőség miatti rendkívüli helyzetre. Vitézi Dávid közlekedésért is felelős miniszter példaként említette, hogy ha egy IC-kocsiban elromlik a klíma, akkor azt a kocsit kiveszik a forgalomból és igyekeznek pótolni. Ami pedig az időjárást illeti, folytatódik a kánikula, zavartalan napsütésre számíthatunk, legfeljebb néhány élénk széllövés mérsékli a hőséget. A hőmérséklet napközben általában 33-38, este 28-33 fok között várható, továbbra is nagyon erős lesz az UV-sugárzás. 6 óra múlt, 4 perccel.
0: Derűs napot! A Dankó Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Majdnem azt mondtam, hogy a hőkupola árnyékában, de hát ez így elég ellentmondásos kifejezés. Köszöntöm Önöket, jó reggelt és derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják 2026. június 26-án. Pénteken 8 perccel 6 óra után, Hajdú Tibor vagyok, Gyurmán Gábor hangmérnök és Szabó Tamás zenei szerkesztő lesz a segítségemre. Biztos vagyok benne, hogy tetszeni fog majd a zenei kínálat. Sok-sok kedvencet hallhatnak már a következő egy órában is. Kezdjük most az örökzöldekkel, Csákányi László előadásában igazán megható percek lesznek. Az öreg fiú dala taktusai, amikor felcsendülnek. A nóták között ajánlom figyelmükbe az Eleszaladt fecskefészek kezdetű hallgatót, Csík József előadásában, vagy az Egri Ménes mintszürkét, Busai Antal énekli majd. Hallhatnak részletet a Lilibáró nőből, Szellő szárnyán, Léva Jenikő és Vadás Zsolt felvétele forog majd. Az időjárás természetesen megnézzük, hogy várható-e enyhülés, elspoilerezem, nem, legalábbis a következő néhány napban egészen biztosan nem. Névnapos köszöntésünk is következik majd nem sokára, mint ahogy a híres születésnaposokról is elmaradhatatlan, egy rövid összeállítás, hamarosan pedig történelmi visszatekintésünk június 26-ára vajon milyen érdekes, fontos események köthetők. Ehhez a dátumhoz elsőként Kalinai Nikő énekel a nóta címe Rózsafa bólogat a kert közepén, ifjabb Déki Lakatos Sándor és zenekara kísér. Kérem, tartsanak ma is velem, derűs napot, jó reggelt!

0: 1:07:01.
1: Dankó kalendárium. Ezen a napon történt.
0: York napsütése rossz kedvünk telét tündöklő nyárrá változtatta át. Harmadik Richard monológia Shakespeare drámájából. Nos, harmadik Richard 1483-ban ezen a napon lett Anglia királya. Szintén június 26-án, 1809-ben, nem sokkal a győri csatavesztés után Napóleon csapatai elfoglalták Pozsonyt. A csatavesztés már nem Napóleon szempontjából volt érvényes, hanem a Habsburg sereg vereségét jelenti. Szintén június 26-án, 1862-ben mutatták be Erkel Sarolta című vígoperáját a Pesti Nemzeti Színházban, 1870-ben pedig a Walkür című Wagner opera bemutatója zajlott Münchenben, ez a Nibelung gyűrűje tetralógia második része. A Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete, a mai egyesületi jogelődje Budapesten 1935-ben alakult meg ezen a napon, míg a vonalkódot először kereskedelmi felhasználásra az Egyesült Államokban 1974-ben ezen a napon mondjuk így vetették be. John Fitzgerald Kennedy amerikai elnök Nyugat-Berlinben a berlini falnál mondott híres beszédét 1963-ban ezen a napon tartotta. Ekkor biztosította támogatásáról az Egyesült Államok az NSZK-t, ő pedig kijelentette, hogy berlini vagyok, ich bin ein Berliner. Az Állami Egyházügyi Hivatal 1989-ben ezen a napon szűnt meg, míg az Atlanti és a Csendes óceánt összekötő kiszélesített Panama csatornát 2016. június 26-án avatták fel. És már ez is történelem. Erre szabad fecskefészek, Csík József énekel a folytatásban a Dankó Rádióban, Varga Jenő és zenekara kíséretével.

0: Dankó Rádió. Dalban mondjuk el.
1: Amikor még 20 éves az ember, dal fakad az ajkán, nem panasz. Az éveket még sugorgatni nem kell, s oly édes még az illatos tavasz. 20 éves vagy, Istenem, de szép is, tárt karokkal vár a nagy világ. Május van és néked kék az ég is, mint tiéd a harmatos virág. 20 éves vagy, s mindezt meg se látod, úgy szeretnél felnőtt lenni már. Ne kergessed el az ifjúságot.

ma még talán nagyon szeretsz, de ifjú már te sem lehetsz. Öreg fiú, 20 éves már sosem lehetsz. Gyors szárnyakon repülnek az évek, nem segít rajt bűbál sem varázs, míg sóhajtássá halkul el az ének, s a szilajlánkból lesz szelíd parázs. Ne kerges már csalfa déli bábot, várd meg, mit az élet hoz eléd. Hűvös estén vedd fel a kabátot, s örülj, hogyha ízlik az ebéd. Öreg fiú, ne légy mohó, ácsi, régi fényed lassan megkopott. Egy nap egy lány azt mondja, hogy bácsi, ejts egy könnyet, aztán megszokod. Bizony, bizony, egy szép napon kopog az ősz az ablakon, s egy reggel már a hajadon csillog a dél. Még zeng a dal, még itt a nyár, de langyos már a napsugár, és odakünn egy régi dalt dúdol a szél. Hűtlenül elhagyott az ifjúság, de nyílik még számodra sok szép virág. Ma még talán nagyon szeretsz, de ifjú már sosem lehetsz. Öreg fiú,

Szinte már elfogynak a színek, amivel lehetne felhívni a veszélyt a kánikula hatásaira. Derűs napot, jó reggelt kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Lassan már tényleg a vörös sem lesz elég. Egészen bizonyosan 40 fok környékén tetőzik majd a kánikula valamikor vasárnap. Persze még akár ennél is lehetnek melegebb területek. Úgy tűnik most, hogy jövő szerda csütörtök környékén jön némi enyhet adó zápor, zivatar, és akkor lehet, hogy 30 fok alá is becsúszik majd a hőmérséklet, addig viszont embertelen meleg lesz. Ma is tikkasztó forróság, talán mérsékelt, keleten-délkeleten időnként élénk szél az, ami maximum a kedélyeket borzolja, mert kifejezetten forró szélre számíthatunk. A Dankó Rádióban a folytatásban Jenei Gábor énekel, Rákóczi megtérését hallhatják a Rákóczi című zenés játékból, Lakatos Miklós és zenekara kíséretével.

Dankó Rádió. Körmenden FM 103,6. A Magyar Zene Rádiója.

a fodros a ruhád, a kapuban várok rád, meg magamban. Ha nem jössz ki, ha nem jössz ki, benn maradsz. De ha kijössz, hogyha kijössz, csókot kapsz. Elvesztem az eszemet, s megkérem a kezedet, galambom. Ha nem jössz ki, ha nem jössz ki, benn maradsz. De ha kijössz, hogyha kijössz, csókot kapsz. Elvesztem az eszemet, s megkérem a kezedet, galambom. Megmaradt az eszem is.

Adeodát, Adonis, Dókus és Pelágius napja is van ma, június 26-án. Derűs napot, jó reggelt kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. János és Pál a fő névnapos, a Pál ugye a latin Paulusból származik, kicsi, ritka, szűkös, alázatos a jelentése. Jahve kegyelmes, vagy Jahve megkegyelmezett, a János eredeti jelentése a héber Johanna névből, a latin Johannusból származtatható. Nagyon boldog névnapot kívánok minden ünnepeltnek, szerintem az Illés Sárika című dalának sokan örülnek, ezt hallgatjuk meg most a Dankó Rádióban.

0: De van!
1: Egy óra múlva Sárika az enyém lett, mert tudtam én, hogy nem hiába beszélek.
2: Dankó Rádió. Darban mondjuk el.

0: 3 perc múlva 3:47, jó reggelt.
1: Dankó kalendárium. A nap híres szülöttei.
0: 4. Murád, az Oszmán Birodalom 18. szultánja 1612-ben született ezen a napon. Charles Messier, francia csillagász, 1730-ban igazi üstökös vadászként tekintettünk rá, és egészen különleges műszereket készített, mellyel az eget vizslatta. Szintén június 26-án született Hermann Otto, természetkutató, zoológus, néprajzkutató, régész, még politikus is volt. Az utolsó magyar polihisztornak, illetve a madarak atyának is nevezték őt, 1835-ben született. Ezen a napon Willy Messerschmitt, német mérnök, repülőgép konstruktőr és gyártó, 1898-ban született ezen a napon. Az egykori chilei elnök Salvador Allende, 1908-ban. Egy másik repülőmérnök, Szolovjov Pavel Alekszandrovics, 1917-ben ő számos gázturbinál sugárhajtóművet tervezett. Liska Dénes, író, dramaturg, egykori televíziós szerkesztő, 1927-ben született ezen a napon. Gálfi László, egykor legendás színigazgató, színész, 1928-ban, míg Berta Erzsi színésznő 1938-ban született ezen a napon. Egy legendás gitáros, egészen hihetetlen, hogy mennyi, talán 8 éve nincsen már közöttünk, Babos Gyula 1949-ben született ezen a napon, míg Lehó, azaz Lehoczky István, Pulitzer díjas karikaturista grafikus, 1950-es születésű, és ma ünnepel a Jászai Mari díjas színész, hihetetlen hangú szinkronszínész Epres Attila, ő 63-as, neki is, és önöknek is kedves ünnepeltek, amennyiben ma van a születésnapjuk. Sok boldogságot kívánok szívből, Isten éltesse mindannyiukat. A Lili Báró nőből játszom részletet Szellő szárnyán, énekel ezen a felvételen Lévai Enikő és Vadán Zsolt.

derűs napot, jó reggelt kívánok, hú, de elszaladt az idő. Mindjárt 7 óra, kapcsoljuk a Kossuth Rádió reggeli krónikáját. A következő zenei órán Csárdás nyitja, Jegenyefán fészket rak a csóka, Szegedi Csaba énekel, Salasovics Norbert és zenekar a kíséretével. Tartsanak velem továbbra is!

0: műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Kisváros. Minden hétköznap 16 órától a Dunavörtön.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
3: 7 óra, jó reggelt kívánok, 2026. június 26-án pénteken, Törőcsik Zsolt vagyok. Köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit is. Most hallgassák meg a hír összefoglalót, a stúdióban a bemondó Szlotta Judit és a Krónika szerkesztője Kubicsek István.
2: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
4: Az év eddigi legveszélyesebb hőhullámára készül az ország, kormányrendeletet fogadtak el a hőségriadó miatti védekezés összehangolására.
5: Venezuelában 235-re emelkedett a földrengés halálos áldozatainak száma. Az Ökumenikus Segélyszervezet és a Baptista Mentőcsapat is felajánlotta segítségét.
4: Letartóztatták Bús Balázst, a Nemzeti Kulturális Alap volt alelnökét. Óbuda volt fideszes polgármestere szerint ő nem követett el bűncselekményt. Mondjuk a részleteket. Az év eddigi legveszélyesebb hőhullámára kell készülni a meteorológiai előrejelzések szerint, mondta az országos tiszti főorvos.
5: Oroszi Beatrix a kormány szóvivői tájékoztatón hangsúlyozta, a következő napokban az ország jelentős részén a napi középhőmérséklet eléri vagy meghaladja a 29 Celsius fokot. Több térségben a legmagasabb nappali hőmérséklet tartósan 38-40 Celsius fok körül alakulhat, ami komoly egészségügyi kockázat jelent. Emiatt szombattól harmadfokú hőségriasztás lesz érvényben az országban. Hozzátette, a legveszélyeztetettebbek az idősek, a betegek, a csecsemők, ugyanakkor a tartós hőség életkortól függetlenül mindenki szervezetét megterheli, és jelentősen növeli a kiszáradás kockázatát. Ezért különösen fontos, hogy mindenki tudatosan készüljön fel, és vegye komolyan a hőség kockázatait.
6: Igyanak a megszokottnál többet, ugye ahogy el szoktam mondani, ez víz legyen lehetőség szerint, kerüljék az alkoholos italok fogyasztását, főleg napközben, rosszul létet okozhat, és a koffein tartalmú italok fokozott fogyasztását is jobb ilyenkor kerülni, tehát a legjobb a víz, ez az, ami a szomjúságot oltja. Lehetőség szerint 11 és 16 óra körött ne tartózkodjanak a szabadban napon, és viseljenek könnyű világos ruhát, olyat, ami lehetővé teszi az izzadást. A lakásokat hajnali, illetve a késő esti óra szellőztessék, napközben árnyékolják, és ha lehet, akkor használjanak ventilátort, vagy bármilyen más hűtési lehetőség eléjenek. Ne hagyjanak gyermeket gépkocsiban, ezt minden évben elmondjuk, és mégis minden évben fordulnak elő tragédiák emiatt, és ugyanez vonatkozik az idősekre, illetve a kisállatokra sem, még néhány percre sem szabad gépkocsiban hagyni gyermeket, idős szemét vagy házi állatot.
4: A rendkívüli hőhullám miatt kormányrendeletet fogadott el a kabinet a védekezés összehangolására. A védelmi tevékenységet a miniszterelnök irányítja.
5: A védekezési munkálatokat a Védelmi Igazgatási Hivatal koordinálja Magyar Péter vezetésével, és a honvédelmi, a belügy, az egészségügyi, a közlekedési, a gazdasági minisztérium, valamint a nemzetbiztonsági főtanácsadó segítségével. Jelentette be a miniszterelnök. A kormányfő elmondta, péntek éjféltől rendkívüli tájékoztatási rend lép életbe. A kormány.hu per hőség oldalon és a kormány Facebook oldalán lehet követni a hőséggel kapcsolatos legfontosabb információkat.
7: A koordináció helyi megvalósítói, a területi védelmi bizottságok, ők fogják össze a különböző ágazatokat, szerveket, így a honvédség, a katasztrófavédelem, a mentőszolgálatok és a tűzoltóság munkáját. A Védelmi Igazgatási Hivatal pedig folyamatosan jelent a kormánynak.
4: A villamos energiaellátás biztonsága érdekében takarékosságra kéri az embereket a gazdasági és energetikai miniszter.
5: Kapitány István szerint különösen az esti 18 és 21 óra közötti időszakban érdemes odafigyelni az áramfogyasztásra. Aki teheti, ebben az időszakban mérsékelje a klímaberendezések használatát, mellőzze az elektromos autók töltését, illetve a nagyobb energiaigényű háztartási gépeket is inkább este 9 után működtesse. A tárcavezető jelezte, a biztonságos energiaellátáshoz nincs szükség nagy áldozatokra, csak néhány tudatos döntésre.
4: Fokozottan készül a MÁV a hétvégi utasforgalomra. A társaság szerint már ma sokan utaznak majd a Balaton partjára, a legközelebbi csúcsidőszak pedig vasárnap lesz, ezért minden rendelkezésre álló járművet forgalomba állítanak.
5: Váci Viktor, a MÁV csoport sajtó ügyeletese közölte, a cég munkatársai a legforgalmasabb vasút és autóbuszállomásokon 10 és 17 óra között ásványvizet osztanak, több helyen pedig párakapuk is segítik a felfrissülést.
8: Azt kérjük utasainktól, hogy mindenki elegendő mennyiségű ivóvízzel vagy szomjoltó folyadékkal induljon útnak. Kérjük utasainkat, hogy mindenképpen elővételben váltsák meg jegyüket a MÁV Plusz applikációban, lehet ezt legegyszerűbben, ahol akár 15%-os okos kedvezményt is tudnak igényelni, illetve be lehet állítani szűrőt is arra, hogy a klímás vonatokat mutassa a menetrendi kereső.
4: 32 hazai kórházban kezdődött el a hűtőberendezések felújítása.
5: A Tisza kormány egyik első intézkedéseként 3,6 milliárd forintot csoportosított át a kórházi klímaberendezések cseréjére, fejlesztésére. Erről beszélt a miniszterelnök. Magyar Péter a budapesti Uzsoki utcai kórházból jelentkezve azt mondta, az intézményben már elkészült a folyadékhűtők cseréje. A beruházás több mint 130 millió forintból valósult meg.
9: Ezzel természetesen nem oldódott meg minden probléma. Több mint 800 ágyas ez a kórház a krónikus ágyakkal együtt, és vannak most is olyan részei a kórháznak, ahol éppen leállt a régi hűtőrendszer, tehát a munka nem fejeződött be semmit sem az országban. Az ország többi részén jelenleg is zajlanak a felújítások, a cserék. Ugye hallhattátok, hogy napokban az onkológiai központban, onkológiai kórházban állt le a hűtés, és miniszter úr azonnal rendelkezett, és külföldről hozzákozták a szükséges alkatrészeket. Ott már jó részt megvalósult a javítás, és újra működik a hűtés, de hattunk a Veszprém megyei kórházról, vagy éppen a győri kórházról is.
4: Venezuelában már 235 holttestet emeltek ki a romok alól a szerdai erős földrengések után. A sérültek száma elérte az 1500-at. A fővárosban, Caracasban és környékén több mint 100 sok emeletes épület dőlt össze. Az emberek kimentésén folyamatosan dolgoznak. Kevés a munkagép sok helyütt, kézzel próbálják elérni a romok alatt rekedteket.
5: Az országok sorra ajánlják fel segítségüket. 100 ezer euró azonnali segélyt küldött 14. Leó pápa is a bajba jutottaknak. Itthon az Ökumenikus Segélyszervezet és a Baptista Mentőcsapat indított gyűjtést a földrengés sújtotta venezuelaiak megsegítésére.
4: Csökkentette a hazai terror fenyegetettségi szintet a belügyminiszter.
5: Miután a nemzetbiztonsági és rendvédelmi szervek részletesen elemezték a hazánkat érintő aktuális biztonsági kockázatokat és nemzetközi adatokat, Pusfai Gábor a terrorellenes koordinációs bizottság javaslatára az eddigi magas szintet közepesre mérsékelte. A döntés azonnali hatállyal életbe is lépett.
4: Magyarország mindent megtesz annak érdekében, hogy a visegrádi csoport védelmi együttműködése újra fényesen csillogjon, mondta a honvédelmi miniszter a V4 védelmi minisztereinek találkozója után.
5: Ruszin Szendi Romulus úgy fogalmazott, a katonák a katonákkal eddig is megtalálták a hangot, és számíthattak egymásra. A tárcavezető kiemelte, a visegrádi országok biztonsági kihívásaival kapcsolatban egyetértenek mindenben. Sokat beszéltek az illegális migrációról és az orosz-ukrán háborúról. Úgy fogalmazott, a V4 országoknak össze kell tartani, a közös szándékok és érdekek szerint kell foglalkozni a régió biztonságával.
10: Készülünk a NATO csúcsra is, és ez is nagyon fontos, hogy a V4 országok hasonló vagy ugyanazon üzenettel mennek a NATO csúcsra. A V4 erős, a hangunk együtt messzebbre hangzik, mint hogyha külön-külön próbálnánk. Ezt a korábbi magyar kormány nem vette észre, hogy feldaraboltak minket, de meggyőződésem, hogyha akár a védelmi képességeket, akár a területet, akár a népességet számba veszük, akkor a V4 az megkerülhetetlen lesz.
4: A magyar emberek joggal várják el, hogy információkat kapjanak arról, hogy áll a nyomozás az úgynevezett aranykonvoj ügyben, mondta a kormány szóvivői tájékoztatón Magyar Péter.
5: A kormányfő szerint az ügyben nyomozó szervezetek egymásra mutogatnak, és áthárítják a felelősséget. A miniszterelnök közölte, információja szerint az ügyben a lényeges utasításokat a nyomozó szerveknél sokkal magasabb szinten hozták meg.
11: Súlyos belső konfliktusok vannak az ügyészségen belül. Azt tudom mondani, idehozva, mert ide tartozik a tisztító tűzműveletet, hogy a Magyar Cosa Nostra bizonyos tagjai befolyással rendelkeztek, vagy rendelkeznek még mindig a nyomozati szerveknél. És arra szólítom föl a legfőbb ügyészt, hogy tisztítsa meg a saját szervezetét ezen szereplőktől, vagy ha erre nem képes, vagy nem akarja, akkor pedig távozzon a hivatalából.
4: A bíróság elrendelte mind a 6 őrizetbe vett tisztviselő letartóztatását a Nemzeti Kulturális Alap kifizetéseit vizsgáló ügyben. Mindannyian a pályázatok elbírálásában vettek részt, hűtlen kezeléssel gyanúsítják őket. Köztük van Búzs Balázs, az NKA volt alelnöke, Óbuda korábbi fideszes polgármestere is. A hatóságok több mint 17 milliárd forint közpénz kifizetésének körülményeit vizsgálják.
5: Búzs Balázs szerint törvénytelen és megalapozatlan a letartóztatása, és tagadta, hogy bűncselekményt követett volna el.
12: Véleményem szerint törvénytelen döntést hozott, ami egyáltalán nem megalapozott. Ennek megfelelően elrendelték 30 napra a további letartóztatásomat, de még egyszer mondom, én vallomást tettem, mindenben együttműködöm a hatóságokkal, soha semmit nem követtem el, soha semmilyen bűncselekményben nem vettem részt, és soha semmilyen olyan döntést nem hoztam, ami törvénytelen lett volna.
5: A Fidesz úgy reagált, a Nemzeti Kulturális Alap ügyében politikai koncepciós eljárások zajlanak. Közleményükben azt írták, a nemzeti kormány mindent megtett azért, hogy a magyar kultúra megkapja azt az elismerést és támogatást, amely megfelel a nemzeti közösségünk életében játszott nélkülözhetetlen szerepének.
4: Különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés büntettének gyanúja miatt indított eljárást a rendőrség Fonyódon.
5: Az ügyben létrehozott ideiglenes bizottság elnöke az MT-nek megerősítette, hogy szerdán őrizetbe vették Hídvégi Józsefet, a város volt fideszes polgármesterét. A rendőrség azt közölte, hogy a nyomozás színlelt szerződések miatt indult.
4: A Semmelweis Egyetem teljes körűen együttműködik a nyomozó hatóságokkal. Így reagált az intézmény, miután rendőrségi intézkedés történt az egyetem belgyógyászati és hematológiai klinikáján. A Portfolio.hu információja szerint a készenléti rendőrség szerdán nagy erőkkel vonult ki az egyik épülethez.
5: Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter közösségi oldalán később azt írta, a tisztító tűzművelet az egészségügyben is folyamatos lesz. Merkeli Béla, az intézmény rektora a közmédiának megerősítette, hogy rendőri intézkedés történt.
13: A tegnapi napon a készenléti rendőrség megjelent a belgyógyászati és hematológiai klinikán, amit mi tudunk, hogy egy klinikai vizsgálattal kapcsolatban gyógyszerfelhasználás vonatkozásában vizsgálódnak, több információról nem tudok beszámolni. Várjuk természetesen majd a rendőrségnek a közleményét.
4: A nyári hőségben az élelmiszerek gyorsan megromlanak, ami komoly gyomor- és bélrendszeri fertőzésekhez vezethet. Szakértők szerint a legfontosabb, hogy csak friss alapanyagból szabad ételt készíteni, a romlandó ételeket pedig azonnal hűtőbe kell tenni.
5: A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a héten kiemelt ellenőrzésbe kezdett. A grillezésre szánt húskészítményeket és a jégkrémeket, fagylaltokat előállító üzemekre, valamint jégüzemekre fókuszálnak. Számolt be Helik Ferenc, a NÉBIH élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese.
14: Egy komplex ellenőrzés van, tehát nézzük az üzemnek a higiéniai állapotát, a felhasznált alapanyagokat, és megnézzük természetesen a kollégáim azt, hogy ami a gyártmánylapban szerepel magyarán, amit a gyártó garantál, hogy milyen alapanyagokból, milyen technológiával készíti ezeket a termékeket, ezeket az összetételeket is vizsgálják a kollégáim, és természetesen része az ellenőrzésnek az, hogy megfelelő módon kerülnek-e lefagyasztásra jégkrémek, megfelelő módon tárolják-e, illetve a szállítójármű is megfelel ezeknek a termékeknek a szállítására.
2: Autós percek.
5: Az Útinform tájékoztatása szerint az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán Bicske közelében két kamion ütközött a terelt szakaszon. A külső sávot lezárták, a forgalom a munkaterületen kerüli ki a sérült járműveket. Szintén Budapest irányába az erős forgalom miatt szakaszos torlódás alakult ki a külső sávban, Tatabánya és Szárliget között, valamint az M0-as csomópont előtt. Lassulás tapasztalható az M3-as autópálya bevezető szakaszán is. Kigyulladt egy autó az M5-ös autópályán Budapest felé Lajos-Mizse térségében. A 61-es kilométernél forgalomkorlátozásra kell készülni.
4: Fővárosi információkkal folytatjuk.
15: Jó reggelt kívánok! A fővárosban erősebb forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szent Mihályi úttól, a Rákóczi úton befelé a Blahalújza térnél, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Sávlezárásra kell készülni mától a 11. kerületben az Építész utcában az Albert Falva utca előtt, mert gázvezetéket építenek. Szintén mától Csepelen a Weiss-Manfréd úton befelé a Szállító utcánál lezárják a külső sávot átépítés miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
2: Időjárás jelentés.
5: Folytatódik a kánikula, zavartalan napsütésre számíthatunk, legfeljebb néhány élénk széllökés mérsékli a hőséget. A hőmérséklet napközben általában 33-38, este 28-33 fok között várható. Továbbra is nagyon erős lesz az UV-sugárzás.
4: Ez volt a Krónika 7-kor, negyed órás hír összefoglalóval legközelebb 8 órakor jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket, Szlotta Juditot és Kubicsek Istvánt hallották. Viszont hallásra!
0: Derűs napot. A Danko Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Derűs napot, jó reggelt kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. 2026. június 26-a van, péntek 2 perccel múlt, 4:08, Hajdú Tibor vagyok, remélem, hogy kellemesen telik a reggelük. Hamarosan hallhatják újra a 7 nóta üzenetét, a hozzá kapcsolódó néhány gondolattal vallomásra küldöm a szívemet, Szász Kati előadásában szól majd. Ez a nóta érkezik, Fanni, Tóthvalusi Fanni, az önök érték műsorvezetője egy újabb kedves történettel, lesz majd kirándulás is, egy újabb kis településre, nagyjából 20-25 perc múlva, az óra végén pedig a Magyar Népdalkincstárból szemezget dr. Juhász Katalin néprajzkutató, és persze nem csak nótákat, de operettrészletet is hallhatnak. Ilona dalát a Cigány szerelemből Fisül Mónika előadásában, opera részletet Tiszai Magda énekel majd egy dalt a Carmenből, az Örök zöldek között pedig már is a korán felvétele forog, a Hazafelé című sláger. Kérem, tartsanak velem továbbra is, derűs napot! Nyöreket!

0: Blankó Rádió. Záhonyban FM 90,4. A Magyar Zene Rádiója.
1: Az ég ura

0: 7 nóta üzenete. Magyar nóták és az életünk. Hajdú Tibor gondolatai.
1: Már-már közhelyesnek is gondolná az ember azokat a szófordulatokat, amelyek akár a következő nótában is elhangoznak majd. A vallomásra küldöm a szívemet néked kezdetű nótában, de ezek valódi igazi érzések, csak már nagyon sokszor sokan használták, és sajnos sokszor és sokan nem jókor és nem tiszta szívvel, és talán ez okozhatta bizonyos gondolatok és szófordulatok értékének változását is. Pedig örök igazság, hogy vannak érzések, amelyeket a szavak már nem tudnak pontosan körülírni, ilyenkor maga a szív, mondjuk így, beszél. És a költői képek is, az álom, a halk muzsika szó, az orgonavirág, ez mind a megújulást, mind a reményt jelképezik, mintha azt mondaná, hogy mindazt szeretném neked adni, ami bennem is, ha van egyáltalán ilyen, a legszebb, a legtisztább. Különösen megható az a verszak, amiben arról énekel majdnem sokára Szász Kati, hogy visszahozom néked, ami egyszer elment jégvirágos estén, bódult tavasz reggelt. A szeretet képes enyhíteni a veszteségeket is, ugye? Valamennyire feloldani a tél hidegségét, és újra tavasztozni az emberi lélekben. Nem szó szerint akarja visszahozni a múltat, hanem a reményt, az örömöt és az életkedvet inkább. A legmélyebb kapcsolatokat pedig nem mindig a kimondott szavak tartják egybe, hanem az a különös megértés, talán mondjuk így, amikor két ember szavak nélkül is érzi egymás örömét, fájdalmát, szeretetét, úgy, hogy akár bármit is meg kellene ezek közül fogalmazni. Ezért ez a nóta szerintem nem csak egy szerelmi vallomás, hanem inkább a lelki közösség himnusza. Arról szól, hogy a szeretet legigazibb nyelve, sokszor a figyelem, a gyengétség, a csendes jelenlét. Szász Kati énekel tehát Berki Péteré zenekara kíséretével most.

0: és történetek Fannival.
1: Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Bizé Kármen című operájával kapcsolatos iskolás emlékeit osztottam meg velünk nézőnk Fekete Nóra. Idézek a leveléből. A 90-es évek elején gimnáziumi osztályommal cserediákok voltunk Franciaországban. Nyelvtanárunk Edina néni elintézte, hogy bejuthassunk a párizsi operába, és megnézhessük a Kárment, de természetesen Párizs nevezetességeit is meglátogattuk. Azt hiszem, ez a kirándulás sokunkban él felejthetetlen élményként. Küldeném ezért a barátnőimnek, Beánnak, Andinak és Annának a Habanérát Bizé művéből, és üzenem, hogy nagyon várom az őszi kirándulást.
2: Köszönjük szépen, Fanni, jövő pénteken találkozunk, és mielőtt még meghallgatnánk a dalt Tiszai Magda előadásában, az elérhetőségek 1037 Budapest Kunigunda útja 64, az e-mail cím pedig önökkérték@dunatv.hu. Jöjjenek az új kérések, levelek, hogy legyenek új történetek.

0: szerettél.
1: 5 perc múlva 3:48, jó reggelt.
2: Hencidától Bonsidáig, sőt még azon is túl, a nap települése a Dankó Rádióban.
1: Válcrántót község, Pest megyében, a budapesti agglomerációban, egészen pontosan a Váci járásban találjuk. A Sződrákos patak sekély és széles völgyében helyezkedik el, keleten a Gödöllői dombság, délen a Kőhegy, északon pedig a Cserhát-Peremén húzódó Kígyós dombsor határolja. Közúton, vasúton, busszal mindenhogy is el tudjuk érni ezt a települést, mely már az őskorban is lakott volt, ezt ugye sokszor elmondom, de innen is a régészeti kutatások őskori, illetve a zselízi kultúrát képviselő cselepeket is felfedeztek, illetve pattintott kőeszközöket is találtak. A középkori falu a mai település északnyugati részén, a település mai központjától nagyjából 400 méterre épült ki, nevét pedig a kor akkori szokásának megfelelően első uráról kapta, akit Kézai Simon említ képes krónikájában, mégpedig az itáliai, apuliai tartományból származó Olivér és Ratold lovag volt az, aki Könyves Kálmán király korában, valamikor a 14. század végén került az országba, ahol több birtokot is kaptak, és ezek egyike Rátót település volt, illetve a környező községek területe. A falu amúgy jelentős településnek számított a középkorban, temploma is volt, bár ennek pontos helye nem ismert. A 13.-16. század közötti történetére vonatkozóan már számos írott forrással találkozunk, itt többször cserélt birtokost a település, utána pedig a török korban a hódoltság területévé vált, kénytelenek voltak a lakók kétfelé, a török és a magyar részre egyaránt adózni, és a község neve mindig előfordul, vagy a török, vagy a magyar adóösszeírásokban, tehát ez szerint folyamatosan lakott hely volt, viszont a török alóli felszabadító harcok pusztításait nem élte túl, 1690-ben már lakatlan helynek írják le. A tudományos kutatások még nem erősítették meg azt a hipotézist, hogy Rátóton viszonylag nagy számban maradt meg a korábbi magyar őslakosság, ide zömmel magyarok telepedtek, miközben a környező községekbe inkább szlovákok, viszont a házasság kötések révén bekövetkezett keveredés során, ahogy mondják, errefelé Rátót is eltótosodott, ahol a lakosság döntő hányada magyarnak vallotta magát, de tót módon élt és beszélt. Nos, a Vácrátótiak e sajátos etnikai kettősége egészen az elmúlt évtizedekig megmutatkozik a viseletekben, a szokásokban és a nyelvhasználatban. Mi évente családdal általában ellátogatunk a botanikus kertbe, mert szerintem nem lehet megunni csodálatos és Vácrátót legismertebb nevezetessége ez a botanikus kert, már a bejárata is gyönyörű, illetve a hátsó kerítésnél is van egy elképesztően csodálatos kovácsolt vas, ilyen 4 méter magas gyönyörűséges kapu. A vigyázó kastély neobarok vasráncsos kapuja az eklektika vasművességének színvonalas képviselője, és egy bizonyos Jungfer Gyula, a korszak legnagyobb magyar lakatos művész mesterének alkotása. A 19. századig nyúlik vissza amúgy a botanikus kert története, egy biztos, hihetetlen gazdag a növényvilág, egészen különleges dolgokat lehet itt találni, és a filmesek érdeklődését is felkeltette már többször, több filmet is forgattak itt, például a Fábri Zoltán által rendezett Pál utcai fiúk, illetve a Palacsintás király egyes jeleneteit is képzeljék el. Itt forgatták. A település főterén áll a katolikus templom, nem messze amúgy a botanikus kerttől, pár száz méterre, 1743 és 45 között épült, barokk stílusú, oltárai és főberendezési tárgyai pedig a magyar barokk faszobrászat legszínvonalasabb alkotásai közé tartoznak. Van egy nagyon szép Szentháromság szobor a templom kertjében, a hősi emlék művet pedig Böjte Horváth István, szobrászművész, domborműves alkotását 2014-ben avatták fel, ezzel tiszteleg a település a háborúban elhunytak és hátramaradottak emléke előtt. A Vácrátóti népviseletet, amit már érintőlegesen említettem, a Gárdonyi Géza rendezvényközpont kiállításán lehet megtekinteni, illetve az évente megrendezett Vácrátóti szüreti mulatságon valódi pompájában élőben is láthatják a falu népviseletbe öltözött apró apraját és nagyját, az úgynevezett kikötött kendőket, amit az első éves menyecskék viseltek, illetve a kucserás kendőt, amit gyönyörűen díszítettek, és előfordult, hogy lyukasra vartak, és mindig kikeményítettek. No, a lényeg az, hogy Vácrátótra is el kell jutni, egy nagyot sétálni, ismerkedni az itt élőkkel, akiknek köszönöm, hogy a Dankó Rádiót hallgatják. Önöknek is jelzem, hogy napközben a Dankó Rádió közösségi oldalára egy kis videót is felteszünk majd a településről. Kedves Vácrátótiak, szóljon most önöknek Ilona dala Fisül Mónika előadásában, ifjabb Sárküzi Lajos és Kovács Erik zenekara kíséretével a Cigány szerelemből.

0: kell menni, Kati, téged itt kell hagyni, Kati, sej, három évre be kell rukkolni, Kati.
1: Derűs napot, jó reggelt, a Donkó Rádiót hallgatják, ifjabb Sánta Ferenc és zenekar a muzsikál a folytatásban. Majd a Magyar Népdal Kincstárból szemezget Dr. Ruhász Katalin néprajzkutató, 8 órakor hírek következnek. A mexikói karnevál Komár László felvétele nyitja a következő zenei órát. Tartsanak velem továbbra is.

Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma magyar népdalkincstár. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.

Mackó Mária énekével köszöntöm a kedves hallgatókat Szent László ünnepnapja előtt, és külön is a Lászlókat. Egy 17. századi könyörgő ének részletét hallottuk erdélyi népi gyűjtés szerint. Szent László 1077 és 1095 között a 7. magyar királyunk, hazánk egyik legjelentősebb uralkodója volt. Ő fejezte be a Szent István által megkezdett magyar állam és keresztény egyház alapítás művét. Szent László a magyar nép szívében egyszerre él szeretett királyként, hadvezérként, mítikus hősként és közben járó szentként. A legenda szerint imádságára ketté nyílt a tordai hasadék, víz fakadt a sziklából, gyógyfű termett a réten és kővé vált a pénz. Szent László életét égi jelek kísérték végig. A képes krónika szerint a Mogyoródi csata előtt, vadászat közben, László herceg előtt egy látomásban két angyal koronát hozott Géza fejére a várható győzelem jeleként. Szent László katonai csodatetteit mondák egész sora örökíti meg. A besenyőkkel és kunokkal vívott ütközetek közül a leghíresebb az észak-erdélyi Cserhalomnál 1068-ban kivívott győzelem. Az ütközetben egy kun vitéz elrabolt egy magyar lányt, akit Szent László mentett meg. Ez a jelenet látható késő középkori templomaink freskó ciklusain. Lászlót az általa alapított püspöki székhelyen a Bihar megyei Váradon helyezték örök nyugalomba. Harmadik Béla király jelenlétében itt avatták szenté is 1192. június 27-én. Így lett Nagyvárad a középkor nemzetközi búcsújáró helye. A reformáció idején a koponya csontot tartalmazó herma kalandos úton került Győrbe, ahol ma is látható. A most következő 17. századi ének Szent László visszavárásáról szól, fényes lámpáshoz hasonlítva a lovak királyt. Kovács Andrea és Medgyesi Norbert Énekek Szent László tiszteletére című kötetének hangzó mellékletéről, Vakler Anna vezényletével a Zeneakadémia népdalénekes hallgatói és tanárai előadásában hangzik el.

0: Duna Media szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén, szombaton, Juronics Tamás táncművész lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között a Szegedi Balettban eltöltött évek tanulságai, de szót ejtünk majd arról is, hogy miért vállalta 2007-től 2008-ig a Magyar Táncművészek Szövetségének elnöki pozícióját. Vasárnap Duba Gábor költő dalszövegíróval beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy mit érzett akkor, amikor férfiként egy nő lelkét kellett magára öltenie a Szabadon foglak című könyvének megalkotásakor, de az is beszélgetésünk témája lesz, hogy vajon mennyire érzi az idősödés előre haladtát irodalmi munkáinak mondani valóiban. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Természet, történelem, hagyomány. Idén-nyáron ismét vár a Kárpát-medence. Minden nap 17 óra 50 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 8 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó napot kívánok, a szerkesztő Naményi Krisztina. A mikrofonnál a bemondó Garami Zsuzsa. Holnaptól harmadfokú hőségriasztás lép életbe itthon, és legalább 4 napig tart majd a rendkívüli hőség. Az országos tisztifőorvos mindenkit arra kér, hogy fokozottan figyeljen oda magára és a környezetében élőkre. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a krónikus betegek, a kisgyerekek, a fogyatékossággal élők és a hajléktalanok. Oroszi Beatrix a kormány szóvivői tájékoztatón ismét arra hívta fel a figyelmet, hogy mindenki fogyasszon sok folyadékot, kerülje a tűzőnapot, és ha valaki segítségre szoruló embert lát, értesítse a hatóságokat. A kormány ma éjféltől rendkívüli tájékoztatási rendet léptet életbe. 2 óránként frissítik a hőséghelyzettel kapcsolatos információkat, jelentette be a miniszterelnök. Az államigazgatásban hétfőn és kedden home office-ban dolgozhatnak a munkavállalók. Magyar Péter a kormány szóvivői tájékoztatón közölte, hogy folytatódik a vízosztás, és több millió zacskózott víz előállításáról rendelkeztek. A hétvégére részben felfüggesztették a kamionstopot, és kiemelt figyelemmel kísérik a szabadtéri rendezvényeket. Jóváhagyta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet, így következhet a végrehajtási szakasz. Jelentette be az uniós források hazahozatalát koordináló közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy az országgyűlés a héten elfogadta azt a törvénycsomagot, amely a befagyasztott uniós források feloldásához szükséges. Kitért arra is, hogy a Magyar Fejlesztési Banknál még azelőtt biztosítják a teljes átláthatóságot, mielőtt a pénzintézet programot indít például a KKV-k számára az uniós forrásokból. Szeptembertől várhatóan elérhető lesz a kórházi fertőzéseket mérő és publikáló rendszer, közölte az egészségügyi miniszter. Az erről szóló tanulmányt tegnap kapta meg Hegedűs Zsolt, aki ezt hamarosan bemutatja a kormánynak. A miniszter hangsúlyozta, az egészségügyben az egyik legfontosabb az átláthatóság, és mindent megtesznek azért, hogy modern, európai szintű ellátást kapjanak a magyarok. Az országos tűzgyújtási tilalom mellett is egyre több a szabadban keletkezett tűz. Ezeket minden esetben emberi tevékenység okozza. Hívta fel a figyelmet az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság műveleti főigazgató helyettese. Erdélyi Krisztián a kormány szóvivői tájékoztatón hangsúlyozta, a tűzoltóknak is több munkája van a forróságban, ezért mindenkit arra kérnek, biztosítsanak számukra szabad utat, hogy mielőbb odaérhessenek a bajba jutottakhoz. Japánban több mint 100 légijáratot töröltek a közelgő trópusi viharok miatt. Az előrejelzések szerint az egyik vihar óránkénti 144 kilométeres széllökésekkel érkezik, és kölcsönhatásba léphet a Csendes-óceánon távolabb tomboló másik viharral, emiatt mozgásuk és erejük nehezen jósolható meg. A hatóságok az árvíz és földcsuszamlás veszély miatt egyes területek kiürítését javasolták. Itthon folytatódik a kánikula, zavartalan napsütésre számíthatunk, legfeljebb néhány élénk széllökés mérsékli a hőséget. A hőmérséklet napközben általában 33-38, este 28-33 fok között várható, továbbra is nagyon erős lesz az UV-sugárzás. Kedves hallgatóink, 8 óra múlt 4 perccel.
0: Derűs napot! A Danko Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

derűs napot, jó reggelt kívánok! A Dankó Rádiót hallgatják. 2026. június 26-a van, péntek, lassan 7 perccel múlt 8 óra, és lassan már nagyon meleg van. Hajdú Tibor vagyok, úgyhogy majd valami kifejezetten hűsítő nyári ételt készítünk, valamikor 3-9 környékén, nem sokára egészségpercek, na és a muzsika. Egy-két csók, cserebere csók éneklin, Nádasdi László, sírdogál az őszi szél, hallhatjuk Hajnal Nikolett előadásában, a Csárdás királynőből Miklós Erika és Boncsér Gergely jóvoltából hallgatjuk meg az Emlékszel még című dalt, reggeli világzenénk pedig a Szélműves zenekar Shalom Alechem című felvétele. Elsőként Nóta Csárdás, Szánta Babám, Csirek Csörök, Sejhaj, a Járom, Nógrádi Tóth István és Csala Judit énekel, Sárközi Béla is zenekar a kísér. Kérem, tartsanak velem továbbra is, derűs napot, jó reggelt!

0: 5 perc múlva 4:09.
1: Együtt fiatalodunk, együtt leszünk fittebbek. Egészségpercek a Dankó Rádióban.
0: Szerintem lehet, hogy önök is úgy vannak vele, hogy az ember néha úgy érzi, mintha a korábbi generációkhoz képest, mintha lassabban vagy másként öregedne, legalábbis azt hiszi magáról, miközben a tudomány éppenséggel rátszáfol, úgy tűnik, hogy mostanság, bár ez lehet, hogy az utánunk következő generációkra sokkal jobban igaz, tehát mostanság, minthogyha fiatalabban kezdenének el öregedni az emberek. Ez most nem egy ilyen bombasztikus bejelentés, komoly tudományos folyóiratban, a Nature Medicine-ben jelent meg egy kutatás, és sajnos az oka, hogy elkezdték vizsgálni ezt a folyamatot, az az, hogy egyre több fiatal esetében jelenik meg valamilyen rákbetegség, és képzeljék el, azt az eredményt kapták a kutatók, hogy a mostani generációk biológiai életkora és a tényleges életkora között átlagosan nagyobb volt az eltérés, mint mondjuk a korábbi, tehát a mi generációink tagjainál, és sajnos nem pozitív irányban, tehát egészen egyszerűen biológiailag idősebbek a mostani fiatalok, mint mi, az ő felmenőink lehettek ugyanabban az életkorban. Egyelőre nem teljesen világos, hogy egészen pontosan milyen tényezők állhatnak mondjuk a korán jelentkező rákbetegségek kialakulása, illetve a gyorsuló biológiai öregedés mögött, ám minden bizonnyal részben a táplálkozás megváltozásával, a rengeteg ultrafeldolgozott élelmiszerrel is lehet magyarázni ezt a folyamatot, illetve a városi környezet káros hatásaival. A szakemberekre vár, hogy előálljanak a megfejtéssel, nekünk pedig az a dolgunk, hogy vigyázzunk egymásra, gyerekeinkre, unokáinkra és saját magunkra, amennyire csak lehet. Eltörött a hegedűm, Domoszlai Sándor énekel, Lakatos Miklós és zenekara kísér.

Reggeli világzene a Dankó Rádióban, derűs napot, jó reggelt kívánok! Tavaly szeptemberben rögzítettük a Dankó Rádió stúdiójában a Szélműves együttes koncertjét, jöjjön most a Shalom Alechem, este 9-től pedig még több világzene a Dankó Rádióban, hallgassák Népek Dalai című műsorunkat.

0: nóták, a hűvösebb van már ősz kezd lenni, a hajnalom csillagom, népzene a Kalamajka együttes jóvoltából, és egy bűbájos dal békés itala felvétele, ha még egyszer 80 éves lehetnék. Már is a Dankó Rádióban, szűk 10 perc múlva pedig egy nagyon finom kovászos uborka levest készítünk.
1: Ha még egyszer 80 éves lehetnék, megvan hozzá bennem még a tehetség, hogy 80 évest játszok, 70-nek se látszok. Ez a helyzet velem már csak.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Ha ír majd édes anyám, írjon a falu.

0: 3 perc múlva 3:49.
1: Mi legyen az ebéd? Hagyományos és újra gondolt finomságok a Dankó Rádió reggeli műsorában.
0: Nem is akármilyen kovászos uborka levest készítünk, hanem nagyon finom, ilyen kolbász morzsával fogjuk meghinteni, jéghidegen lehűtve igazi és kifejezetten hűsítő étel lehet a kánikulában. Nagyjából egy olyan 25 dek a kovászos uborka kell hozzá, egy 2 deci kovászos uborka lé, egy kisebb gerezd fokhagyma, 2,5 deci görög joghurt, só és bors, és tényleg egy nagyon kevés, akár egy ilyen félszál kis füstölt kolbász nagyon vékonyra felszeletelve. A betéthez érdemes még félretenni 1-2 darab kovászos ubit, a tálaláshoz pedig egy csokor kaprot. A kovászos uborkát először a levével és a fokhagymával együtt egy turmix gépben pürésítjük, és utána még egy sűrű szövésű szűrőn érdemes átpaszírozni, utána összekeverni a joghurttal, ízesítés jöhet, egy pici só, egy kicsi bors, nagyon túlzottan nem szabad sózni, mert elég sós maga az uborka is. Jöhet a kolbász, ezt nagyon vékony karikákra felvágjuk, ahogy mondtam, utána pedig közepes hőmérsékleten ropogósra pirítjuk egy serpenyőben, kivesszük, leítatjuk egy papírtörlőn, egy picit hagyjuk kihűlni, és utána ezt is aprítógépben morzsa méretűre aprítjuk. A betéthez pedig érdemes apró kockákra vágni a kovászos uborkát, és behűteni. Jéghidegen tálaljuk, és ekkor szóljuk meg kolbászmorzsával, az uborka kockákkal, és egy pár levél kaprot tehetünk rá. Jó ízűen fogyasszuk el. Jó étvágyat kívánok hozzá. Jó muzsikát kínálok mellé, a Csárdás királynőből szól a részlet. Címe Emlékszel még? Előadója Miklós Erika és Boncsér Gergely. A debreceni Kodály filharmonikusokat Keselyán Gergely vezényli.

Erős napot kívánok, a Donkó Rádiót hallgatják. Nem sokára 9 órakor következnek a hírek, addig Bangó János és zenekara muzsikál. Három sós perec, ez a csárdás nyitja majd a következő zenei órát. Farkas Rozika mellett Budai Beatrice, Bokor János és Tarnai Kis László énekel Lakatos Miklós és zenekara kíséretével. Tartsanak velem továbbra is!

0: Műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szív küldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: Bor, mámor, szerelem. Új évad. Minden hétköznap 19 óra 50 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 9 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó napot kívánok, a szerkesztő Naményi Krisztina, a mikrofonnál a bemondó Garami Zsuzsa. Venezuelában már 235 holttestet emeltek ki a romok alól a szerdai erős földrengések után. A sérültek száma legkevesebb 1500. A fővárosban, Caracasban és környékén több mint 200 sok emeletes épület dőlt össze, az emberek kimentésén folyamatosan dolgoznak. Az országok sorra ajánlják fel segítségüket, 100 ezer euró azonnali segélyt küldött 14. Leó pápa is a bajba jutottaknak. Itthon az Ökumenikus Segélyszervezet és a Baptista Mentőcsapat indított gyűjtést, a földrengés sújtotta venezuelaiak megsegítésére. Tömeges ukrán dróntámadás érte éjjel Oroszországot. Az orosz légvédelem összesen több száz drónt fogott el a főváros több régió, valamint a Fekete és az Azovi tenger felett. Tula megyében egy eltalált családi házban egy nő megsebesült. Jóváhagyta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet, így következhet a végrehajtási szakasz, jelentette be az uniós források hazahozatalát koordináló közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy az országgyűlés a héten elfogadta azt a törvénycsomagot, amely a befagyasztott uniós források feloldásához szükséges. A kormány ma éjféltől rendkívüli tájékoztatási rendet léptet életbe, 2 óránként frissítik a hőséghelyzettel kapcsolatos információkat, jelentette be a miniszterelnök. Az államigazgatásban hétfőn és kedden home office-ban dolgozhatnak a munkavállalók. Magyar Péter a kormány szóvivői tájékoztatón közölte, hogy folytatódik a vízosztás és több millió zacskózott vizet előállításáról rendelkeztek. A hétvégére részben felfüggesztették a kamionstopot és kiemelt figyelemmel kísérik a szabadtéri rendezvényeket. A villamos energiaellátás biztonsága érdekében takarékosságra kéri az embereket a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István szerint különösen az esti 18 és 21 óra közötti időszakban érdemes odafigyelni az áramfogyasztásra. Aki teheti, ebben az időszakban mérsékelje a klímaberendezések használatát, mellőzze az elektromos autók töltését, illetve a nagyobb energiaigényű háztartási gépeket is inkább este 9 óra után működtesse. A sínek túlmelegedése miatt már több vonalon bevezettek sebességkorlátozást, késések előfordulhatnak, de a MÁV igyekszik a lehető legjobban felkészülni a hőség miatti rendkívüli helyzetre. Vitézi Dávid közlekedésért is felelős miniszter példaként említette, hogy ha egy IC-kocsiban elromlik a klíma, akkor azt a kocsit kiveszik a forgalomból és igyekeznek pótolni. Folytatódik a vízosztás is a nagyobb pályaudvarokon és buszállomásokon. Mától indulnak retro Istria Expresszek az Adriára. A járat minden nap a keleti pályaudvarról indul az esti órákban, és másnap éri el a szlovén és a horvát tengerpartot. A MÁV közleménye szerint a legolcsóbb jegy 6-8 személyes fülkékbe szól, de a 4 vagy 6 ágyos fekvőhelyes fülkék is megfizethetők és kényelmes alvási lehetőséget biztosítanak. Jegyet a nemzetközi pénztárakban és online is lehet vásárolni, a kutyai és kerékpárjegyeket viszont csak személyesen lehet megvenni. Itthon folytatódik a kánikula, zavartalan napsütésre számíthatunk. Legfeljebb néhány élénk széllökés mérsékli a hőséget. Napközben általában 33 és 38, este 28 és 33 fok várható, továbbra is nagyon erős lesz az UV-sugárzás. Kedves hallgatóink, 9 óra múlt 4 perccel.
0: Derűs napot. A Dankorrádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Derűs napot kívánok! A Dankó Rádiót hallgatják, 2026. június 26-a van, péntek, lassan 7 perccel múlt 9 óra, Hajdú Tibor vagyok, remélem kellemesen telt a reggelük, bízom benne, hogy velem tartanak a folytatásban is, jó muzsika szól majd, szeretem a jó pálinkát, énekli Kapi Gábor, és a holnapi László névnapra készülünk majd ezzel a felvétellel, esik eső, csendesen énekli Bokor János, az örökzöldek között Mikes Éva, Pálfi Péter, Straub Dezső egy-egy felvételét is játszom. Hallhatnak majd Dankó klubos felvételeket, örökzöldeket cigánzenekari kísérettel. Elsőként pedig a kettős a Cirkusz Hercegnőből Németh Marika és Korondi György előadásában a Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekarát Bródi Tamás vezényli. Ne feledjék el, ezen a tematikus hétvégén a főszereplő Németh Marika lesz. Tartsanak továbbra is velem, derűs napot!

Boldog névnapot kívánok kedves hallgatóinknak, Jánosok és Pálok ünnepelnek ma, és felkészülnek holnapra a Lászlók. Derűs napot kívánok, a Donkó Rádiót hallgatják. A Szeretem a jó pálinkát című nótát pedig a következő uraknak játszom a folytatásban. Kovács Éva kedves hallgatom, Popovics László, Tarnai Kis László és Nyári László Prímásnak, valamint a rádió minden Lászlójának küldi. Terikei Sándor Szentendre Kőhegyről pedig Csíkcsomoltán Ferenc Lászlónak és Nyári Lászlónak, Szentendrén Király Lászlónak és Kazi Lászlónak, Sziget Monostorban pedig Búvár Lászlónak küldi. Kapi Gábor előadásában kívánban nagyon sok boldogságot és jó egészséget. Csatlakozom hozzájuk. Isten éltesse a névnaposokat!

0: leszel.
1: Derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Holnap lesz László nap, és a folytatásban is. Előre köszöntjük egy kedves hallgatónkat Nagy Szaláncon, remélem elérjük őt most.
2: Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt, Ábrahám úr! Ön az ünnepelt, úgyhogy mondja el nekünk, hogy ki a kedvenc énekese, és tőle játszunk majd nótát.
2: Nagy László volt a kedvenc énekesem, mert a Sótikáról, még a Dóri József, ezek voltak énekeseim.
1: Értem. Nagyon boldog névnapot kívánok, kedves László, önnek holnapra előre is. Úgyhogy Szalai László előadásában játszom le önnek a Halkan pengesd ezt a csárdást, és az egész családja nagy szeretettel köszönti önt. Bírja ki ezt a hőséget, vigyázzon magára. Viszont hallásra.

0: szerető halál.
1: Változás a Hegyesalom-Csorna vonalon. Felső vezeték szakadás miatt Mosonszolnok állomáson nem lehetséges a vasúti közlekedés. Derűs napot kívánok, a Dankor Rádiót hallgatják. Úgyhogy valamennyi vonat helyett Hegyesalom és János Somorja között pótlóbuszok szállítják az utasokat. Néhány információ a közutakról. Az M5-ösön Röszke felé a nullás csomópontja után egy kamion az árokba hajtott. Forgalomkorlátozásra kell készülni a 29-es kilométernél, több mint 4 kilométeres a dugó. Az 1-esen Mosonújhely térségében a Mecséri elágazásnál történt baleset, 3 autó ütközött. Egy sávon irányonként váltakozva halad a forgalom. Az M0-ás déli szektorán pedig az M1-es felé Török-Bálint térségében történt sajnos baleset. Az 5-ös kilométernél a lassító sávon áll a sérült jármű. Lassulásra és torlódásra kell készülni, és a nagyon nagy meleg természetesen a reakcióidőnkön is ront. Sajnos óhatatlanul az ember figyelme is lankad. Tegnap pont szemtanúja voltam egy teljesen elkerülhető buta koccanásnak. Egészen egyszerűen az egyik autó sofőrje, amikor látta, hogy akadályt képez az úton, gondolta, hogy visszatolat, csak a tükörben nem nézett bele, és neki tolatott egy teherautónak. Személyi sérülés nem történt, de roppant buta baleset. Vigyázzunk magunkra, és vigyázzunk egymásra. Mikes Éva felvételét játszom a folytatásban a Dankor Rádióban. A címe: Te szeress legalább.

Máté Péter, Szécsi Pál, Bergendi, Illés, hogy csak néhány előadót említsek, az aranylemezek fellépői közül. Derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják, és ami még durva, hogy 30-40 éve nem volt rádió, ahol mondjuk

ezeknek az előadóknak a felvételeit hallhatták volna. Az aranylemezekben bizony lehetséges velük találkozni. A következő két órában 10 órától az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar slágerei szólnak, mint ahogy a folytatásban is jöjjön a Neoton és a Holnap hajnalig a Dankó Rádióban.

Jöjjenek a Dankó kublos felvételek, derűs napot kívánok, a Dankó rádiót hallgatják. Kiskunmajsán két kiváló felvétel is készült, az egyik a Szeretni bolondulásig, Lugosi Kati, a másik az Oda vagyok magáért, Bojtos Luca előadásában még 2024. októberében rögzítettük. Most pedig egy Dankó gálás felvétel a tavalyi, a Magyar Zeneházában rögzített Isztambul Dolly énekel, a kíséretet Idősebb Sárközi Lajos és Kovács Erik zenekara nyújtja.

Dombóvár olimpiai bajnokait mutatja be a folytatásban Vecsei Ál Miklós színművész. Derűs napot kívánok! A Dankó Rádiót hallgatják. Buzánszki Jenő az aranycsapattal 52-ben Helsinki-ben, a Rózsa Norbert pedig az atlantai 96-os nyári olimpiai játékokon lett bajnok 200 méter mellen. Jön tehát Vármegyéről Vármegyére című sorozatunk újabb epizódja, addig is sportolunk, egy biciklitúrára megyünk a Jereb együttessel, majd 10 órától következnek a hírek, utána aranylemezek Tölgyi Krisztával, a Déli Krónikát követően ma is jó ebédhez szólom, óta várja neked Budai Beatrix, 2 órától szívküldi szívnek szívesen kívánságműsor. Gál Zoltánnal, tematikus hétvégén főszereplője, a csodálatos primadonna Németh Marika, nem csak a felvételeiből, hanem korabeli interjú részletekből is válogatunk, reggelente pedig Nádas Györgyel ébredhetnek. Gyurmán Gábor hangmérnök és Szabó Tamás zenei szerkesztő nevében köszönöm egész heti kitüntető figyelmüket, hétfőn 6 óra után néhány perccel találkozunk ismét, addig is vigyázzanak magukra, bírják ki a hőséget, szép hétvégét, derűs napot, Hajdú Tibort hallották, viszont hallásra.

0: vármegyéről vármegyére. Tolna.
1: Buzánszky Jenő és Rózsa Norbert. Dombóvár olimpiai bajnokai. A Tolna vármegyei város két nagy sportolót is adott Magyarországnak. Buzánszky Jenőt, a legendás aranycsapat hátvédjét, és Rózsa Norbertet, a mellúszás zseniét. Buzánszky Jenő, a nemzet sportolója 1925-ben vasutas családban született. A labdarúgást a dombóvári vasutasban kezdte. Tehetségének hírét egészen Baranyáig vitték a szerelvények, 1946-ban a pécsi vasutasba igazolt. Az aranycsapatba már Dorogról került be. 1952-ben olimpiai aranyérmet szerzett, és játszott a Wembleyben az angolok elleni 6-3-on. Tagja volt az 1954-ben világbajnoki ezüstérmet szerzett csapatnak. A válogatottban 49-szer, az NB1-ben 274-szer lépett pályára. Buzánszky Jenő 2015-ben hunyt el. Tiszteletére emlékkiállítás nyílt a dombóvári helytörténeti gyűjteményben. Portréját őrzi a dombóvári Panteón. Nevét az új dombóvári városrészen utca viseli. Rózsa Norbert, olimpiai, világ és Európa bajnok mellúszó, 1972-ben született Dombóváron. 7 évesen kezdett úszni. Tamás Kornél, Fehérvári Róbert és Kecskés Andrea volt a nevelőedzője. 1987-ben került Budapestre Szécsi Tamáshoz. Vele az 1990-es években uralta a mellúszást. 100 és 200 méteren összesen 13 érmet szerzett a világversenyeken. 1994-ben Magyarországon Rózsa Norbert lett az év sportolója. Dombóvár díszpolgári címmel tüntette ki. A városban emléktábla és dombormű tisztelek teljesítménye előtt.
0: A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
2: Műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja Önöket érdekes vendégekkel.
3: Ezen a hétvégén, szombaton, Juronics Tamás táncművész lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között a Szegedi Balettban eltöltött évek tanulságai, de szót ejtünk majd arról is, hogy miért vállalta 2007-től 2008-ig a Magyar Táncművészek Szövetségének elnöki pozícióját. Vasárnap Duba Gábor költő dalszövegíróval beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy mit érzett akkor, amikor férfiként egy nő lelkét kellett magára öltenie a Szabadon foglak című könyvének megalkotásakor, de az is beszélgetésünk témája lesz, hogy vajon mennyire érzi az idősödés előre haladtát irodalmi munkáinak mondani valóiban. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
2: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
4: Töltsük együtt a nyarat, minden nap Önök érték a Dunán. Még több zenével várjuk Önöket minden egyes nap. Hétvégén, szombaton és vasárnap is számíthatnak zenés válogatásainkra. Régi idők kedvenc slágereivel, a legnépszerűbb nótákkal, valamint legendás előadóink felejthetetlen alakításaival várjuk Önöket.
5: Önök kérték. Hétköznap 15 óra 25 perckor. Zenés Önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 10 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
6: Jó napot kívánok, a szerkesztő Noményi Krisztina, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Holnaptól harmadfokú hőségriasztás lép életbe itthon, és legalább 4 napig tart majd a rendkívüli hőség. Az országos tisztifőorvos mindenkit arra kér, hogy fokozottan figyeljen oda magára és a környezetében élőkre. Különösen veszélyeztetettek az idősek, krónikus betegek, kisgyermekek, a fogyatékossággal élők és a hajléktalanok. Oroszi Beatrix a kormány szóvévői tájékoztatón ismét arra hívta fel a figyelmet, hogy mindenki fogyasszon sok folyadékot, kerülje a tűzőnapot, és ha valaki segítségre szoruló embert lát, értesítse a hatóságokat. A kormány ma éjféltől rendkívüli tájékoztatási rendet léptet életbe, 2 óránként frissítik a hőséghelyzettel kapcsolatos információkat, jelentette be a miniszterelnök. Az államigazgatásban hétfőn és kedden home office-ban dolgozhatnak a munkavállalók. Magyar Péter a kormány szóvivői tájékoztatón közölte, hogy folytatódik a vízosztás és több millió zacskózott víz előállításáról rendelkeztek. A hétvégére részben felfüggesztették a kamionstopot és kiemelt figyelemmel kísérik a szabadtéri rendezvényeket. Jelenleg nincs krízishelyzet az energiaellátásban a kánikula miatt, közölte a Védelmi Igazgatási Hivatal főigazgatója. Kádár Pál a kormány szóvivői tájékoztatón elmondta, hogy a valaha mért csúcsidőszakhoz képest 95%-os az energiafelhasználás. Jövő keddig lehet részletfizetést kérni a gépjárműadóra, figyelmeztet a NAV. Az 5 havi pótlékmentes részletre vonatkozó kérelmet a legegyszerűbben a NAV mobilban lehet benyújtani. Indoklást és igazolásokat nem kell csatolni. Szintén keddig kell bevallaniuk és befizetniük az érintett vállalatcsoportok tagjainak a 2024-es adóévre vonatkozó globális minimumadót. Az űrlap kizárólag elektronikusan az online nyomtatvány kitöltő alkalmazásban adható be. A határidő elmulasztása akár 10 millió forintos bírsággal is járhat. Májusban több vendég némileg kevesebb éjszakát töltött el a szálláshelyeken, mint egy évvel korábban. Az 1.800.000-es létszám 2,5%-os növekedést, a csaknem 4 millió éjszaka 0,5%-os csökkenést jelent 2025 májusához képest, tájékoztatotta a KSH. 10-ből 7-en hotelekben, szállodákban foglaltak, a többiek magán és egyéb szálláshelyeken vettek ki szobát. A legnagyobb mértékben 20%-kal Gyulán és környékén nőtt meg a forgalom. Japánban több mint 100 légijáratot töröltek a közelgő trópusi viharok miatt. Az előrejelzések szerint az egyik vihar óránkénti 144 kilométeres széllökésekkel érkezik, és kölcsönhatásból léphet a Csendes-óceánon távolabb tomboló másik viharral, emiatt mozgásuk és erejük nehezen jósolható meg. A hatóságok az árvíz és földcsuszamlás veszély miatt 2 millió ember telepítettek ki. Negyedik napja tart a cápa veszély Ausztrália legnépszerűbb strandjain. A hatóságok tájékoztatása szerint az elmúlt napokban többször is láttak cápákat a világhírű Bondi Beach, ezért ott továbbra is tilos a vízbe menni. Nemrég súlyos cápatámadás történt egy közeli strandon, ahol egy 35 éves nő életveszélyesen megsérült és amputálni kellett a karját. Zavartalan napsütésre számíthatunk, legfeljebb néhány élénk széllökés mérsékli a hőséget. A hőmérséklet napközben általában 33-38, este 28-33 fok várható. 10 óra múlt, 4 perccel.
2: Aranylemezek.
7: Jó napot kívánok, Tölgyi Krisztina vagyok. Ma is sok közönség kedvenc előadót hallhatnak, például a Fonográf, Németh Lehel, az LGT, Bili Csiti Vadar, Zárai Márta és Vámosi János, Kern András, Horváth Cserli és Faragó Zsudi István felvételei szólnak a mai összeállításunk első részében. Kovács Kati előadásában a Nálad lenni újra jó lenne, majd Ihász Gábor dala, a Szerelem 86 nyitja a sort. Jó szórakozást kívánok!
2: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Az aranylemezekben most egy kis békebeli légyotra megyünk vonattal Szabadiba, hiszen Viktóriát próbálja odacsábítani a fonográf együttes Szörényi Levente és Bródi János dalával. Utána pedig S. Nagy István legelső dalszövegét hallhatják, amit egy világsláger magyar változatához, Jerry Livingston zenéjéhez írt. A Merre jártál tegnap?

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Levelem jött a falumból, ahol én már nem jártam sok ég.

Az aranylemezek képzeletbeli időgépével bekukkantunk az 1968-as Táncdalfesztivál döntőjére, ahol az egyik második helyezést nyerte Deák Tamás és Fülöp Kálmán Sose fájjon a fejed című dala harangozóteri előadásában. Tulajdonképpen erre a slágerre is mondhatjuk, hogy végül is filmbetét dal lett belőle, ugyanis szerepelt a Mézga család különös kalandjai című rajzfilm sorozatban, amelynek a zeneszerzője ugyancsak Deák Tamás volt. A Távszerviz című epizódban Köbüki, a 30. századbeli rokon valamelyik kütyűjének segítségével harangozó teri rajzfilmes változata egyszer csak kilépett a tévéből, és Mézgáék nappaliában kezdett énekelni. Géza el is indult, hogy gyorsan hazahívja Paulát és Krisztát, de előtte még odaszólt a fiának, hogy Aladár, lehetőleg ne bolygasd a művét.

következő örökzöldé vált dal az aranylemezekben, mégpedig egy archív felvételről. Bilicsi Tivadar az Állami Hangversenyzenekar kíséretével könyörög dalban, hogy asszonykám, adj egy kis kimenőt. Utána pedig egy jó nagy ugrással a 70-es évek rockzenéjében kötünk ki, és meghallgatjuk az LGT egyik generációs dalát, Presser Gábor és Adamis Anna Miénk itt a tér című szerzeményét. Szabadság!

ki menő, hogy süljek ma úgy, mint az előn, az egyik kocsmában.

gyorsan leszárom, addig sorra járom a sok elhagyott snő. Ma festőben úszunk, és a falra kúszunk.

az előtt. Az egyik kocsmával, a másik kocsmába, törzs kávéházamból, zenés kávéházba, asszonykával egy kis kivelő, hogy szüljek magunk.

köszönet a boldog évekért. Te majd kézen fogsz és hazavezetsz. Jég dupla viszkivel. Három feledhetetlen dal következik az aranylemezekben. Zárai Márta és Vámosi János, Kern András, illetve Charlie előadás.

60-as évek második felében, a 70-es évek elején népszerű gyermek, majd tinisztár volt Jós Jutka. Több kislemeze jelent meg, és rendszeresen lépett fel a korszak legnépszerűbb előadó művészeivel. Közkedvelt felvétele volt például az Icipici kismese, a Szervusz bácsi vagy a Szegény tinédzserek. Arról is ő énekelt Gyöngy Pál, Berki Géza és Brand István szerzeményében, hogy egy kisöcsit kér a születésnapjára. Mindjárt meg is hallgatjuk, ám előtte még Szántó Erzsi első nagyslágere, Nádas Gábor is ifjabb Kalmár Tibor, Holdragyog a Dunán című szerzeménye hangzik el az aranylemezen.

0: nagy csuda volt.
1: Örök zöld dallamok.
2: És kívánok még nagyon sok boldog névnapot.
1: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Az aranylemezek első részét a Quando Quando című világsláger gitárfeldolgozásával zárjuk a nagyszerű Faragó Judy István előadásában. 11 óra 4 perckor pedig újra beülünk a képzeletbeli időgépünkbe, és a Bergendivel indítjuk a mai örökzöld zenei válogatásunk második részét itt a Dankó Rádióban.

0: műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtv.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szív küldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: Természet, történelem, hagyomány. Idén-nyáron ismét vár a Kárpát-medence. Minden nap 17 óra 50 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 11 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó napot kívánok, a szerkesztő Naményi Krisztina, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Holnaptól harmadfokú hőségriasztás lép életbe itthon, és legalább 4 napig tart majd a rendkívüli hőség. Az országos tisztifőorvos mindenkit arra kér, hogy fokozottan figyeljen oda magára és a környezetében élőkre. Oroszi Beatrix a kormányszóvivői tájékoztatón ismét arra hívta fel a figyelmet, hogy mindenki fogyasszon sok folyadékot, kerülje a tűzőnapot, és ha valaki segítségre szoruló embert lát, értesítse a hatóságokat. Venezuelában már 235 holttestet emeltek ki a romok alól a szerdai erős földrengések után. A sérültek száma legkevesebb 4300. A fővárosban, Caracasban és környékén több mint 200 sokemeletes épület dőlt össze. Múlt éjjel is tömeges dróntámadást hajtott végre az orosz és az ukrán hadsereg. Az orosz légvédelem a főváros 13 régió, valamint a Fekete és az Azovi tenger felett semmisített meg több száz szerkezetet. Jelentős károkról nem számoltak be. Tula megyében egy eltalált családi házban egy nő megsebesült. Ukrajnában a csaknem 200 drón mellett 7 rakétát is bevetettek az oroszok. Bár többségüket lelőtték, így is többen megsérültek, valamint lakóházak, ipari létesítmények rongálódtak meg. Jóvá hagyta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet, így következhet a végrehajtási szakasz, jelentette be az uniós források hazahozatalát koordináló közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid kitért arra is, hogy a Magyar Fejlesztési Banknál még azelőtt biztosítják a teljes átláthatóságot, mielőtt a pénzintézet programot indít például a KKV-k számára az uniós forrásokból. Jövő keddig lehet részletfizetést kérni a gépjárműadóra, figyelmeztet a NAV. Az 5 havi pótlékmentes részletre vonatkozó kérelmet legegyszerűbben a NAV mobilban lehet benyújtani, indoklást és igazolásokat nem kell csatolni. Szintén keddig kell bevallaniuk és befizetniük az érintett vállalatcsoportok tagjainak a 2024-es adóévre vonatkozó globális minimumadót. Az űrlap kizárólag elektronikusan az online nyomtatvány kitöltő alkalmazásban adható be. Minden népességi mutatóban csökkenést regisztráltak a statisztikusok májusban. A születések száma 1,3, a halálozásoké 4,3, a házasságkötéseké pedig 6,5%-kal csökkent. Az év 5. hónapjában 5654 gyerek született, 9601 ember halt meg, és csaknem 5300 pár kötött házasságot, közölte a KSH. Egy hét alatt 24 embert fogtak el a fővárosi kelenföldi vasútállomás környékén. A rendőrök múlt csütörtöktől tegnapig több mint 700 embert igazoltattak. Volt, akit elfogató parancs alapján állítottak elő, másokat bűncselekmény elkövetésén értek tetten. Emellett szabálysértési feljelentést tettek közterületi alkoholfogyasztás, illetve veszélyes eszköz birtoklása miatt, több esetben helyszíni bírságot szabtak ki, köztisztasági szabálysértésért, valamint a KRESZ megszegéséért. Mától indulnak a Retro Istria Expresszek az Adriára, a járat minden nap a keleti pályaudvar indul az esti órákban, és másnap éri el a szlovén és horvát tengerpartot. Jegyet a nemzetközi pénztárakban és online is lehet vásárolni, a kutyai és kerékpárjegyeket viszont csak személyesen lehet megvenni. Zavartalan napsütésre számíthatunk, a hőmérséklet napközben általában 33-38, este 28-33 fok várható.
0: lemezek.
4: Ha ma lesz a holnap tegnapja. Demjén Ferenc szerzeményét az 1976-os Made in Hungary rádiós dalversenyen mutatta be a Bergendi Együttes, és akárhogy is számolom, az bizony 50 évvel ezelőtt volt, és amit fél évszázaddal később is el tudunk dúdolni, az igazi sláger, sőt mostanra már feledhetetlen örökzöld. Tölgyi Krisztina vagyok, és további jó szórakozást kívánok!
0: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Az 1966-os Made in Hungary rádiós dalversenyen Mátrai Zsuzsa előadásában hangzott el először közönség előtt az Ördögből angyal lehetnél című táncdal, ami nagy sláger lett, és később

A mai aranylemezek elején már elvittük Viktóriát Szabadiba a fonográffal, most pedig elhívjuk a hölgyet a budapesti Stefániára, ahol éppen egy honvéd banda szórakoztatja az utcán egybegyűlt publikumot. Ábrahám Pál Földes Imre és Harmat Imre operettje a Viktória örökzöldé vált szerzeményét Audics Béla énekli a Magyar Rádió Vonostán zenekara és a Stúdió 11 kíséretével.

A Beat korszakban folytatjuk a képzeletbeli időutazásunkat Szörényi Levente és Bródi János Légy jó kicsit hozzám című dalával az Illés előadásában. Utána pedig Pályár András és Hajnal István Csend van című szerzeményét adja elő Szécsi Pál, a Magyar Rádió és Televízió Honos Tánc zenekara és a Stúdió 11.

Egy kiváló előadó jó, de kettő még jobb, úgyhogy itt az idő egy újabb duetre az aranylemezekben. Balázs Fecó és Horváth Attila írta az Idegen című dalt, amit a zeneszerző Balázs Fecó adott elő Farkas Zsófival, aki sikeres hazai zenei karrierje után immár több mint 10 évvel ezelőtt a világhírű Labus együttes énekesnője lett, és Sophie Cairo művésznéven koncertezik a formációval világszerte.

Mondd, emlékszel még a találkozásunkra? Nagy társaság, hangulatfény, táncoló párok, de én csak téged láttalak. Alig vártam, hogy vége legyen az estének, és megkérdezzem, haza kísérhetlek? Megihatnánk még egy pohár pezsgőt nálam. Elmosoltál, és szótlanul bólintottál. Dobogó szívvel nyitottam ki az ajtót, pezsgőt bontottam, és két szál gyertya fényénél némán kocintottunk. Behunytad a szemed, átöleltelek, és megcsókoltalak.

Sajnos mi ketten későn találkoztunk, te már máshoz tartozol. Szerettem volna azt mondani, ne menj, maradj itt, végleg. De éreztem, jobb, ha hallgatok. Most itt vagyok egymagam, előttem két csonkig égett gyertya, két üres pohár. Felállok, pezsgőt bontok, és kocintok az emlékedre.

A Dankó Rádió utazó koncertsorozata a Dankó Klub előadásait és az immár hagyományos decemberi Dankó gálákat mindig közös produkcióval zárják a fellépők. A tavalyi Dankó gála fináléjában a Nem csak a 20 éveseké a világ című dal hangzott el különleges hangszerelésben és zenei kísérettel. Fényes Szabolcs és Szenes Iván jól ismert örökzöldjét együtt énekelte el Egri József, Bojtos Luca, Farkas Rozika, Janzakata, Dolhai Attila, Revicki Gábor, Bokor János, Dolly és Budai Beatrix, akiket az alkalomra kibővített zenekar kísért Sárközi Lajos hegedűművész prímás vezetésével, valamint a könnyű zenei együttes, amelyet a hangszerelést is készítő zongoraművész Kovács Erik irányított a Magyar Zeneházában. Az ott készült koncert fel.

Kedves hallgatóink, a mai aranylemezeket a Behuny szemmel című dallal zárjuk a Daróczi együttes feldolgozásában. Utána megkondul a harang, a déli krónikát követően pedig indul a jó ebédhez szól a nóta, amelyben Budai Beatrix válogat a legnépszerűbb szerzeményekből. 2-től 5-ig Szívföldi szívnek szívesen című kívánság műsorunkban pedig ma is Gál Zoltán műsorvezető és Nemes Niki szerkesztő teljesíti a zenei kéréseket. Mindehhez jó szórakozást kívánok az aranylemezek mai stábja, Szabó Tamás zenei szerkesztő, Fóti Tamás hangmérnök és adásmenedzsereink Dészabó Ágota és Pálmai Szabolcs nevében is. Én Tölgyi Krisztina vagyok, és hétfőn délelőtt 10 óra után ismét várom Önöket egy képzeletbeli időutazásra az örökzöldek világában. Addig is további kellemes napot, jó hétvégét és jó dankó rádiózást kívánok!

0: műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén, szombaton, Juronics Tamás táncművész lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között a Szegedi Balettban eltöltött évek tanulságai, de szót ejtünk majd arról is, hogy miért vállalta 2007-től 2008-ig a Magyar Táncművészek Szövetségének elnöki pozícióját. Vasárnap Duba Gábor költő dalszövegíróval beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy mit érzett akkor, amikor férfiként egy nő lelkét kellett magára öltenie a Szabadon foglak című könyvének megalkotásakor, de az is beszélgetésünk témája lesz, hogy vajon mennyire érzi az idősödés előre haladtát irodalmi munkáinak mondani valóiban. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Oda nézek a pontot!
3: Kuruc sziget a Labanc világ közepén.
4: Katonailag nem komoly.
3: Az utolsó hős.
2: Száz aranyat ér a fejed.
4: A meg a
2: dicsőség. Élve van, ahova te el kell fognunk!
3: Akit az ellenség fenyeget.
2: Meghalsz, krepel is, kutya!
5: Engedelmével egy kicsit később.
3: Ám az igazi betyár mindig kivágja magát.
6: Megölhetném, de nem teszem.
2: A császár nevében gyűjtsen!
3: Zente Ferenc.
7: Hogy írja Balázs az üzenetet?
2: A szentjes kapitánya.
3: Dupla részekkel. Vasárnap 16 óra 50 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Déli Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó napot kívánunk, Ciprus Éva vagyok, a bemondó Beslin Bettina, főbb híreink először röviden. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe, 40-41 fokkal érkezik fölénk a hőkupola.
2: Venezuelában már 235 holttestet emeltek ki a romok alól a szerdai földrengések után. A sérültek száma legkevesebb 4300.
1: A kormány célja, hogy Magyarország 2030-ra teljesítse az euróövezethez való csatlakozás feltételeit, jelentette ki a miniszterelnök, miután az eurócsoport elnökével tárgyalt.
2: Zavartalan napsütésre számíthatunk, a hőmérséklet napközben általában 33-38 fok között várható.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. A tartós hőség jelentősen növeli a mentőszolgálatok és a sürgősségi osztályok leterheltségét. A keringési problémák, a kiszáradás, a hőguta miatt megnövekedett betegszám fokozott készenlétet igényel az egészségügyi ellátórendszertől is. A következő napokban több helyen akár a 40 fokot is elérheti a hőmérséklet, ezért szombattól harmadfokú hőségriasztás lesz érvényben. A kormány rendkívüli intézkedésekkel készül. Nagy Viktória és Falucskai Ivett összeállítása.
3: 400-450 plusz bejelentés is érkezett naponta a mentőszolgálathoz. Növekszik a sürgősségi beteg ellátás végző osztályoknak a forgalma, és megduplázódhatnak akár a balesetek miatti mentőhívás számok is, és egyértelműen nő a halálozás a hőséghullámok idején.
4: Mondta az országos tiszti főorvos. Oroszi Beatrix hangsúlyozta, a következő napok extrém meleg időjárása minden eddiginél nagyobb terhet róhat az egészségügyi ellátórendszerre.
5: Ilyenkor nem csak a klasszikus hőártalmak miatt érkezik több segélyhívás, hanem a meglévő szív- és érrendszeri betegségek is gyakrabban befolyásolják ezt. A mentőszolgálat számára pedig ezek az időszakok mindig nagyobb terhelést jelentenek.
4: Fogalmazott Perédi Péter, az Országos Mentőszolgálat Közép-Dunántúli régiójának kommunikációs munkatársa. Hangsúlyozta, a nyári forróság az idősebbeket és a krónikus betegeket viseli meg leginkább, de az egészséges szervezetet is komoly kihívás elé állítja. Ezért, ha a hőguta jeleit észleljük magunkon, vagy a környezetünkben bárkin, azonnal hívjunk segítséget.
5: Mindenképpen hívjunk mentőt, ha valaki a hőségben összeesik, elveszíti az eszméletét, zavartá válik, nem tud megfelelően kommunikálni, gőcsolma jelentkezik akár, vagy nagyon magas testhőmérséklete mellett forró száraz bőre van. Ezek már hőgutára utalhatnak, ami azonnali ellátást igényel.
4: Perédi Péter hangsúlyozta, a mentők kiérkezéséig mi is segíthetünk. Ha a beteg eszméleténél van, vigyük árnyékos, hűvös helyre, lazítsuk meg a ruházatát és vizes borogatással, legyezéssel, kezdjük meg a hűtését, illetve adjunk neki inni. A hőséget egy úgynevezett hőkupola okozza, amely csapdába ejti a forró levegőt Európa felett, és meleg levegőt szível a Szaharából. Erről Fejős Ádám meteorológus beszélt.
6: Hőkupola olyan magas nyomású, nagy kiterjedésű légköri képződmény, amely szinte fedőként zárja be a meleg levegőt egy adott térség fölé. Ilyenkor a lesüllyedő légmozgások miatt a levegő még jobban felmelegszik, a felhőképződés akadályozottá válik, és nem jön létre minimális enyhülést hozó csapadék sem. Ez a bezárt forróság napokig, vagy akár hetekig is stagnálhat egy-egy régió felett.
4: A kormány péntek éjféltől rendkívüli tájékoztatási rendet léptet életbe, 2 óránként frissítik a hőséghelyzettel kapcsolatos információkat, jelentette be a miniszterelnök csütörtökön. Az államigazgatásban hétfőn és kedden home office-ban dolgozhatnak a munkavállalók. Magyar Péter a kormány szóvivői tájékoztatón közölte, hogy folytatódik a vízosztás, több millió zacskózott víz előállításáról rendelkeztek. A hétvégére részben felfüggesztették a kamionstoppot, és kiemelt figyelemmel kísérik a szabadtéri rendezvényeket.
1: A villamos energiaellátás biztonsága érdekében takarékosságra kéri az embereket a gazdasági és energetikai miniszter.
2: Kapitány István szerint különösen az esti 18 és 21 óra közötti időszakban érdemes odafigyelni az áramfogyasztásra. Aki teheti, ebben az időszakban mérsékelje a klímaberendezések használatát, mellőzze az elektromos autók töltését, illetve a nagyobb energiaigényű háztartási gépeket is, inkább este 9 után működtesse. A tárca vezető jelezte, a biztonságos energiaellátáshoz nincs szükség nagy áldozatokra, csak néhány tudatos döntésre.
1: A valaha feljegyzett legsúlyosabb hőhullám sújtja Észak-Nyugat és Közép-Európa nagy részét egy friss jelentés szerint. Az Egyesült Királyságban 50 éve nem tapasztaltak ilyen csúcshőmérsékleteket. Franciaországban minden idők legforróbb napjával dőlt meg a melegrekord, és Európa más régióiban is megviseli az emberek egészségét a forróság. Szabó Attila és Montán Erik összeállítása.
7: A rendkívüli hőség ellenére sokan továbbra is a szabadban dolgoznak Hollandiában. A kertépítőknek, parkfenntartóknak és az élelmiszerkiszállítóknak a nagy melegben is el kell végezniük a munkájukat. A legmelegebb órákban sok helyen 36 fokot mutattak a hőmérők. A rendkívüli hőség miatt szinte teljesen megteltek a kijelölt menedékhelyek Párizsban. A városvezetés középületeket nyitott meg, hogy a lakosok légkondicionált helyiségekben vészelhessék át a kánikulát. A hűvös menedéket főként kisgyermekes családok, idősek és olyan otthonról dolgozók keresték fel, akiknek lakása a nagy melegben elviselhetetlenné vált. A kávézók teraszai szinte teljesen kiürültek. Még az árnyék sem nyújt a tenyhülést a rekkenő hőségben. A hatóságok szerint már mintegy 200-nyian fulladtak vízbe a hétvége óta, miután a hőhullám elől menekülve sokan tiltott fürdőhelyeken kerestek enyhülést. Az elnök azt ígérte, hogy minden szükséges óvintézkedést bevezetnek. Alkalmazkodtunk a globális felmelegedéshez, de nem lehet alkalmazkodni egy olyan hőhullámhoz, amelynek ma Európában nincs párja, és amely történelmünkben is példátlan. Egy olyan hőhullámhoz, amelynek során a hőmérséklet ilyen hosszú ideig 15 fokkal emelkedett a szezonális átlag fölé, fogalmazott az elnök. Sok egészségügyi intézmény nincs felkészülve a tartós hőségre, a kórtermekben a hőmérséklet gyakran meghaladja a 30 fokot. Továbbra sem enyhül a hőség Olaszországban. Csütörtökön az ország 17 nagyvárosára adta ki vörös hőségriasztást. Köztük Rómára, Milánóra, Firenzére, Velencére és Torinóra. Próbálok sok vizet inni és elkerülni a tűzőnapot. Szóval ennek megfelelően szervezem a napomat, ha csak nincs valami dolgom, ami miatt ki kell mennem. De ha kimegyek, viszek magammal vizet, mondta egy idős nő. A főváros Róma különösen kitett a hőségnek. A sűrű forgalom, a hőt elnyelő aszfalt és kőburkulatok, a nagy árnyék nélküli terek, valamint az éjszakai lehűlés hiánya tovább fokozza a hőterhelést. Az előrejelzések szerint a hétvégén és a jövő hét elején tovább fokozódik a kánikula. Hétfőre helyenként már a 40 fokot is elérheti a csúcs hőmérséklet.
1: Tizedik napja tart a hőhullám Belgiumban, a hőség miatt a közszolgáltatások is akadoznak. Brüsszel, Berek Patricia.
8: Belgiumban narancssárga riasztás van érvényben a hőség miatt. Ma akár a 40 fokot is megközelítheti a csúcsérték. Tizedik napja tart a kánikula. A belga vasúttársaság naponta 100 járatot töröl, és a vonatok menetidejét is növelik, hogy a hőségben kisebb legyen a felső vezetékek terhelése. A hatóságok elrendelték az egyik legnagyobb brüsszeli látványosság az Atomium bezárását. Számos ágazat leállt, vagy legalábbis jelentősen lelassult a hőhullám miatt. Több kórházban csak a sürgősségi beavatkozásokat végzik el, a tervezett műtéteket törölték. Akadozik a hulladékszállítás is, nagy mennyiségű szemetes zsák gyűlt össze a brüsszeli utcákon. A belga szövetségi klímaminiszter Jean-Luc Roux szerint a hőhullám több ágazatban is veszteséget okoz. Számításai szerint a klímaváltozással járó szélsőséges időjárási jelenségek miatti költségek évente akár a belga GDP 12%-ára is rúghatnak majd.
1: Szerbiát is elérte a kánikula, és az előttünk álló hétvégén várható a legnagyobb hőség. A Szerb Közegészségügyi és Hidrometeorológiai Intézet elővigyázatosságra szólított fel mindenkit. Különösen nagy meleg várható a Vajdaság területén, ahol holnaptól már vörös szintű figyelmeztetés lesz érvényben. Szerbiából Tóth Diana tudósított.
9: Ezekben a napokban éri el Szerbiát az az extrém időjárás, amely napok óta Európát sújtja. Ma még narancssárga figyelmeztetés van érvényben, amikor országszerte 32 és 36 fokot mutatnak a hőmérők. Holnaptól azonban tovább melegszik a hőmérséklet, a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet figyelmeztetése alapján 39 fokos meleget és annál még melegebbet is hozhat magával a hőkupola, amely amely várhatóan az egész hétvégén velünk marad. Itt Vajdaságban holnaptól ugyancsak a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet vörös szintűre emelte a figyelmeztetést, ami azt jelenti, hogy arra kérik a polgárokat, hogy legyenek fokozottan elővigyázatosak, tartsák be az utasításokat, kerüljék a tűzőnapot, és fokozottan ügyeljenek az elegendő folyadék bevitelre is. Egyébként a tapasztalat azt mutatja, hogy a polgárok megfogadják a tanácsokat, ügyelnek az előírásokra, és aki csak teheti, vízpart mellett igyekszik elviselni a forróságot.
1: Már legalább 235 halottja és csak nem 4300 sérültje van a szerda esti venezuelai földrengéseknek. A két egymás utáni erős rengésben számos épület összeomlott. Sokan váltak hajléktalanná, és rengetegen rekedtek a romok alatt. A helyi katasztrófavédelem már külföldi kutatócsapatokkal kiegészülve megállás nélkül keresi az embereket. A mentési akciók mellett humanitárius segélyekkel is szállítanak, sok helyen a civilek is gyűjtik a segélycsomagokat. Szokolai Kinga és Mékia György összefoglalója.
10: Szinte egyetlen épület sem maradt, több teljesen összeomlott, sok utcán közlekedni sem lehet a romoktól. A szerda esti földrengések által leginkább sújtott településen sokan a parkokban, összetákolt sátrakban húzódtak meg a romos házak között. Mindenki kiszaladt az épületekből, mert megijedtünk. A családok és a szomszédok így gyűltek össze a parkban, néhányan pedig egy parkolóban vannak. Mindenki kint maradt, mert félünk, hogy még lesznek utórengések, mondta egy nő. A szerdai két nagy erejű földmozgás csak nem 30 utórengés követte. Az ügyvezető elnök felkereste a legsúlyosabban érintett régiót, ahol a kormány teljes támogatásáról biztosította az embereket. A szerda munkaszüneti nap volt, ezért sokan otthon voltak a földrengések idején. Sikítva ájult ismerősei karjába egy édesanya, miután 3 és 10 éves gyerekeinek holttestét kihozták a romok alól. Szörnyű, túl sokat láttunk, küzdöttünk, hogy élve kihozzuk a gyerekeket. Hárman voltak, egyet sikerült élve kimentenünk, de a többieket nem, mondta a gyerekek nagybátyja. Az emberek aggódva figyelik a mentőcsapatokat, megállás nélkül keresik a túlélőket a romok alatt, még sok helyen lehet hallani segélykiáltásokat. Amikor a földrengés kezdődött, olyan erősen kapaszkodtam az ajtókeretbe, hogy eltört az ujjam. Szorosan kapaszkodtam, amíg az összes emelet rám nem omlott. Aztán egyszer csak megláttam egy kezet, és megragadtam, mesélte egy nő. Sok helyen még mindig kézi eszközökkel, ásókkal, csákánnyal törik a betont, hogy be tudjanak jutni a romok alá. De folyamatosan érkeznek a munkagépek is. Sok ország mozgósította a Venezuelában lévő vállalkozásait, amelyek segítenek a mentésben. Megérkeztek a külföldi kutató és mentőcsapatok is. Spanyolország, az Egyesült Államok és több dél-amerikai ország is segítséget küldött. A külföldi csapatok nem csak a kutatásban vesznek részt, humanitárius segélyeket is szállítanak, és saját állampolgáraikat is mentik a katasztrófa sújtotta térségből. Venezuela nem biztonságos hely. Az infrastruktúra súlyosan megrongálódott, az áram és vízellátás is megszakadt, hatalmas a kár. Szóval ki kell hozni az állampolgárainkat, emellett el kell juttatni humanitárius segélyeket, mondta az egyik amerikai mentő és kutatócsapat elnöke. A civilek is összefogtak, Ecuadorban az emberek vizet és élelmiszert visznek a gyűjtőpontokra, ahonnan eljuttatják azokat Venezuelába.
1: Az Európai Unió átutalta Ukrajnának a következő 2 évre tervezett 90 milliárd eurós hitel első részletét, közölte az Európa Bizottság elnöke Lengyelországban. Ursula von der Leyen azt is bejelentette, a napokban megkezdődik a drónok gyártására szánt 6 milliárd eurós keret kifizetése is az uniós hitelből Ukrajnának. Közben a lengyel kormányfő arról beszélt, a NATO keleti szárnyán rendkívül instabil a helyzet. Részletek Barna Pétertől.
11: 40 napos offenzívát egy befolyásoló műveletet hagyott jóvá Oroszország ellen, miután egyeztetett az ukrán hírszerzés vezetőjével, jelentette be Volodymyr Zelenszkij közösségi oldalán. Az ukrán elnök azt írta, a művelettel nyomást akar gyakorolni Moszkvára annak érdekében, hogy ki tudja kényszeríteni a háború befejezését. Ukrajna hónapok óta közepes és nagy hatótávolságú dróntámadásokat hajt végre Oroszország ellen. A légi csapások fókuszában az energetikai létesítmények és a hadipar áll. A hivatalos adatok szerint az orosz olaj- és kőolajipari termelés 13,5%-kal csökkent májusban. Volodymyr Zelenszkij a napokban Fehér Oroszországnak is ultimátumot adott, hogy ne támogassa Oroszországot az Ukrajna elleni háborúban. Az ukrán elnök azt is közölte, ha Minszk nem állítja le az orosz drónokat segítő belorusz területen lévő katonai berendezéseket, akkor Ukrajna fogja megtenni. A fehér orosz elnök most arról beszélt, nemrégiben találkozott Ukrajna képviselőivel, akiknek elmondta, országa nem akar bekapcsolódni a háborúba. Alekszandr Lukasenka ugyanakkor figyelmeztette az ukrán elnököt, hogy ne ilyen stílusban beszéljen. Nyíltan megmondtam nekik, ha Zelenszkij azt gondolja, hogy így lehet velünk beszélni, és még meg is próbál bennünket belerángatni egy háborúba, akkor tudnia kell, hogy a háború jellege azonnal megváltozna. Teljesen más háború lenne, mondta a fehér orosz elnök, aki ismét megállapodást sürgetett Oroszország és Ukrajna között. Közben Moszkva ismét megszólalt a béketárgyalásokról, és a Kreml szóvivője azt mondta, nagyra értékelik Donald Trump közvetítői erőfeszítéseit, majd hozzátette, az Egyesült Államok nem lehet közvetítő, ha az egyik hadviselő felett támogatja. Lehetetlen ilyen közvetítői erőfeszítéseket tenni úgy, hogy valaki a háború egyik oldalán vesz részt. És természetesen tudjuk, hogy az amerikai tárgyaló küldöttség ezt teljes mértékben megérti és tisztában van vele, közölte Dmitrij Peszkov. A NATO keleti szárnyának biztonsági helyzete instabil, és a kockázatok tovább fokozódhatnak. Erről a lengyel kormányfő beszélt a NATO keleti szárnyának csúcs találkozóján. Donald Tusk kiemelte, Európának is fel kell készülnie a kockázatokra, mert közös határai vannak Oroszországgal, Fehér Oroszországgal és Ukrajnával. Senkinek sincs kétsége afelől, hogy az Egyesült Államok jelenléte és az együttműködésünk Európa biztonságát szolgálja. Kivétel nélkül egyetértünk, hogy a helyzet rendkívül instabil, és a következő hetekben, hónapokban eszkalációkra lehet számítani. Erről többször is beszéltem és figyelmeztettem is, jelentette ki Donald Tusk. Az Európai Bizottság elnöke pedig az Ukrajna újjáépítéséről szóló konferencián közölte, az EU átutalta Ukrajnának a 90 milliárd eurós hitel első részletét. Ursula von der Leyen hozzátette, az Európai Unió és tagállamai már 200 milliárd euró gazdasági, pénzügyi és katonai támogatást nyújtottak Kijevnek. Az Ukrajna támogatási hitel keretében pedig a következő két évben további 90 milliárd eurót biztosítunk. Ma átutaljuk ennek a hitelnek az első részletét is, egészen pontosan 3,2 milliárd euró makroszintű pénzügyi támogatást, fogalmazott Ursula von der Leyen. A bizottság elnöke azt is bejelentette, a következő napokban az Európai Unió megkezdi a dróngyártásra szánt 6 milliárd eurós támogatás első részletének kifizetését is Ukrajnának.
1: Felfüggesztette a Hormuzi szorosban vesztegelő hajók és legénységük evakuálását az ENSZ, miután támadás ért egy hajót az ománi öbölben, ismertette a Világszervezet tengerhajózási főtitkára, aki hangsúlyozta, hogy a szüneteltetés a biztonsági garanciák megerősítéséig tart.
12: Donald Trump amerikai elnök szerint egy szingapúri hajót ért iráni dróntámadás, de hangsúlyozta, hogy az eset ellenére továbbra is biztosítják a közlekedést a szorosban.
1: A függetlenség 250. évfordulója alkalmából megnyílt az országos ünnepségek főhelyszíne Washingtonban. A nagy amerikai nemzeti vásár július 11-éig tart nyitva a belvárosban. Szinte minden szövetségi állam bemutatkozik, lesznek színházi előadások, koncertek, az egyik fő attrakció pedig a rodeo bemutató. Az ünnep csúcspontja július 4-e lesz majd, és az aznapi óriási tűzijáték. A helyszínről Nárai Balázs jelentkezett.
13: Minden nap különböző programok vannak, események vannak, részben kultúráról, picit a gazdaságot is megmutatják, bemutatják a mezőgazdaságot, az ipart, az irodalmat, a zenét, táncot is természetesen. Minden, ami az Egyesült Államokhoz hozzátartozik, a történelmet is bemutatják, hogy az amerikaiak a saját történelmükkel is, jelátogatók az Egyesült Államok történetével ismerkedhessenek meg.
12: 5 perccel múlt 1:15.
1: Adásunkban eddig elmondtuk, hogy szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe, 40-41 fokkal érkezik fölénk a hőkupola. Szó volt arról, hogy Venezuelában már 235 holttestet emeltek ki a romok alól a szerdai földrengés után, a sérültek száma legkevesebb 4300. És hamarosan beszámolunk arról, hogy a kormányfő célja, hogy Magyarország, illetve a kormány célja, hogy Magyarország 2030-ra teljesítse az euróövezethez való csatlakozás feltételeit, jelentette ki a miniszterelnök, miután az eurócsoport elnökével tárgyalt.
0: Déli krónika.
1: Csökkentette a hazai terror fenyegetettségi szintet a belügyminiszter.
2: Miután a nemzetbiztonsági és rendvédelmi szervek részletesen elemezték a hazánkat érintő aktuális biztonsági kockázatokat és nemzetközi adatokat, Pusfai Gábor a terrorellenes koordinációs bizottság javaslatára az eddigi magas szintet közepesre mérsékelte. A döntés azonnali hatállyal életbe is lépett.
1: A kormány célja, hogy Magyarország 2030-ra teljesítse a Maastrichti kritériumokat, az euróövezethez való csatlakozás feltételeit, jelentette ki a miniszterelnök, miután Budapesten tárgyalt az eurócsoport elnökével, aki egyben a görög pénzügyminiszter is.
2: Magyar Péter úgy fogalmazott, Görögország mintaország, hiszen óriási nehézségeken ment keresztül a pénzügyi válságban, azonban ma már stabilitás jellemzi. A kormányfő hangsúlyozta, hazánkban kiemelten magas az euróövezethez való csatlakozás támogatottsága, azonban jelenleg egyik csatlakozási feltételnek sem felelünk meg.
14: Szomorú azt mondani, látni, hogy amikor 22 évvel ezelőtt csatlakoztunk az Európai Unióhoz, akkor közelebb voltunk sok tekintetben egy esetleges eurózóna csatlakozáshoz, mint ahol most vagyunk. Sőt, talán mondhatom azt, hogy a csatlakozás környékén volt egy politikai egyetértés abban, hogy az a cél és az a jó az országnak, hogyha mielőbb csatlakozunk az eurózóna. Az ettől most messze vagyunk, de pár év alatt odaérhetünk, és azt gondolom, hogyha nézzük a társadalmi támogatottságát Magyarország eurózóna csatlakozásának, akkor azt mondhatjuk, hogy lassan ott vagyunk politikai támogatottságban. Hát annyi változott, hogy az ellenzék az nincs ott, és ők alacsonyabban vannak, úgyhogy megszületett egy ilyen társadalmi egyetértés ebben.
1: Májusban több vendég kicsit kevesebb éjszakát töltött el a szálláshelyeken, mint egy évvel korábban.
2: Az 1.800.000-es létszám 2,5%-os növekedést, a csaknem 4 millió éjszaka 0,5%-os csökkenést jelent 2025 májusához képest, tájékoztatott a KSH. 10-ből heten hotelekben, szállodákban foglaltak, a többiek magán és egyéb szálláshelyeken vettek ki szobát. A legnagyobb mértékben 20%-kal Gyulán és környékén nőtt meg a forgalom.
1: Becslések szerint több 10 000 milliárd forint közvagyon került magánkézbe, ennek visszaszerzése, valamint a jogellenes vagyongyarapodás kivizsgálása lesz a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal feladata, mondta az ügyvédekkel a Demokratikus Jogállamért Egyesület elnöke a Kossuth Rádióban.
2: Gerő Tamás ügyvéd kiemelte, azért különleges ez a hivatal, mert nyomozati és vádemelési jogköre is lesz, és integrálódni fog az igazságszolgáltatási rendszerbe.
15: Az új hivatal az erősebb lesz valamennyivel, mint a klasszikus ügyészség vagy NAV nyomozhatóság, sőt, még a személyi állományt is elvonhatja az adott hatóságoktól. Tehát ez egy igazi ilyen szuper hatóság lesz, hogyha ezt így ki lehet fejezni, tehát nagyon erős jogosítványokkal. A cél a hatékonyság. A fő különbség talán úgy tudnám megfogalmazni, hogy a klasszikus büntető hatóságoknak a célja mindig az elkövető kilétének a megtalálása és utána a megbüntetése. Ennek az új hivatalnak viszont az elsődleges célja a közvagyon visszaszerzése lesz. Tehát más a fókusz.
1: Az ügynök aktákkal foglalkozó bizottság legfontosabb feladata az ügynök akták fogalmának pontos tisztázása és a nyilvánosságra hozatal gyakorlatának meghatározása lesz. Mondta Katona Csaba történész azzal összefüggésben, hogy a Tiszapárt törvényjavaslatában egy bizottság létrehozását kezdeményezi, amelynek az akták felülvizsgálata lesz a szerepe.
2: A történész azt mondta, az ügynökakták nagyon sokféle iratot jelentenek, ezek jelentős része pedig a megfigyelt emberekről szól, ezért ezek nagyon érzékeny adatokat is takarhatnak.
16: Az iratok jelentős része a megfigyeltekről szól értelemszerűen, és nyilvánvalóan nem lehet azt megtenni a kommunista pártállam által megfigyelt emberekkel, akiket már megalázott a saját államuk, hogy a róluk szóló adatokat tesszük olyan értelemben nyilvánosságá, hogy a magánéletükbe vájkálunk. Tehát egy nagyon súlyos történészi felelősség, és egy morális felelősség is meghúzódik a háttérbe.
1: Július 1-én ismét elindítja a nyári ellenőrzés sorozatát a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az országos akció során a revizorok egyebek mellett a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken vizsgálódnak. Bojtás Szintia és Élés Anna összeállítása.
17: A Balatonnál, a Velencei-tónál és a Tisza-tónál lehet számítani jóval nagyobb valószínűséggel revizorok felbukkanására.
18: Hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának vezetője. Lincmajer Szilvia elmondta, az augusztus 31-ig tartó akció során ezúttal a szezonális szolgáltatás nyújtók, mint például a kerékpár és csónak kölcsönzők, az esküvőszervezők, valamint a séta és élményrepülési tevékenységet végző cégek is fokozott ellenőrzésekre számíthatnak.
17: A revizorok kiemelten vizsgálják ilyenkor az adóügyi szabályok betartását, a számla nyugtadást, azt, hogy az alkalmazottját bejelenti-e a vállalkozó, illetve a forgalmazott árucikkek eredetét. Vizsgálják azt is, hogy a jövedéki termékeket szabályosan forgalmazza a vállalkozó, és azt is megnézik, hogy az online pénztárgép vagy akinél e-pénztárgép van, az rendesen, szabályszerűen üzemele.
18: A szakember kiemelte, komoly szankciókra számíthatnak a szabálysértő vállalkozók.
17: Aki az alkalmazottját nem jelenti be, vagy a nyugtadást mulasztja el, az akár 2 millió forintos mulasztási bírságra is számíthat, és már az első nyugtadás elmulasztása esetén is 12 nyitvatartási napra a NAV lezárhatja a vállalkozásnak az üzletét is.
18: Lincmajer Szilvia figyelmeztetett, a kedvezményes adózási formát választók esetében

0: könnyű rászokni, olyan nehéz leszokni róla.
1: Bekerültem egy igen jó közösségbe, akik vigyáztak rám.
0: Csaba a leszokáshoz vezető útról beszélt, aki több mint 20 éve tiszta. Neki egy rehabilitációs otthonban segítettek letenni a kábítószert.
1: Óvtak engem és segítettek abban, hogy valahogy magamra találjak, és onnantól nap mint nap azt éreztem, hogy ezt a napot biztos, hogy ki fogom bírni, úgyhogy nem lesz szükségem arra, hogy drogot vegyek magamhoz.
0: Európai és hazai kutatások szerint minden harmadik középiskolás kipróbált már valamilyen kábítószert. Itthon a marihuána és a kristály a legnépszerűbb a körükben, tájékoztatott Majzik Balázs, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ drogmegelőzési programok osztályának vezetője.
2: Mint az európai trendek, mint a magyarországi trendben is megjelenik, hogy a kokain fogyasztás erősödött. A heroinnak a piaci dominanciája jelentősen visszaszorult, ez azt jelenti, hogy Magyarországon szinte el is tűnt az utcáról.
0: Az ENSZ kezdeményezésére június 26-a a kábítószer fogyasztás és az illegális drogkereskedelem elleni küzdelem nemzetközi napja. Hazánkban ilyenkor a rendőrség, civil szervezetek és egészségügyi intézmények tartanak prevenciós előadásokat, interaktív bemutatókat és tanácsadást. Fogalmazott Majzik Balázs.
2: Magyarország közel 30 éve aktív részese ennek a kampánynak. Az a célja, hogy felhívja a szakma, a társadalom figyelmét magára a kábítószer fogyasztás veszélyeire. Nagyon-nagyon fontos a prevenció, hogy aki nem használt kábítószert, lehetőség szerint ne is használjon kábítószert. Ezek az iskolai megelőző programok nagyon-nagyon fontosak.
0: Az idei kampány mottója a világ drog problémája, tartós kérdések, új kihívások, innovatív válaszok, tette hozzá a szakember, aki hangsúlyozta, a szervezett bűnözői csoportok egyre tudatosabban építenek kapcsolatot a fiatalokkal. A terjesztésben is új módszerek jelentek meg, ilyen a drónos, illetve az online drogkereskedés, amelyek komoly kihívást jelentenek a hatóságoknak.
3: Egy hét alatt 24 embert fogtak el, vagy állítottak elő a fővárosi kelenföldi vasútállomás környékén.
4: A rendőrök múlt csütörtöktől tegnapig több mint 700 embert igazoltattak. Volt köztük olyan, akiről kiderült, hogy elfogató parancs alapján körözik, és olyan is akadt, akit bűncselekmény elkövetésén értek tetten. A rendőrök több esetben feljelentést tettek közterületi alkoholfogyasztás vagy veszélyes eszközbirtoklása miatt, és bírságot szabtak ki köztisztasági és KRESZ szabályszegés miatt. A hatóság emberei lakossági panaszok miatt már egy hónapja éjjel-nappal jelen vannak a kelenföldi vasútállomás környékén.
5: Déli krónika.
3: Tegnap volt egy éve, hogy útnak indult Kapu Tibor és az Axiom 4 legénysége a nemzetközi űrállomásra. A történelmi küldetés első évfordulója alkalmából rendezvénysorozat kezdődött. A tudományos és technológiai miniszter a Hunor programot egy katalizátornak nevezte, és elmondta, bár a program az év végén lezárul, szeretné, ha folytatódna, és a hátról levő fél évre felkértek Kapu Tibort a program vezetésére. Cserei Judit összefoglalója.
6: A pillanat, amelyet magyarok milliói vártak izgatottan egy éve, sűrű füst és hatalmas robaj után elindult a Crew Dragon 4 fős legénysége, köztük egy magyar kutató űrhajóssal, Kapu Tiborral a fedélzetén.
7: 15 millió magyar emelt ma idáig.
6: Ezek pedig már az első szavak, amelyel 15 perccel a felbocsátás után az űrből üzent Kapu Tibor. Azt mondta büszkere, hogy Magyarországot képviselheti. Miközben történelmet írt, egyebek mellett muslicákat nevelt. De elvetette a búzai retekmagok mellett az első űrpaprikát is a nemzetközi űrállomáson, amelyek fejlődését mikrogravitációs környezetben vizsgálta.
7: Megkísérlem a lehetet.
6: A magyar kutató űrhajós 20 napot töltött az űrben, ebből 18-at a nemzetközi űrállomás fedélzetén, ahol számos tudományos kísérletet hajtott végre.
8: 3, 2, 1.
6: Kapu Tibor felbocsátásának első évfordulója alkalmából a Hunor program jubileumi ünnepséget szervezett a Millenáris Parkban. Az eseményen izgalmas szabadtéri programokkal várták az érdeklődőket. A dedikálás és a személyes találkozás sem maradhatott el a kutató űrhajóssal és Cserényi Gyulával, a Hunor program kiképzett kutató űrhajósával sem.
9: Nagyon érdekel minket az űrkutatás, különösen mint gaz. Már a mesekönyvet is betéve ismerjük, meg a Kaputibi kilövését nagyon sokszor megnézünk. megnéztük. Mese helyett.
6: Nem egyszerűen egy iparág, egy kutatási terület, hanem befektetés a jövőbe. Az űripar a világ egyik leggyorsabban növekvő ágazata. Erről beszélt az ünnepségen a tudományos és technológiai miniszter. Mint mondta, a globális űrgazdaság

0: 2025-ben elérte a 626 milliárd dolláros értéket, a 30-as évek elejére 1000 milliárdos, a 40-es évekre 2000 milliárdos lehet. A
1: szuverenitásnak és Magyarország önálló gazdaságstratégiájának nagyon fontos eleme lehet az űrtevékenység és az űrkutatás. Nem szeretnénk összeszerelő üzem lenni, összeszerelő üzem maradni. Magyarország gazdaságstratégiája egyértelmű, egy irányváltást kell végrehajtanunk a magasabb hozzáadott értékű kutatásfejlesztés és szolgáltatások irányába, és erre az űripar egy tökéletes terep.
0: Tanács Zoltán a Hunor programot egy katalizátornak nevezte és elmondta, bár a program az év végén lezárul, szeretné, ha folytatódna a megkezdett fejlődés, és erre a fél évre felkérte Kapu Tibort a program vezetésére.
2: Azon dolgozunk, hogy a felnövő generáció már tudja, mi fenterem az űrkutatás, és hogy az ember bárhonnan is érkezzen, megvalósíthatja álmait, és igenis elérhet a csillagokig. Hiszem, hogy ezzel hozzájárulunk egy modernebb és bátrabb Magyarországhoz.
0: Kapu Tibor hozzátette, büszke az új megbízására, amennyiben jól végzik a dolgukat, Magyarország űrtevékenység egy új szintre emelhető, amivel egy régi restanciát teljesíthetünk.
3: Vasárnap estig tart a nemzetközi díjugrató verseny a budapesti Nemzeti Lovardában. Az eseményre 24 országból érkeztek lovasok. Az indulók közt van a Magyar Honvédség 6 tartalékosa is. A hétvége legnagyobb attrakciója a mai Nemzetek díja és a vasárnapi Világkupa nagy díj lesz. Illés Anna összefoglalója.
4: Belevehetni ezek most a legnagyobb számokból.
5: Csak nem 150 lovas és 350 ló áll rajthoz a fővárosban rendezett nemzetközi díjugrató versenyen, ahol a szamorini döntőbe jutásért is küzdenek a résztvevők.
4: Itt a felhozatal azért másabb, mint egy sima nemzeti versenyen, itt azért sok a külföldi, itt azért jobbak a versenyzők, a lovak, a pálya, itt azért minden kicsit másabb.
5: Mondta Antal Péter tartalékos szakaszvezető, aki szerint erős a mezőny. A pénteki Nemzetek díja futamon 12 ország csapata áll rajthoz, köztük a magyar válogatott is. A versenyhez a Magyar Honvédség hagyományőrző közössége is szorosan kapcsolódik. A gróf Nádasdy Ferenc huszárezred tartalékos lovasai közül 6-an kvalifikálták magukat a budapesti nemzetközi viadalra. Hívta fel a figyelmet Varga István, a huszárosztály parancsnoka.
6: Ez egy régi katonai lovassport, ugye a lovaglás, a díjugratás ezen belül is, és mi, mint a gróf Nádasdy Ferenc huszárosztály, ápoljuk ezeket a hagyományokat, és tartalékos és saját versenyzőink is rendre megjelennek a díjugrató versenyeken.
5: A hétvége csúcspontja a vasárnapi Világkupa nagy díj lesz, ahol a versenyzők 150 cm-es akadályokon mérik összetudásukat. A verseny ingyenesen látogatható a Nemzeti Lovardában.
3: Autizmussal, valamint magatartászavarral élő gyermekek fejlődését támogató táborokat tart Foton a Magyar Lovasterápia Szövetség.
7: Gyógypedagógusok, terapeuták segítik a munkát, a szakmai foglalkozások mellett pedig változatos szabadidős programokkal is készülnek a gyerekeknek, mondta a lovasterápiás és oktatóközpont vezetője. Buzuri Gabriella gyógypedagógus lovasterapeuta hozzátette, a táborokban és évközben is mindenkinek megtervezett terápiával készülnek, aminek köszönhetően sokat fejlődik a gyerekek önállósága, magatartása és kommunikációja.
8: A terápiák azért eléggé egyénre szabottak, tehát próbáljuk figyelembe venni az adott páciensnek a képességeit, a szükségleteit, a speciális igényeit, de természetesen ezeken a terápiákon nagyon sok olyan feladatjátékhelyzet van, ami a mozgásfejlesztést segíti, aztán rengeteg olyan szituáció, ami a beszédre fókuszál, és hát kinél mi a probléma, van akinél még a kognitív funkciók fejlesztéséhez választunk nagyon sok olyan játékot, módszert, amit egyébként így körül lehet játszani.
3: Látványos futamokkal és színes programokkal várja az érdeklődőket jövő szombaton a Derbi és Divat Fesztivál.
7: Az esemény szervező Kincsen Park ügyvezetője a Kossuth Rádióban elmondta, július 4-én agár és ügető derbivel, július 5-én pedig galop derbivel készülnek. Szotyori Nagy Ádám hozzátette, a rendezvényen való részvétel ingyenes.
9: Nagyon sok kísérő programmal készítünk, főleg a gyerekeknek, lesz kincskereső kalantúra, pónin tudnak lovagolni, lesz arcfestés, huszárok fognak bemutatózni, és hát nem utolsóban ugye itt fogadni is lehet, mind a három szakákban lehet fogadni, 5 milliós jackpot lesz, ezen kívül a gasztronómia szerelmeseit is azért gondolunk rájuk, ugye lesz a panoráma éttermünk, az folyamatosan nyitva van, különböző büfék és foodtruckokkal várjuk a közönséget, úgyhogy elég komplex program nézzünk elébe.
10: Autós percek.
7: Az Útinform tájékoztatása szerint erős a forgalom az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán. Tatától Biatorbágyig szakaszosan torlódnak a járművek. Szintén Budapest irányába Tata térségében baleset is történt. A 67-es kilométernél csak egy sáv járható, 10 kilométeres a dugó. Az M5-ös autópálya Röszke felé az M0-ás autócsomópontja után egy kamion műszaki mentését végzik. A 27-es kilométernél a külső sávot lezárták, a torlódás több kilométeres. Baleset történt a 27-es főúton Torna-Nádaska belterületén, a 49-es kilométernél, valamint a 84-es főúton Sümeg térségében a 24-es kilométernél. Mindkét helyszínen félpályás korlátozás van érvényben. Az M7-es autópályán a Balaton irányába elindult a nyaralók első hulláma. Érd és Tárnok között szakaszosan torlódik a kocsisor, számoljanak hosszabb menetidővel.
3: Fővárosi információkkal folytatjuk.
10: Jó napot kívánok! A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Szilágyi Erzsébet fasorban, kifelé a Pasaréti út után a külső sávban. Baleset történt a 13. kerületben a Gogol utcában, a Hegedűs Gyula utcánál. A 15-ös autóbusz mindkét irányban terelve közlekedik, és több megálló kimarad. Mától Csepelen a Weiss-Manfréd úton befelé a Szállító utcánál lezárják a külső sávot átépítés miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
11: Időjárás jelentés.
3: És ahogy azt a műsorunk elején már hallhattuk, a következő napokban egy úgynevezett hőkupola alakítja az időjárást, amely miatt rendkívüli forróságra kell felkészülni. Fejős Ádám meteorológus mit tud mondani, hozzá tud-e tenni mindehez, Ádám?
12: Szervusz. Szervusz. Köszöntöm a kedves hallgatókat. Én mindig hozzá tudok mindenhez tenni, aztán majd a kedves hallgatók eldöntik, hogy ez mennyire volt informatív. Minden esetre a számok világával kezdeném. Napi szinten egy fokot melegszik a levegő egészen keddig bezárólag. Nem kell óriási matematikai tudás ahhoz, hogy megállapítsuk, hogy ez hamarosan 40 fok feletti maximumokat jelentett az ország legmelegebb területein. Viszont a következő 24 órában még inkább csak közelítjük ezt a számot. A hőmérséklet ráadásul hajnalban sem lesz kifejezetten alacsony, ez pedig a pihentető alvásnak lenne egyfajta feltétele. A nagyvárosokban a tópartokon 20 fok körül vagy a felett lesz majd a hőmérséklet, még a völgyekben van esély 15 fok körüli vagy az alatti minimumra. Szikrázó napsütés mellett közel 16 órás szikrázó napsütés mellett gyorsan melegszik a levegő, 33 és 39 fok között lesznek a maximumok, minimális felhősödés lehet, de számottevő csapadék sem a hétvégén, sem pedig hétfőn nem lesz. Aztán kedden egy közelgő hidegfront előterében intenzív déli áramlással a felmelegedési hullám csúcspontjára érünk, ekkor még akár pár tizeddel a 42 fokot is meghaladhatja a hőmérséklet, tehát megszorongathatja ez a légköri helyzet az abszolút melegrekordot Magyarországon. Szerdától viszont lehűlésre számíthatunk, a július első napjai kissé hűvösebbek, csapadékosabbak lesznek majd.
3: Köszönjük szépen, Ádám! Kedves hallgatóink, a Déli Krónika véget ért. A szerkesztő Kubicsek István, a hírszerkesztő Naményi Krisztina és a technikai munkatársak Sors Zoltán, Dancsó Mária és Lajer Rita nevében is köszöni figyelmüket, Beslin Bettina és Ciprusz Éva. Viszont hallásra 15 órakor.
13: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
14: Vágyunk a vágyainkra. Ezek nagy része pedig anyagi. Ez az, ami megnehezíti megszerzésüket. Az élet paradox törvénye, hogy akinek van, azt sokszor tönkre teszi. Akinek nincs, az pedig tudja, hogy nincs igazán szüksége rá. Berente Ági, író, életmód kutató szavaival szeretettel köszöntöm Önöket itt a Dankó Rádióban. Ma is jó ebédhez szól a nóta. Tartsanak velem 2026. június 26-án pénteken is. Műsorunkban elsőként a Jár a korsó, jár című csárdást halljuk. Győri Szabó Józsefet Lakatos György zenekara kíséri, majd Kalocsai Zsuzsa, a többek között Jászai Mari díjjal is kitüntetett operett primadonna, az Ezért a legényért nem adnék egy almát című dalt adja elő. Fogadják sok szeretettel, tartsanak velünk!

kis katica, jaj, nem is az a faj, beleült egy barna legény fölébe. Ha eltörik az a korsó üssekő, hiszen az a legény ebben erre jő. Kis katica, jaj, nem is az a baj, beleült egy barna legény a lébe. Szó az, ami szó, jó az, ami jó, szomjazik és alányajka.

édes kis kató, előleget így adjál a jövőbe. A huncutnak más lány jár az eszébe, olyan, aki nem ült még az ölébe. Szó az, ami szó, édes kis kató, előleget így adjál.

jeles nap a mai, hiszen a népszerű magyar nóta, operett és musical énekes Jenei Gábor ma ünnepli születésnapját. Kedves Gábor, Isten éltessen nagyon sokáig erőben és persze főleg egészségben. Még sok sikert kívánok neked ezen a pályán, és remélem hamarosan találkozunk, akár itt a Dankó Rádió házatáján is. A Szép vagy Erdélyország című dalt halljuk már is, egy operett részletet, de persze cigányzenekari kísérettel, majd a Jaj, de szép kék szeme van magának, és az Ez a vonat most van indulóban című magyar nóta is felcsendül. Jenei Gábort, Bangó János, Balázs Tamás és Ifjabb Berki Béla zenekara kíséri. Fogadják sok szeretettel!

barna kislány a kedvesem. Benne van a szolt könyvem, meg a leszerelő lemelem. Már ezután

Thaisz meditációját halljuk a folytatásban, adásunk első részének zárásaként, majd tartunk egy kis szünetet, jövünk a legfrissebb hírekkel, de visszatérünk 13 óra után 4 perccel, bízom bennem, akkor is együtt nótázunk majd.

0: műsorajánló.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
2: Az első dalunk a Takarítónő, azért arról nem írtak még olyan sok dalt a világtörténelemben, ezért tudott figyelemfelkeltő is lenni, hogy nem a sablon lett, hanem valamitől más, amire az ember úgy szeret felfigyelni.
3: Amikor otthon csináltuk a kazettákat, hogy az első 5-6 évben nálunk, konkrétan a panelban, 5. emeleten egyik kézzel szintit nyomogattunk, a másik kezünkkel csörgöztünk.
4: És a hibáztattok előről.
3: Így van, így van. Vagy úgy maradt.
1: Csináljuk a fesztivált kulissza. Már elérhető a Médiaklikken és a Közmédia YouTube csatornáján.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 13 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Jó napot kívánok, a szerkesztő Naményi Krisztina. A mikrofonnál Garami Zsuzsa. A kormány célja, hogy Magyarország 2030-ra teljesítse a Maastrichti kritériumokat, az euróövezethez való csatlakozás feltételeit, jelentette ki a miniszterelnök, miután Budapesten tárgyalt az eurócsoport elnökével. Magyar Péter hangsúlyozta, itthon kiemelten magas az euróövezethez való csatlakozás támogatottsága, de jelenleg egyik csatlakozási feltételnek sem felel meg az ország. Hazarendel 37 külképviseleti vezetőt a külügyminiszter, az érintettek egy részének lejárt a megbízatása, a többieket szakmai okokból cserélik le. A cél az, hogy az új emberek a jelenlegi külpolitikai prioritások mentén hitelesen és hatékonyan képviseljék az országot, fogalmazott Orbán Anita. A tárcavezető közölte azt is, hogy megújul a diplomáciai kar felépítése és kiválasztása. A többi között teljesítmény alapú diplomata életpályamodellt alakítanak ki, megújítják a külügyi felvételi rendszert és folyamatos szakmai továbbképzéseket biztosítanak a diplomatáknak. Kihirdették a tudományos mecenatúra pályázat nyerteseit. 279 pályázó kaphat összesen mintegy 2 milliárd forint támogatást konferenciaszervezésre vagy tudományos eredmények népszerűsítésére, közölte a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán úgy fogalmazott, a program hiánypótló, hiszen segíti a tudományos kommunikációt, valamint a fiatal kutatókat abban, hogy nemzetközi konferenciákon is részt vehessenek. Májusban több vendég, némileg kevesebb éjszakát töltött el a szálláshelyeken, mint egy évvel ezelőtt. Az 1.800.000-es létszám 2,5%-os növekedést, a csaknem 4 millió éjszaka 0,5%-os csökkenést jelent 2025 májusához képest, tájékoztatott a KSH. A legnagyobb mértékben Gyulán és környékén nőtt meg a forgalom. Ingyen lehet kipróbálni az új MOL Bubit jövő csütörtöktől. Azok tesztelhetnek, akiknek a Budapest Go alkalmazásban érvényes bérletük van, illetve akik tavaly vagy tavaly előtt MOL Bubi bérletet vásároltak. Regisztrálni holnaptól hétfő reggelig lehet. A tesztben először az első 5000 jelentkező vehet részt. Forgalomkorlátozások lesznek holnap a fővárosban a Pride felvonulás miatt. A gyülekező helyszíne kora délután az Andrássy úton lesz az opera előtt. A menet 15 órakor indul a Deák Ferenc tér felé, majd az Asztórián és az Erzsébet hídon át sétálnak át Budára, ahol a Döbrentei tér és az Attila út érintésével jutnak át a vérmezőre. Délután 7:30-tól 7:30-ig lesz egy másik demonstráció is Budapesten, a Kodály köröntől a Kossuth térig. Az útvonal mentén 15-30 perces átmeneti lezárásokra kell készülni, ami érinti a tömegközlekedést is. A változásokról a BBK Info oldalon lehet tájékozódni. Franciaországban a hőség miatt elhalasztják a párizsi Pride felvonulást és más tömegrendezvényeket. A szervezők a rendőrség kérésére döntöttek így. A francia fővárosban már napok óta 40 fok feletti a csúcshőmérséklet, és éjszakánként sem süllyed 27 fok alá. A héten az Eiffel-toronyban és a Louvre-ban is rövidített nyitvatartást rendeltek el a rendkívüli meleg miatt. Idehaza holnap is sok lesz a napsütés, legfeljebb a középső és északkeleti tájakon lehet felhő az égen, eső sehol sem lesz, éjszaka 14-20, holnap napközben 34-39 fok valószínű. Kedves hallgatóink, 13 óra múlt, 4 perccel.
0: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
6: Nagy szeretettel köszöntöm újonnan bekapcsolódó hallgatóinkat is. Folytatjuk pénteki Jó ebédhez szól a nóta című műsorunkat. Már is Madarász Katalin dallamai csendülnek fel Monoki Imre szövegével. A csárdás címe Cuppog a csizmám, énekli Farkas Lozika Juhani János zenekarának kíséretével. Aztán a vásárhelyi híres promenádról Szeredi Krisztina mesél Ifjabb Sánta Ferenc zenekarának társaságában. Hallgassuk meg együtt, további kellemes rádiózást kívánok, tartsanak velünk!

Tolnai András, Smidélius Éva, Csala Judit és Karcagi Nagy Zoltán magyar nóta felvételei sorakoznak fel egymás után a következő percekben. Elsőként Szlatinai Sándor és Füredi Imre dalát halljuk, Nincs senki olyan szép címmel. Majd a Rózsabokor a domboldalon, a Rózsabokorban jöttem a világra, és az Icipici kis galambom című dalokkal folytatjuk a sort. Tartsanak velünk!

Nincs senki olyan jó, nincs senki olyan, mint az én anyám. Ő fogja a kezem, s ő tart, ha elesem.

pici barna piros menyecske, az suttog, igen.

60. Kis Gyöngyi, a Dankó Rádió Magyar Nóta előadói díjával is kitüntetett énekesnő, a Hamvas Fehér Arcod Mióta Nem Látom című nótát nyújtja át a Dankó családtagjainak a következő percekben. A felvétel 2018-ban készült a Győri Vaskakas Művelődési Központ színpadán.

Dömsödi Farkas Bálint, Koltai László, Domahidi László és Kovács Apolónia énekel a következő percekben. Hallgassuk meg a Messze van a kicsi falum, a vándormadár, ha elindulsz messze délnek, a Nem fúj a szél, nem forog a dorozsmai szélmalom, és a Sárgul már a kukorica szár című magyar népies műdalokat.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Levelem jött a falumból, ahol én már nem jártam sok ég.

világot, talán bizony ez az oka, hogy angolom megállott. De megcsaltál mással éled világot, talán bizony ez az oka, hogy angolom megállott. Rád gondolok,

Továbbra is jó ebédhez szól a nóta itt a Dankó Rádióban, ahol a mikrofonnál a szerkesztőműsorvezető Budai Beatrix. Szeretettel köszöntöm újonnan bekapcsolódó hallgatóinkat is. Még akad időnk jó pár magyar nótára, amit együtt énekelhetünk népszerű énekeseinkkel. Már is Jákó Vera az Ez a legény most kezdnékem tetszeni című csárdást nyújtja át önöknek, aztán Dóka Zsuzsa is dalra fakad, ekkora halljátok cigányok, és az Egy kicsi házban a domb tetején című csárdást halljuk. Fogadják sok szeretettel!

A pécskai cigánysoron nagy a sírás, rívás. Ezzel a hallgatóval indul pénteki adásunk utolsó énekes összeállítása. Előadja Dócs Péter. Majd Víg Ibolya, a kolozsvári magyar opera művésze, az Érika Hajlika Búza Kalász című Darázs Miska szerzeménnyel érkezik, ezúttal képzeletbeli színpadunkra. Majd Somogyi Erikát halljuk, és a Száldogál a fecske című csárdást.

Kedves hallgatóink, ennyi fért pénteki Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunk idejében, melynek utolsó perceiben Boros Lajos és zenekara játszik. Köszönöm mai megtisztelő figyelmüket, remélem találkozunk a hétvégén is. Várom önöket 11 órától szombaton és vasárnap a Dankó Extrában, majd ugyanígy a Déli Krónika után Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban. A hírek után már Gál Zoltán köszönti önöket, remek kérésekkel, kívánságokkal érkezik ide a stúdióba. Magyar nóták, operetslágerek és örökzöld melódiák csendülnek fel 3 teljes órában. Szóval szívküldi szívnek szív. Ma is itt a Magyar Zene Rádiójában 2-től 5-ig. Jó étvágyat kívánok mai ebédjükhöz, akik pedig már elfogyasztották, kedves egészségükre váljék, vigyázzanak magukra is, vigyázzunk egymásra. Kellemes, szép hétvégét kívánok mindnyájuknak, búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix. Viszont hallásra!

0: Műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Természet, történelem, hagyomány. Idén nyáron ismét vár a Kárpát-medence. Minden nap 17 óra 50 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 14 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok! A szerkesztő Fehérvári Petra nevében is. Berente Mariant hallják. Néhány éven belül teljesítheti Magyarország az euró bevezetésének feltételeit. Erről beszélt Magyar Péter, miután az euróövezet pénzügyminiszteri testületének elnökével egyeztetett Budapesten. A kormányfő hangsúlyozta. Jelenleg az ország egyetlen kritériumnak sem felel meg, amelyek közül az államadósság szintjének csökkentését nevezte a legnehezebben teljesíthetőnek. A 2030-as célt ennek ellenére reálisnak tartja, bár a tényleges euróbevezetés később történhet meg. A miniszterelnök szerint megszorításokra nincs szükség, helyette az uniós források hatékony felhasználását tartja kulcsfontosságúnak. Hazarendel 37 külképviseleti vezetőt a külügyminiszter. Az érintettek egy részének lejárt a megbízatása. A többieket szakmai okokból cserélik le. A cél az, hogy az új emberek a jelenlegi külpolitikai prioritások mentén hitelesen és hatékonyan képviseljék az országot, fogalmazott Orbán Anita. A tárcavezető közölte azt is, hogy megújul a diplomáciai kar felépítése és kiválasztása. A többi között teljesítmény alapú diplomata életpályamodellt alakítanak ki, megújítják a külügyi felvételi rendszert, és folyamatos szakmai továbbképzéseket biztosítanak a diplomatáknak. Múlt éjjel is tömeges dróntámadást hajtott végre az orosz és az ukrán hadsereg. Az orosz légvédelem a főváros, 13 régió, valamint a Fekete és az Azovi-tenger felett semmisített meg több száz szerkezetet. Jelentős károkról nem számoltak be, de Tula megyében egy eltalált családi házban egy nő megsebesült. Ukrajnában csak nem 200 drón mellett 7 rakétát vetettek be az oroszok. Már többségüket lelőtték, így is többen megsérültek, valamint lakóházak, ipari létesítmények rongálódtak meg. Az amerikai függetlenség 250. évfordulója alkalmából megnyílt az országos ünnepségek fő helyszíne Washingtonban. A nagy amerikai nemzeti vásár július 11-éig tart nyitva a belvárosban. Szinte minden szövetségi állam bemutatkozik. Lesznek színházi előadások, koncertek, az egyik fő attrakció pedig a rodeó bemutató. Az ünnep csúcspontja július 4-e, akkor rendeznek majd egy óriási tűzi játékot Washingtonban. Itthon kigyulladt egy gabonatábla és a mellette húzódó erdősáv Kisláng és Mezőszentgyörgy között. A tűz körülbelül 15 hektárt érint. Az oltáshoz több Fejér megyei településről riasztották a tűzoltókat, munkájukat két munkagép és egy vízszállító segíti. Nagyon erős, a 8-as értéket is meghaladó UVB sugárzásra kell készülni holnap. A legmagasabb értékekre a Dél-Dunántúlon és Észak-Magyarországon számítanak a szakemberek. Mindenkinek azt ajánlják, hogy kerülje a tűzőnapot, bőrét pedig szellős ruhával, fényvédőkrémmel védje az erős sugárzástól. Az M7-es autópályán a Balaton irányába elindult a nyaralni készülők első hulláma. Érd és Tárnok között szakaszosan torlódik a kocsisor, hosszabb menetidőre kell készülni. Holnap is sok lesz a napsütés, legfeljebb a középső és az északkeleti tájakon lehet felhő az égen, eső viszont sehol nem lesz. A szél mérsékelt marad. Éjszaka 14-20, napközben 34-39 fok várható. Kedves hallgatóink, a pontos idő 14 óra 4 perc.
0: Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
3: Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket péntek délután a kívánságműsorban. Köszöntöm azokat a Jánosokat, akik ilyenkor ünneplik névnapjukat, illetve a Pálokat, és mindazokat, akik június 26-án születtek. A szerkesztő Nemes Niki, a hangmérnök Wolf Attila nevükben is nagyon kellemes délutánt kívánok. Telefonszámunk 061-759-6071. Marianné Gyöngyi a Dankó család tagjainak küldi a következő dalt, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy könnyebben viseljük mindannyian a kánikulát. Kovács Kati énekel, Napfényes álom.

akkor kisebb voltam. Világ titokzatos, megfejthetetlen volt számomra. Nagyon szerettem volna sokat utazni, megismerni az embereket is. Esténként a hegyek felett bámulva holdat álmodoztam. Nagy hegyekről, színes pillanatok, éptengerről. Akkoriban nagyon boldog voltam, ma már mindegy csak remélem.

Milyen üdítő volt ez a dal. Hartyányi Bélánék érte a következő nótát 60-ból, Dániel Gábort, Berki Péter zenekara kíséri. Az a szép, az a szép.

0: következő üzenetet a rögzítőről hallgassuk meg.
1: Szeretnék egy szép notát küldeni 88 éves barátnőmnek. A címe: messze van a kicsi falunk Keszthelyről, barátnője Marika. Minden elképzelhető szépet és jót kívánok neki, és hosszú életet. Köszönöm.
0: Köszönöm, hogy telefonált, mi is szeretettel köszöntjük. Seres Péternek névnapja alkalmából sok boldogságot, jó egészséget kíván nagynénje Katalin öcsödről. Gombos Maját Lakatos Miklós zenekara kíséri, messze van a kicsi falum.

Egerből Ica mama köszönti, és sok boldogságot kíván Varga Bársony Boginak Egerszalókon. Szigeti Fercséjének elkísért Duka Péter zenekara, Felmentem a hegyre.

Batai Julianna Budapestről egy ritkán hallott dalt kért, természetesen nekünk ez is megvan. Pár Julianna az előadó, a dal címe Városban.

Marosiné Viola Szentendréről kérte egyik kedvenc dalát, Erdős Attila és Ninduk Hoan Long az előadók. Funiculi, funiculá.

Kádár Józsefné Bihar Nagybajomban szeretné meghallgatni a következő dalt közelgő születésnapja alkalmából. Gáti Pál énekel, kísér Terék József zenekara, Visszanézek életemre.

0: Pálics Lászlónak is. Jó munkát, jó egészséget a rádió minden dolgozójának, írta Kozán és Zsóka Veresegyházról. Nádasdy Lászlót Lakatos Miklós zenekara kíséri. Megüzentem a Sarkadi bírónak.
1: Megüzentem a Sarkadi bírónak, márványkőből rakassa ki az utat, rakassa ki, rakassa,

kezdtem a lányámat akkor lenni. Édesanyám, akkor kezdett sihatni. Édesanyám, ne sírás, köszönöm a nevelést, lehajolok, megcsapolom a kezét. Édesanyám, ne sírás,

0: szívem meghasad, egyedül kell hazamenni magamnak. De nem megyek, mert nem szabad, háj a szívem meghasad, egyedül kell hazamenni magamnak.
1: Csókásiné Irénke Karcagról kérte a következő dalt, Peller Károly énekli. Szívbajok ellen kisasszony szedjen tangót.

Kívánságműsorunkat hallják, 3:03. Daróczyné Marika Keszthelyről kérte a következő dalt. Molnár László énekel, Szerelem nélkül.

Búcsik Tibor Szerencsről feleségének kérte a következő nótát. Domoszlai Sándort Bangó János zenekara kíséri. Szép a rózsám, nincs hibája.

0: a szerelemben is egy pár.
1: Kapusini Erzsébet Szombathelyről két régi barátnőjének küldi a következő dalt, az Omega együttest halljuk. Ha én szél lehetnék...

0: Szívköldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Tisztelettel köszöntöm a Dankó Rádió nagyon kedves munkatársait. Hajdúszoboszlón, Kércsi Lászlóra mély fájdalommal és szeretettel emlékezik névnapján szerető felesége. A kérd dal a temető keresztjére Bokor János művész úrtól. Kérésem teljesítését hálásan köszönöm, és maradok továbbra is hűséges hallgatójuk. Köszönöm szépen.
2: Örülök, hogy hallottam a hangját. Csodálatos a választás, Bokor János énekel, kísér Déki Lakatos Sándor zenekara a temető keresztjére.

Sok szeretettel küldöm ezt a dalt drága nővéremnek, Jámborné Füleki Krisztinának, 41. születésnapja alkalmából Rózsa Szent Mártonba. Sok egészséget, boldogságot kíván Füleki Dániel. Demjén Ferenc énekel, a Szabadság vándorai.

következő dalt Ujki Gyósra, Icának küldjük szeretettel, férjével való megismerkedésük 60. évfordulója alkalmából. Sándor Annát Farkas Jóska zenekara kíséri, hogy mondjam meg néked, mennyire szeretlek.

az egész világon, ha tudják meg rólad, hogy te milyen szép vagy, hogy te milyen jó vagy.

Novai Győzőné Kecskemétről férjének kérte a következő nótát. Kolcsár István énekel ifjabb Sánta Ferenc zenekara kíséretével. Szakadozott rongyvonódat mit sajnálod?

már méltulatikat mondtam. Könnyeimet leperegni úgy sem látom, akármilyen hűben lett is a gondzsám. Másnak adta egy kendőjét, de én azért nem búcsulok miatta. Utca hosszat ezevezett, jó kedvem van, hogy a búvar bálatimat ne tudja. Másnak adta egy kendőjét, de én azért nem búcsulok miatta. Utca hosszat ezevezett, jó

0: virág. Utca hosszat eszeveszett, táncot járok, hogy a búmat állatimat ne lássam.
1: Az egyik legnagyobb slágerdallal csábítom Önöket műsorunk következő órájára, elhangzik majd a Vén csavargó szívemen, illetve a Két gyöngye volt a falunak és a Rózsalevél is. Most a Bálnád zenekar játszik.

0: Műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén, szombaton, Juronics Tamás táncművész lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között a Szegedi Balettban eltöltött évek tanulságai, de szót ejtünk majd arról is, hogy miért vállalta 2007-től 2008-ig a Magyar Táncművészek Szövetségének elnöki pozícióját. Vasárnap Duba Gábor költő dalszövegíróval beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy mit érzett akkor, amikor férfiként egy nő lelkét kellett magára öltenie a Szabadon foglak című könyvének megalkotásakor, de az is beszélgetésünk témája lesz, hogy vajon mennyire érzi az idősödés előre haladtát irodalmi munkáinak mondani valóiban. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Ha van igazán sláger, akkor ez az!
3: Idén nyáron a Duna színes élményekkel várja.
4: Milyen nyár vár rád?
3: A legjobb zenék, nyári történetek.
5: Fölfedeztük a hazai várakat, kastélyokat.
3: Különleges ízek.
6: Nem akarsz minden nap főzni rá?
3: Izgalmas programok.
7: Fantasztikus!
3: Emlékezetes találkozások.
8: Na, elmondom, mik a legendák.
9: Mondja.
3: A Kárpát-medence 1000 csodája. Csak őre vár. A nyár minden színét. A nyár minden pillanatát. Élj át velünk a Dunán!
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 15 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
10: Jó napot kívánok! A szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Berente Marian. Néhány éven belül teljesítheti Magyarország az euró bevezetésének feltételeit. Erről beszélt Magyar Péter, miután az euróvezet pénzügyminiszteri testületének elnökével egyeztetett Budapesten. A kormányfő hangsúlyozta, jelenleg az ország egyetlen kritériumnak sem felel meg, amelyek közül az államadósság szintjének csökkentését nevezte a legnehezebben teljesíthetőnek. A 2030-as célt ennek ellenére reálisnak tartja, bár a tényleges euróbevezetés később történhet meg. A miniszterelnök szerint megszorításokra nincs szükség, helyette az uniós források hatékony felhasználását tartja kulcsfontosságúnak. Múlt éjjel is tömeges dróntámadást hajtott végre az orosz és az ukrán hadsereg. Az orosz légvédelem, a főváros Moszkva, valamint 13 régió, a Fekete és az Azovi tenger felett semmisített meg több száz szerkezetet. Jelentős károkról nem számoltak be. Ukrajnában a csaknem 200 drón mellett 7 rakétát is bevetettek az oroszok. Bár többségüket lelőtték, így is többen megsérültek, valamint lakóházak, ipari létesítmények rongálódtak meg. Közben újabb fogolycsere történt a két ország között. Oroszország és Ukrajna egyaránt 160 hadifoglyot adott át a másik országnak. A katolikus Caritas is adománygyűjtést hirdetett a venezuelai földrengés károsultjainak megsegítésére. A 1356-os adományvonal hívása 500 forint segítséget jelent, és lehet online vagy átutalással is pénzt küldeni. Tegnap az Ökumenikus Segélyszervezet és a Baptista Mentőcsapat jelezte, hogy gyűjtést indítanak a földrengés károsultjainak. A venezuelai hatóságok eddig 589 ember halálát erősítették meg. A sérültek száma elérte a 4300-at. Itthon holnaptól harmadfokúra emelik a hőségriasztást, mert a következő napokban tovább fokozódik az extrém forróság. A katasztrófavédelem kiemelten felhívja a figyelmet az ivóvízpótlás fontosságára, valamint az erős UVB sugárzás miatt a fej és a test napégés elleni védelmére. Aki teheti, tartózkodjon árnyékban, légkondicionált helységben, és ezek listája a katasztrófavédelem honlapján megtalálható. Jelentősen átalakul az éjszakai közösségi közlekedés Budapesten és környékén júliustól, közölte a BKK. A legforgalmasabb útvonalakon sűrűbben közlekednek majd a járatok, és több új közvetlen éjszakai busz is indul a külső kerületek, valamint az agglomeráció felé. Új éjszakai troli vonal is indul a belváros és az Őrs vezértere között, több útvonalon pedig csökken az utazási idő. Megújult a Lajos-Mize határában álló 14. századi puszta templom. A gótikus stílusú egyhajós templom maradványait az 1930-as és 90-es évek régészeti kutatásai tárták fel. Az épület jellegzetessége a sokszög alakú szentély volt. A műemlék a Rom Vándor örökségmentő program keretében újult meg. Holnap is sok lesz a napsütés, legfeljebb a középső és az északkeleti tájakon lehet felhő az égen, de eső sehol nem lesz. A szél mérsékelt marad. Éjszaka 14-20, holnap napközben 34 és 39 fok között alakul a hőmérséklet. Kedves hallgatóink, a pontos idő 15 óra 4 perc.
0: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
9: Ismét köszöntöm valamennyi hallgatónkat, folytatjuk a kívánságműsort. Berettyóújfaluba Váradi Jánosnak szeretettel küldi húga Zsóka a következő dalt névnapja alkalmából. Béres Ferencet Burakovács Andor zenekara kíséri ünnepi nótával.

Igali István Kecskeméten szeretné meghallgatni a következő dalt. Ferenczi György énekel, kísér ifjabb Sárközi Lajos zenekara. Én úgy szeretek részeg lenni.

Gyöngyösen Manariné Izabella várja a következő nótát. Janza Katát ifjabb Berki Béla zenekara kíséri. Fagyban közepében a télnek.

Fiának, Pálnak nagyon boldog névnapot kíván sok szeretettel a családtagok nevében Mihályné. Egyben emlékeznek a két nagypapára, akik a Táti és a Mányi temetőben nyugszanak. Édesapám Török László gyarmaton él feleségével, és ma lett 80 éves. Ez alkalomból sok szeretettel köszönti felesége Edit, gyermekeik, Edina, Ildi, Laci és családjuk. Dancs Anna Mari énekel, szeressük egymást, gyerekek!

Egerben Aszalós Károlyné szeretné meghallgatni a következő dalt. Nógrádi Tóth Istvánt Puka Károly zenekara kíséri Piros Pünkösd napján.

0: Jász Berényből Ceglédi Bálinné Farkas Rozikától kért egy nótát, sárgul már a kukorica szár.
1: Csit, babám, jaj, de jó volt!

0: Évköldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok, Szombathelyről Jutka vagyok, és üdvözlök mindenkit. Szeretném meghallgatni a véncsavargót. Köszönöm szépen, viszont hallás.
2: Üdvözlöm, Jutka, sokan örülnek az ön kérésének. Maros Gábor énekel, Véncsavargó szívemen.

0: Sebők Lászlóné édesapjának kérte a következő nótát Makóról. Szegedi Csabát Salasovics Norbert zenekara kíséri, Sárga a csikó, sárga nyereg rajta.
1: Sárga a csikó, sárga a nyereg.

Két nagyon kedves üzenetet idézek. Rozita unokánk 10 éves lett, nemrég egy hetet töltött itthon. Boldoggá tett, hamarosan másik nagymamáját is meglátogatja. Kívánok csodás szülinapot, vidám vakációt. Mivel nagyon szereti a vizet, sokszor mentek fürödni, ezért küldöm a dalt. Köszönettel Magdi mama Kiskanizsáról. A következő üzenet pedig így szól, Gyöngyösen Gázolikát köszönti Dédi mamája 3. születésnapja alkalmából, és köszönti az 1 éves Gál Kittikét is. Kovács Eszti énekel, Pancsoló kisgyerek.

0: Nótáskedvű volt az Apám című rovatunkban, híres művészeket kérdezünk egy számukra fontos dalról, általában nótáról. Ma egy híres operaénekesnőt hallunk.
1: Miklós Erika operaénekesnő vagyok, és a kedvenc nótám: nem kell nékem a pogácsa, mert nem az anyám csinálta. Állítottam a teréna, hopsz, te zsiga, nem aludtam az éjszaka. Ez a kedvenc nótám, és azért a kedvenc nótám, mert az én nagypapám nagyon sok nótát és népdalt tanított nekem. Igaz, hogy nagyon rövid ideig ismertem, mert 5 éves voltam, amikor meghalt, de jártam vele a faluban a házakat, mert minden este Barát Ferkónak hívták, nem is Miklós a Ferkónak, mert annyira szerették az emberek, ment házról házra esténként, és énekelt nekik, én meg fölhúztam a kis népviseletemet, és abba táncoltam. Ez a nóta, ez valahogy annyira megmaradt nekem, egyébként is nagyon szeretem a cigányzenét, ez úgy kedvenc maradt, és mindig el is húzatom, hogyha épp egy zenekar arra felé kóvályog, amerre én vagyok, úgyhogy ezt nagyon-nagyon-nagyon kedvelem.
0: Ezúttal Budai Beatrix, Zsimon Boglárka, Jenei Gábor és Tolnai András énekli a nótát, kíséri Fjab Sárközi Lajos zenekara: nem kell nékem a pogácsa,

Dankó Rádió kívánságműsorát hallják, 6 perc elmúlt 3:30. Ruska Tibornak sógornője küldi nótáját, Szalai László énekel kísér Lakatos Antal zenekara, két gyöngye volt a falunak.

Katona Pálnak névnapja alkalmából jó egészséget kíván testvére Sándor. Benedek Fi Katalint a Rajkó zenekar kíséri, Ördög bújt a vonóba.

Gyarmati Máriának testvére Aranka küldi a következő dalt Szombathelyre, a Fonográf együttest halljuk, Vidéki kislány.

Vadász Imréné Bonyhádról kérte azt a nótát, melyet még édesanyjától hallott annak idején. Besenyei Ferencet ifjabb Sánta Ferenc zenekara kíséri, a ti utcátokban fényesebb a csillag.

Györfini Icu kérte Békésről a következő nótát. Kósévát és Buta Árpád Attilát Jónás Géza zenekara kíséri a vásárhelyi híres promenádon.

0: Földi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! A hajdúszoboszlói temetőben eltemetett férjemre gondolok szeretettel, Császi Gyula a neve. 98. születésnapján emlékezem rá, sok szeretettel, fájó szívvel, Rózsalevél című dalt kérem. Köszönöm szépen!
2: Köszönöm a hívását. Ezt a gyönyörű dalt Sárdi János énekli.

És már a következő órából ajánlok önöknek dalcímeket. A nagy ho-ho-ho horgász üdítően szól majd Szeretni kell, éneklik Horda György, és a 34. dal is elhangzik Zorántól, a hírekig Balázs József zenekara játszik.

0: műsorajánló.
1: Oda nézek a pofon.
2: Kuruc sziget a Labanc világ közepén.
3: Katonailag nem komoly.
2: Az utolsó hős.
1: Száz aranyat ér a fejed.
3: A meg a
1: dicsőség. Élve van, ahova te el kell foglunk.
2: Akit az ellenség fenyeget.
1: Hát halsz, rebel is kutya.
4: Engedelmével egy kicsit késő.
2: Ám az igazi betyár mindig kivágja magát.
5: Megölhetném, de nem teszem.
1: A császár nevében gyűjtsd!
2: Zente Ferenc.
6: Hogy írjam alá ezt az üzenetet?
7: A tenger kapitánya.
2: Dupla részekkel. Vasárnap 16 óra 50 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 16 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
8: Jó napot kívánok! A szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Berente Marian. A kormány célja, hogy Magyarország 2030-ra teljesítse a Maastrichti kritériumokat, az euróövezethez való csatlakozás feltételeit. Jelentette ki a miniszterelnök, miután Budapesten tárgyalt az eurócsoport elnökével, aki egyben a görög pénzügyminiszter is. Magyar Péter úgy fogalmazott, Görögország mintaország, hiszen óriási nehézségeken ment keresztül a pénzügyi válságban, ma már azonban stabilitás jellemzi. A kormányfő hangsúlyozta, itthon kiemelten magas az euróövezethez való csatlakozás támogatottsága, de jelenleg egyik csatlakozási feltételnek sem felel meg az ország. Hazarendel 37 külképviseleti vezetőt a külügyminiszter. Az érintettek egy részének lejárt a megbízatása, a többieket szakmai okokból cserélik le. A cél az, hogy az új emberek a jelenlegi külpolitikai prioritások mentén hitelesen és hatékonyan képviseljék az országot, fogalmazott Orbán Anita. A tárcavezető közölte azt is, hogy megújul a diplomáciai kar felépítése és kiválasztása. A többi között teljesítmény alapú diplomata életpályamodellt alakítanak ki, megújítják a külügyi felvételi rendszert, és folyamatos szakmai továbbképzéseket biztosítanak. Kis repülőgép csapódott Peking legmagasabb felhőkarcolójába, közölte a CNN. A 109 emeletes toronyépületet kiürítették, sérültekről vagy áldozatokról egyelőre nem közöltek részleteket. Az első információk szerint egy könnyű sportrepülőgép tért le jelentősen a repülési útvonaláról. Az eset körülményeit vizsgálják. Itthon ritkán látható népművészeti értéket mutat be a Néprajzi Múzeum új kiállítása. Az azerbajdzsáni szőnyegművészet gazdag öröksége és annak kortárs továbbélése tárul a látogatók elé a ma megnyílt időszaki tárlaton. A szőnyegek mellett 17.-20. századi hagyományos textileken, viseleteken és ékszereken keresztül kaphatnak betekintést az érdeklődők a Kaukázus egyik legjelentősebb kulturális hagyományába. Fagyasztott palackokban oszt ivóvizet a hajléktalanoknak a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat. A szervezet Budán mintegy 1000 közterületen élő embert keres fel, országszerte pedig hidegvízzel és limonádéval várják a rászorulókat több mint 60 intézményükben. Az éjjeli menedékhelyek rugalmas nyitvatartással működnek. A Szeretett Szolgálat által fenntartott idős otthonokban pedig fokozott egészségügyi ellenőrzést végeznek, és hűtik a közösségi helyiségeket. A legszegényebb településeken működő jelenlétpontokon is hűsölési lehetőséget és hideg italokat biztosítanak. A legmagasabb fokú vörös riasztást adták ki a hőség miatt hétvégére Szlovénia és Horvátország több térségére. Horvátországban Zágrábot, Rijekát, Splitet és Dubrovnikot vasárnap éri el a rendkívüli hőhullám. Az Adria partvidékén a nappali forróság mellett az éjszakák is rendkívül melegek maradnak. Szlovéniában megdőlhet a júniusi meleg rekord. Itthon is sok lesz a napsütés holnap, legfeljebb a középső és az északkeleti tájakon lehet felhő az égen, de eső sehol nem lesz. A szél mérsékelt marad. Éjszaka 14-20, holnap napközben 34-39 fok valószínű. Továbbra is nagyon erős lesz az UV-sugárzás. A pontos idő 16 óra 4 perc.
0: Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
9: Ismét köszöntöm valamennyi hallgatónkat itt a Kívánságműsorban.
3: Abátszalókról Valkó Dénesné két unokájának küldi a következő kedves dalt. A 100 fok Celsius játszik, a nagy ho-ho-ho horgász.

Tapolcán Sötét Bélának 60. születésnapi alkalmából minden jót kíván családja. Kapi Gábort Johann János zenekara kíséri Maros menti fenyves erdő aljában.

Kőváriné Erzsike Sopronból Kállai Boritól kért dalt vagy dalokat Lakatos Miklós zenekara kíséri, Kukorica Csalán.

Debrecenben Pálfi Andrásnak születésnapján minden jót kíván baráti köre. Nádas György énekel, nézd öregem!

hadd búcsúzzam el most tőled szépen, régi színház, vén barát. Egymás mellett szép időt leéltünk, együtt vívtunk sok csatát. Lásd, engem utolért a 60. év, a számvetésnek napja van.

0: most fogsz csak élni még.
1: Hát igen, egy életet töltöttünk el együtt. Hogy fogsz hiányozni, te öreg színpad? Hiányozni fognak a megszokott zajok, a függöny gördülése, a gong tompa morajlása, a büfében a poharak csörgése, a közönség hahotázása, az ügyelő dörmögése, a balettpatkányok, bocsánat, a táncos lányok féktelen jókedve. Meg kell barátkoznom a csenddel és a magam társaságával. Szokatlan lesz, de talán mégsem olyan rossz. Talán igazuk van azoknak, akik így búcsúztattak a színházban. Nézd, öregem, rád fér a pihenés,

0: Földi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok, Teri mama vagyok Budapestről. Imádott kicsi unokámat, Rocska Anettet köszöntöm. 8. születésnapja alkalmával kívánok neki nagyon boldog gyermekkort, vidám, élményekben gazdag vakációt, és a Bölcsöd dalt szeretném, hogyha lejátszanák. Köszönöm szépen, viszont hallásra.
2: Nagy örömmel tesszük. Csala Judit és Dömsödi Farkas Bálint énekel, kísér Sárközi Béla zenekara.

Ludmányné Rozika szeretne egy jó nótát meghallgatni kedvencétől, Laki Pétertől, kíséri ifjabb Sárközi Lajos zenekara, minek a szőke innékem.

Bóna Károlyn és Algó Tarjánban kedvenc előadó párosát, Kalin Ánikőt és Dócs Pétert szeretné hallani. Kísér Tordai Zoltán zenekara. Már én többet a főutcán végigmenni nem merek.

Ez a Dankó Rádió kívánság műsora 3 perc múlva 4:30 lesz. Szabó Ilonka a füzesabonyi otthonba szeretettel küldi a következő dalt minden kedves lakónak és a legaranyosabb nővérkének, Szendrei Attilánénak. Korda György énekel, szeretni kell.

Pálinkás Frigyesnek fia és menye, kérte a következő nótát. Mészáros Adélt Nyári László zenekara kíséri. Országúton hosszú a jegenyes arra.

Angliába szól a nóta Andreának, Borbálának, Norbinak, Zsoltinak, küldik a családtagok és barátok. Sárga részből van a pipakupakom, éneklét Tarnai Kis László.

Dankó Rádió kívánság műsorát hallják. Zambó Judit egy régi ismerősének Pécsre küldi a következő dalt. Zorán énekel. A 34. dal következik.

Kívánságműsorunkat hallják. Jónás Elemérnek felesége kérte a következő nótát. Puskás Sándort Miskolci Balog János zenekara kíséri. Kukoricatök.

0: cikkbe járom, a kondrás meg a cakbar. Kukoricatök, hazatöcögök, a rátóni falu végi csárdáról.
1: Szívköldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
2: Jó napot kívánok! Üdvözlöm a Dankó Rádió minden kedves munkatársait. Szeretném köszönteni Egerbe Bíró Bernadettet. Születésnapi alkalmából sok erőt és egészséget kívánok. Üdvözlöm még millió puszival kis dédunokámat, Ninácskat, és őt is szeretettel köszöntöm, és kívánok neki is erőt, egészséget. Ósztról Bori mama, köszönöm.
3: Köszönöm, hogy hívott minket. Bagdi Bella énekel, Isten éltessen boldog szülinapot!

Mezőne Ildikó Balatonfüredről kérte egyik kedvenc duettjét. Oswald Marika és Csere László énekel. Szép város, Kolozsvár.

Kedves hallgatóink, véget ért a kívánságműsor. Nagyon kellemes hétvégét kívánok önöknek, annak meghagyásával, hogy extrém kánikula közeledik, fogadjanak meg minden egészségügyi jó tanácsot, ami szakembertől érkezik. Én személyesen a görögdényére esküszöm, mint a kánikula elleni csodaszer, mert nem csak vízzel van tele, hanem sokan nem veszik komolyan, de rendkívül fontos ásványi anyagok vannak a dinnyében, amelyek az izzadsággal bizony örülnek a szervezetből, és szinte életmentő is tud lenni, ha görögdényét eszünk egy kánikulai hétvégén. A kívánságműsort Nemes Niki szerkesztette, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, én Gáz Zoltán vagyok. Holnap is várom önöket 2-kor, most Miskolci Balogh Zoltán zenekara játszik. Viszont hallásra holnap!

0: Műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja Önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén, szombaton, Juronics Tamás táncművész lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között a Szegedi Balettban eltöltött évek tanulságai, de szót ejtünk majd arról is, hogy miért vállalta 2007-től 2008-ig a Magyar Táncművészek Szövetségének elnöki pozícióját. Vasárnap Duba Gábor költő dalszövegíróval beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy mit érzett akkor, amikor férfiként egy nő lelkét kellett magára öltenie a Szabadon foglak című könyvének megalkotásakor, de az is beszélgetésünk témája lesz, hogy vajon mennyire érzi az idősödés előre haladtát irodalmi munkáinak mondani valóiban. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Örömünnep Torockón a Nemzeti Összetartozás jegyében. Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott. 12. Dunanapok Torockón. Összefoglaló. A harmadik rész szombaton 11 órakor a Dunavörldön.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 17 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Fehérvári Petra. Magyarországon kiemelkedően magas, 70-75% körüli az eurozónához való csatlakozás támogatottsága, mondta a miniszterelnök, miután az euróövezet pénzügyminiszteri testületének elnökével egyeztetett Budapesten. Magyar Péter szerint az előző kormány alatt az emberek azt tapasztalták, hogy nem eurózóna tagnak lenni kiszámíthatatlanságot, gazdasági visszaesést, a magas inflációt, alacsony munkabéreket jelent. A kormányfő hozzátette, a kormány célja, hogy 2030-ra hazánk teljesítse az eurózónához csatlakozás feltételeit. Kihirdették a tudományos mecenatúra pályázat nyerteseit. 279 pályázó kaphat összesen mintegy 2 milliárd forint támogatást konferencia szervezésére vagy tudományos eredmények népszerűsítésére, közölte a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán úgy fogalmazott, a program hiánypótló, hiszen segíti a tudományos kommunikációt, valamint a fiatal kutatókat abban, hogy nemzetközi konferenciákon is részt vehessenek. A programra csaknem 1000 nyújtottak be érvényes pályázatot. Drágul a taxizás Budapesten. Augusztustól az alapdíj 1100 forintról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521-re, a percdíj pedig 110 forintról 130 forintra nő. Új tételként bevezetik a 800 forintos reptéri díjat. A tarifák 2023 márciusa óta nem változtak, és a taxis szervezetek már hónapok óta sürgették az áremelést, megemelkedett költségeikre hivatkozva. A fővárosi közgyűlés 19 igen szavazattal 10 tarkozkodás mellett fogadta el a taxi rendelet módosítását. Jelentősen átalakul az éjszakai közösségi közlekedés Budapesten és környékén július 1-től, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A legforgalmasabb útvonalakon sűrűbben közlekednek majd a járatok, és több új közvetlen éjszakai busz is indul a külső kerületek, valamint az agglomeráció felé. Új éjszakai trolli vonal is elindul a belváros és az Őrs vezértere között, több útvonalon pedig csökken az utazási idő. Díjat neveznek el Jankovics Marcelről, a világ egyik legrangosabb animációs seregszemléjén. Az ANSZI Fesztiválon jövőre adják át először a világhírű magyar alkotó tiszteletére alapított díjat, a Perspectives szekció legjobb filmjéért. Tegnap Jankovics Marcel formabontó klasszikusát, az 1981-ben készült Fehér Lófia című egész estés rajzfilm felújított változatát láthatta a jelenlegi zajló fesztivál között. A bemutató apropója a díj mellett az volt, hogy a fesztivállal párhuzamosan nyílt meg az ANSZI Animációs Múzeum. Holnaptól 3°-ra emelik a hőségriasztást a fokozódó extrém forróság miatt. Kedre több helyen 41-42 fokot is elérheti a csúcs hőmérséklet. A katasztrófa védelem kiemelten felhívja a figyelmet az ivóvízpótlás fontosságára. Holnap is sok lesz a napsütés, legfeljebb a középső és északkeleti tájakon lehet felhő az égen, eső sehol sem lesz. A szél mérsékelt marad. Éjszaka 14-20, holnap napközben 34-39 fok valószínű, továbbra is erős lesz az UV-sugárzás.
0: Tudod-e még az én nótán? Az önök kedvenc dalaival és történeteivel minden nap 17 órától a Dankó Rádióban. A műsorvezető Popovics László.
4: Rámás csizmát visel.

Nyisd ki, babám, az ajtót. De csendesen, mert meghallják a szomszédok. Na, mi lesz? Nyisd ki, babám, az ajtót. Csendesen, mert meghallják

0: Üdvözlöm Önöket, jó napot kívánok! Ez a Dankó Rádió, benne pedig kezdődik a Tudod-e még az én nótám című műsor. Ezen a nyáron egy új sorozattal jelentkezünk, Egy nóta, három élet címmel. Ugyanaz a dal mindenkinek mást jelent. Van, akinek a szerelmet idézi fel, másnak a szüleit, a gyerekkorát, vagy az életének egy fontos pillanatát. Minden adásban kiválasztunk egyetlen magyar nótát, és három hallgató meséli el, milyen emlékek és történetek kapcsolódnak számára ugyanahoz a dallamhoz. Három emberi sors, egy közös nóta.
1: Hogy a katonaságnál volt egy nagyon jó kis csapatunk, egy kézlabda csapat, 15 fő igazolt játékossal, és kb. 3 vagy 4 évvel ezelőtt még összetudtam szedni a csapatot, egy a 7-8 fő, akik még éltek. Aztán 2 évvel ezelőtt már csak 3-an voltunk.
0: A mai napon János lesz majd a vendégünk, de Júcus is mesél majd a ma kiválasztott felvétellel kapcsolatosan.
2: Férjemnek az édesanyja, az nekem olyan volt, mint az édesanyám. Nem tudott másképp szólni hozzá, csak drága kislányom. Vagy én már nem tudtam másképp szólni, csak anyukám. Mert az olyan volt, én elkerültem Sárbogárdról, az édesanyám ott volt, itt pedig Máté Szalkán voltunk együtt, és én annyira szerettem, hogy talán az édesanyámmal is felért.
0: József gondolatait is, és régi emlékeit is meghallgatjuk a ma kiválasztott dallal kapcsolatosan.
3: Hát ugye a sok munka, miután 3 gyereket nevelt fel egyedül, tehát a térdfájdalmak egyéb problémákon kívül, hál' Istennek, azért még a szellemileg szépen élte meg a 91-et a kis család, szűk családi körbe, a kis születésnapi tortával, tehát köszönet a jó Istennek, hogy ilyen szép kort megért.
0: De vajon melyik magyar nóta kapcsolja össze mai hallgatóink történeteit? A magyar nóta, amely felidézi az emlékeket, galambszívet örököltem az édesanyámtól. Ez jön tehát itt, a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az én nótám című műsorban. Egy nóta, három élet.

0: Ez a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. János van velünk a vonalban, galambszívet örököltem az édesanyámtól. Ugye említette János, hogy az elmúlt esztendőben 14 barátját, hozzátartozóját vesztett el. Az édesanyját azért már régebben gondolom, ráemlékezünk ezzel a dallal?
1: Nem, az édesanyámra őre nem ezzel szoktam emlékezni, hanem elmondom a történetet.
0: Akkor kire?
1: Hogy,
0: persze, mondja csak János.
1: Hogy a katonaságnál volt egy nagyon jó kis csapatunk, egy kézlabda csapat, 15 fő igazolt játékossal, és kb. 3 vagy 4 évvel ezelőtt még össze tudtam szedni a csapatot, egy a 7-8 fő, akik még éltek. Aztán 2 évvel ezelőtt már csak 3-an voltunk, és akivel még utoljára tudtam találkozni a csapat tagjai, közül egy Pista nevezetű Hernádi barátom volt, akit közelmúltban temettem el, és nagyon sokszor elénekeltük ezt a dalt vele, még 50 évvel ezelőtt a katonaságnál, meg azóta is, amikor találkoztunk. Tehát ez a nóta így kötődik.
0: Értem.
1: A szülőkhöz, meg ehhez a drága Hernádi barátomhoz.
0: És ő is az elmúlt esztendőben ment el?
1: Igen. Hernádon temettük, a Hernádi temetőben, a fél falu ott volt, nótás kedvemben, és önök állandó hallgatója volt, és többször sikerült is neki küldeni. Házassági évfordulójára, névnapjára.
0: Ez hány évtizednyi barátság szakadt meg így?
1: Ez öt évtized.
0: 50 év barátság.
1: Hát öt év alatt sem vesztettük el egymást, ilyen kötődés volt. Jelenleg a feleségével kapcsolatot tartunk, járj ide hozzánk a Balatonra, és állandóan emlékezem a barátomra.
0: Értem. Akkor emlékezzünk mi is rá. A keresztnevét, hogyha elárulja nekünk.
1: István.
0: Akkor Istvánra emlékezünk, jó? A következő dallal. Galambszívet örököltem az édesanyámtól. Ez jön tehát itt a Dankó Rádióban. A Tudod-e még az Én Nótám című műsorban János kérésére.

Egy nóta, három élet. Galambszívet örököltem az édesanyámtól. A dalt természetesen az óra végén teljes egészében is meghallgatjuk majd. De addig még van két hallgatónk, akik elmesélik, hogy bennük milyen emlékeket idéz meg ez a felvétel. Jucus és József is jönnek majd hamarosan. Tartsanak tehát velünk a Dankó Rádióval, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsorral. Egy nóta, három élet.

0: van.
1: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az én nótám című műsort hallgatják. Galambszívet örököltem az édesanyámtól. Ez az első felvétel, amelyet meghallgatunk, és gondolom az édesanyjára emlékezünk a dallal. Mit kell tudni
2: róla? Az édesanyámra. Azt kell az édesanyámról tudni, hogy nekem nem is egy édesanyám volt, hanem kettő. Az én drága édesanyám, aki öt gyereket felnevelt, ugye egy olyan édesapa mellett, mint az én apám volt szegény, ilyen, hogy mondjam már, milyen beteg volt, nem tudok mindig szót kimondani, valami olyan bajom van sajnos, állandóan szedem ezt a, nem sokat segít rajtam, úgy érzem. Tehát az, hogy jött ki, hogy ő ne szidjatok soha engem, mert ő nem tehet róla, hogy ilyen nem tudták gyógyítani.

0: annyira szerettem, hogy talán az édesanyámmal is felért.
1: Értem. Tehát gyakorlatilag lett messzehonban, ugye, mert nagyon messze költözött.
0: De egy olyan nagyon drága jó gyereket nevelt, aki most a kezemben van éppen, 22 éves korában Sztalinvárosban volt katona, és akkor még az anyák napján nem nagyon sokat foglalkoztak, vagy legalábbis én nem nagyon emlékszem rá, és 22 éves korában Sztalinvárosból küldte a fényképet, rá van írva, hogy nagyon sok szeretettel az én drága jó anyukámnak, Gyula. Akkor 22 éves volt.
1: Igen.
0: És mikor...
1: Hát akkor emlékezzünk most ezzel a dallal, bocsánat, hogy közbeszólok, ezzel a dallal, mielőtt elkanyarodnánk.
0: Igen, de majd még egy verset szeretnék elmondani, amit az édesanyja halálakor írt.
1: Na, akkor nem tudom, hogy milyen hosszú ez a vers.
0: Nem olyan, na, hát hamar elmondom.
1: Na, akkor mondja, legyen kedves Jucos.
0: Elcsitult a szív, amely értünk dobogott, megpihent a kéz, mely értünk dolgozott. Számunkra te sohasem leszel halott, szívünkben örökké élni fogsz, mint a csillagok. Tied a csend és a nyugalom, enyém a könny és a fájdalom. Megállunk némán a sírod felett, szomorú szívvel őrizzük emlékedet.
1: Na akkor emlékezzünk az édesanyjára és az anyúsára, ugye? Gyakorlatilag
0: igen,
1: ezzel a dallal, hiszen őt második édesanyjának is gondolta.
0: Igen, nagyon.
1: Galamb szívet örököltem az édesanyámtól, Jucus kedvencei között jön, tehát már is itt a Dankó Rádióban. A Tudod-e még az én nótám című műsorban.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Ha ír majd édes anyám is.

0: Ez a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Az édesanyjára fogunk emlékezni, a Galamb szívet örököltem az édesanyámtól című dallal?
1: Igen, igen, sajnos 2021. szeptember 27-én.
0: Tehát nem régen.
1: Igen, de a Jóisten megáldotta egy gyönyörű korral 91 éves korában.
0: Tényleg gyönyörű. Tehát, és egészségben élte a 91-es esztendőt?
1: Hát ugye a sok munka miután három gyereket nevelt fel egyedül, tehát a tért fájdalmak egyéb problémákon kívül, hál' Istennek, azért még a szellemileg szépen élte meg a 91-et a kis család, szűk családi körbe, a kis születésnapi tortával, tehát köszönet a jó Istennek, hogy ilyen szép kort megért.
0: Ő is Pécsen élt, vagy?
1: Igen. Nagyon régóta ott, ahol most én lakom, ott élt 1955 óta. Igen. A halála.
0: Tudja, én pécsi vagyok, vagy nem tudom, hogy tudja-e.
1: Hát sejtésem van.
0: Melyik városrészben élt az édesanyja? Megélen is.
1: Úgy mondhatnám, hogy igazából a belváros külső peremén ez a Megyeri út, Athinai út.
0: Igen.
1: Tehát mielőtt még az Uránváros épült, ugye még mikor én gyerek voltam, akkor még az Uránváros az sehol nem volt. Csak ilyen reptér, meg üres földek.
0: Igen.
1: De hát az nem ma volt már, mert én sem tartozom a 20 évesek közé.
0: Igen, és az édesanyjával kapcsolatban milyen emlékei vannak egyébként? Milyen habitusú asszony volt?
1: Hát ő nagyon sokat dolgozott értünk. Sajnos valami miatt a nóta az
0: nem volt az élete része?
1: Nem volt élete része, de sokat dolgozott a családért, ugye gyerekeiért, unokáiért, szóval... Uh-huh.
0: Akkor inkább az édesapjától örökölte a...
1: Édesapámnak jó hangja is volt, meg hát ugye a nagybátyáim, tehát mondom, én vagyok a kapuk tojása.
0: Igen. Jó, de hát felmentést kap annak kapcsán is, hogy legalább szereti a magyar nótát.
1: Hát igen.
0: Így van. Na hát akkor hallgassuk meg a dalt, jó, emlékezve az édesanyjára, itt a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az Én Nótám című műsorban József kedvencei között jön a Galamb szívet örököltem az édesanyámtól című felvételt.

megköszönöm a megtisztelő figyelmüket. Ez volt már a Tudod-e még az én nótám című műsor itt a Dankó Rádióban. Benne pedig ugye ezen a nyáron az Egy Nóta, Három Élet rovatunk szól. Ma a Galambszívet örököltem az Édesanyámtól című magyar nótát jártuk körbe. János, Jucus és József osztották meg a nótával kapcsolatos gondolataikat és emlékeiket. Holnap is lesz majd Egy Nóta, Három Élet. Hogy melyik dal, majdnem elárultam egyébként, az kiderül a holnapi nap folyamán 17 órától. Béla, Ibolya és József lesznek azok, akik majd mesélnek erről a felvételről. Megköszönöm a megtisztelő figyelmet, Juhász Katalin jön, és a Tudta-e népzenei szótár, utána pedig Egri József és a Túl az Operencián, itt a Dankó Rádióban. Én Popovics László vagyok, találkozunk holnap délután 5 órától ismét, mindenkinek. De jót. Viszont hallásra!

Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma magyar népdal kincstár. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.

Mackó Mária énekével köszöntöm a kedves hallgatókat Szent László ünnepnapja előtt, és külön is a Lászlókat. Egy 17. századi könyörgő ének részletét hallottuk erdélyi népi gyűjtés szerint. Szent László 1077 és 1095 között a 7. magyar királyunk, hazánk egyik legjelentősebb uralkodója volt. Ő fejezte be a Szent István által megkezdett magyar állam és keresztény egyház alapítás művét. Szent László a magyar nép szívében egyszerre él szeretett királyként, hadvezérként, mítikus hősként és közben járó szentként. A legenda szerint imádságára ketté nyílt a tordai hasadék, víz fakadt a sziklából, gyógyfű termett a réten és kővé vált a pénz. Szent László életét égi jelek kísérték végig. A képes krónika szerint a Mogyoródi csata előtt, vadászat közben, László herceg előtt egy látomásban két angyal koronát hozott Géza fejére a várható győzelem jeleként. Szent László katonai csodatetteit mondák egész sora örökíti meg. A besenyőkkel és kunokkal vívott ütközetek közül a leghíresebb az észak-erdélyi Cserhalomnál 1068-ban kivívott győzelem. Az ütközetben egy kun vitéz elrabolt egy magyar lányt, akit Szent László mentett meg. Ez a jelenet látható késő középkori templomaink freskó ciklusain. Lászlót az általa alapított püspöki székhelyen a Bihar megyei Váradon helyezték örök nyugalomba. Harmadik Béla király jelenlétében itt avatták szenté is 1192. június 27-én. Így lett Nagyvárad a középkor nemzetközi búcsújáró helye. A reformáció idején a koponya csontot tartalmazó herma kalandos úton került Győrbe, ahol ma is látható. A most következő 17. századi ének Szent László visszavárásáról szól, fényes lámpáshoz hasonlítva a lovak királyt. Kovács Andrea és Medgyesi Norbert Énekek Szent László tiszteletére című kötetének hangzó mellékletéről, Vakler Anna vezényletével a Zeneakadémia népdalénekes hallgatói és tanárai előadásában hangzik el.

0: Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésének készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Bor, mámor, szerelem. Új évad. Minden hétköznap 19 óra 50 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 18 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó estét kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Fehérvári Petra. Nemzetközi mentőcsapatok érkeznek Venezuelába a tegnapi pusztító földrengések túlélőinek felkutatására. Az ENSZ szerint 17 ország kutató és mentőegysége, valamint 8 sürgősségi orvosi csapat, összesen mintegy 1000 szakember vesz részt a mentésben. A természeti katasztrófának a legfrissebb adatok szerint legalább 589 halálos áldozata van. Az egészségügyi világszervezet szerint a földrengést követő első 72 óra kulcsfontosságú az életek megmentése szempontjából. Az alaptörvény 17. módosításához beérkezett észrevételek 95%-a támogatja az országgyűlési képviselők mandátumának maximális időtartamát. Erről számolt be a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter azt írta, eddig 10 000 válasz érkezett. A javaslat alapján egy országgyűlési képviselő legfeljebb 12 évig tölthetné be a tisztséget. Az előterjesztők szerint a korlátozás a demokratikus megújulást szolgálja, és megelőzi a hatalom bebetonozódását. A véleményeket holnapig várják az egyeztetés.kormány.hu oldalon. Hazarendel 37 külképviseleti vezetőt a külügyminiszter. Az érintettek egy részének lejárt a megbízatása, a többieket szakmai okokból cserélik le. A cél az, hogy az új emberek a jelenlegi külpolitikai prioritások mentén hitelesen és hatékonyan képviseljék az országot, fogalmazott Orbán Anita. A tárcavezető közölte azt is, hogy megújul a diplomáciai kar felépítése és kiválasztása. A többi között teljesítmény alapú diplomata életpályamodellt alakítanak ki, megújítják a külügyi felvételi rendszert, és folyamatos szakmai továbbképzéseket biztosítanak a diplomatáknak. A plakáthelyek 2/3-át megszünteti a főváros. A mai 15 000-ből nagyjából 5 000 marad. A fővárosi közgyűlés döntött arról is, hogy betiltja az óriás plakátokat és a reklámhálókat, a hirdető oszlopok számát pedig az 1/5-ére csökkentik az év végéig. A jövőben közterületi reklámot úgynevezett City Light eszközön és vonalas tetőreklámként, valamint a belvárosi sugárutak mentén hirdető oszlopon lehet közzétenni. 100 éves a tihanyi levendula. A kerek évforduló alkalmából kiállítás nyílt az illatos növény helyi történetéről a balatonparti településen. Bittera Gyula gyógynövénykutató és illóolajgyáros Franciaországból hozott szaporítóanyaggal honosította meg az első ipari célú levendula ültetvényt Magyarországon. Napjainkban a tihanyi benzésapátság és a tihanyi levendula manufaktúra termeszti és dolgozza fel a növényt. A bencés növénykultúra 1000 éves örökségéből és a tihanyi levendula 100 éves hagyományából most egy új márka is született, a Sacra Botanica. Kis repülőgép csapódott Peking legmagasabb felhőkarcolójába, közölte a CNN. A 108 emeletes toronyépületet kiürítették, sérültekről vagy áldozatokról egyelőre nem közöltek híreket. Az első információk szerint egy könnyű sportrepülőgép tért le jelentősen a repülési útvonaláról. Itthon sok napsütés lesz, eső nélkül, csak a középső és északkeleti tájakon lehet némi felhő az égen. A hajnali 14-20 fokról napközben 34-39 fokig melegszik a levegő.
0: az Operencián. A Dankó Rádió Operett műsora vendégekkel, érdekes történetekkel és klasszikus operettslágerekkel. Túl az Operencián. A házigazda Egri József.

Szeretettel köszöntöm Önöket, és kellemes péntek estét kívánok minden kedves hallgatónknak. Önök a Tankó Rádiót, a Magyar Zene Rádióját hallgatják. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Túl az Operencián című műsorunk nyitányaként ifjabb Johann Strauss Bécsi Vér című operettjéből Melis György és Fülöp Attila énekelte a Levél 2-st. Tartsanak velünk ma is! Műsorunkban Vadász Zsolt, Honti Díja színészre, operett és operaénekesre, Bon Vivára, a Budapesti Operett Színház posztomusz örökös tagjára emlékezünk tisztelettel és szeretettel. Ám előtte hallgassuk meg Jerry Herman Hello Dolly című musicaljéből a Hello Dolly című dalt Galambos Erzsi előadásában. Majd utána következik Huszka Jenő Erzsébet című operettjéből a Déli Bábos Hortobágyon Kállai Bori és Domoszlai Sándor előadásában kísér Lakatos Miklós és zenekara. Jó szórakozást kívánunk!

0: Túl az Operencián, a Dankó Rádióban. Vadás Zsolt, Honti Díja színész, operett és operaénekes, Bon Viván, a Budapesti Operettszínház posztumusz örökös tagja, 1972. október 23-án született Ózdon. Már gyermekkora óta vonzotta a színház és a zene varázslatos világa. Pályája alapjait a Gornagy Mária színi tanodában és a Budapesti Operettszínház zenés színészképző stúdiójában sajátította el. Operett, opera és musical szerepeket egyaránt énekelt. 1997-től 2001-ig az Egri Gárdonyi Géza színház tagja volt, ahol népszerű operettek és musicalek főszerepeit alakította nagy sikerrel. Vendégszerepelt a Debreceni Csokonai Színházban, ahol operett szerepei mellett opera előadásokban is láthatta őt a közönség. 2001 óta a Budapesti Operettszínház ünnepelt művésze volt, ahol az operett irodalom legnagyszerűbb Bon Viván szerepeit alakította. És most hallgassuk Vadás Zsoltot, aki a kezdetekről mesél.
1: Nem vettek föl a főiskolára, és akkor én folyamatosan jártam a Gornagy Máriához, folyamatosan jártam Sárikához. A Gornagy Mária szintén egy nagyon jó iskola volt, de ott elsősorban a musicalekre pozícionáltak, és ott még mindig nem találtam meg igazából a helyemet, és ezért egy év után döntöttem úgy, hogy váltanom kell. Innen kerültem el az Operett Színháznak a stúdiójába, amit akkor Mikolai László vezetett, és Szinetár Miklós volt akkoriban itt az igazgató. Itt szintén egy olyan erős iskolába kerültem el, amiben végre megtaláltam a helyem, és végre operettet énekelhettem, azt, amit szerettem volna. Szóval akkor itt találtam meg igazából azt a műhelyt, amiben én tovább tudok fejlődni. Olyan színésztanárok, tehát pályán lévő színésztanárok dolgoztak itt, vagy tanítottak itt, tehát Domonko Zsuzsa tényleg, és egy fantasztikus énektanár volt, vagy ugye Megyesi Mária, akit említettem, vagy Mikolai László, akik ebben a szakmában éltek, akik abszolút jól ráláttak erre a műfajra, ezt csinálták, és ez alapján tudták kiválasztani szerintem azokat a tanulókat, vagy azokat a jelölteket, akiben látszódott az, hogy alkalmasak lesznek erre a pályára. Gyakorlatilag a színház egy egész napos elfoglaltság most is, mint tudjuk, és ez bizony stúdiósként talán hatványozottabban így van. Ugye voltak, reggel bejöttem, akkor voltak énekórák, beszédórák, színészmesterségórák, táncórák, ugye még balettozni is tanultam, nyilván persze csak alaplépéseket, de ezek persze nem szépen, meg nem jól csinálom, de ezek szükségesek voltak ahhoz, hogy egyfajta színpadi mozgást meg lehessen tanulni. És ezen kívül ugye utána ugye az volt a fantasztikus, hogy mi a Operettszínház akkoriban menő előadásaiba stúdiósként egészen pici szerepekbe, vagy statisztaként, vagy bármiként beállhattunk. Tehát ott voltunk a színpadon, nézhettük az előadást belülről, nézhettük kívülről, és már ott a színpadon is, tehát olyan művészeket láttam, akiket én tulajdonképpen így szokták mondani, ugye takarásból nézzük őket, és próbáljuk ellesni a titkaikat, és hál' Istennek nagyon sok ilyen művész volt, tehát akikkel most is együtt játszom azóta is, például már olyan akkoriban itt voltak, tehát például mint a Kalocsai Zsuzsa, ugye a primadonnák primadonnája, aztán itt volt a Virág Jóska, itt volt a Jankovics Jóska, aki nekem azóta is fantasztikus példaképem, vagy a Harsányi Frigyes, Szóka Júli, és még sorolhatnám, akikkel aztán pár év múlva, hála jó Istennek, együtt játszhattam, és én már akkoriban figyeltem őket, és igyekeztem tőlük ellesni mindent. Na és ezeknek az egyvelege, tehát a tanításnak, a tanulásnak, és annak, hogy folyamatosan színpadon voltál ilyen művészekkel, és vagy láttad őket, benn lehetnél. Valahogy ezeknek az egyvelege alapján szereztem én meg a tudásomnak úgymond az első lépcsőfokát.
0: Vadász Zsoltot hallottuk. És akkor most következzen Lehár Ferenc a Végözvegy című operettjéből, Danilo belépője, Vadász Zsolt előadásában. Túl az Operencián.

0: Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó kedves hallgatókat is. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Vadász Zsolt vendégművészként számos magyar és határon túli színház színpadán fellépett, miközben előadásaival és koncertjeivel bejárta az egész világot. Énekelt Amerika és Kanada nagyvárosaiban, valamint Európa és Ázsia számos országában is, fellépve többek között rangos koncerttermekben és nemzetközi produkciókban is. A magyar nyelv mellett szerepei nagy részét német, szlovák, cseh, olasz és orosz nyelven is játszotta. 2008-ban megkapta az évad operett színészek kitüntetést. Sokan mondják, hogy az operett maga a mese. Vannak azonban pillanatok, amikor a mese valóban életre kell a színpadon. Ilyen csodálatos és emlékezetes pillanat volt, amikor Vadász Zsolt egy előadás alkalmával vette feleségül a közönség előtt szerelmét, Lukács Anitát. Most hallgassuk Lukács Anitát és Vadász Zsoltot életük egy gyönyörű pillanatáról.
1: A Csárdás királynőben házasodtunk össze, illetve hát ugye 2008-ban lement csodálatosan ez az előadás. Első felvonás, második felvonás, harmadik felvonás, majd a gyönyörű szép vörös függöny összecsukódott, majd újra szétnyílt, tűzijáték és minden, amit a nézők el tudnak képzelni. Egyszer csak bejött az anyakönyvvezető a színpadra, valami csodálatos emlék, és én szerintem minden nap gondolunk erre. Igen. Feltölt, újra erőt ad a munkákhoz.
0: Lukács Anitát és Vadász Zsoltot hallottuk. És most hallgassuk Lehár Ferenc a Mosolyországa című operettjéből a gyönyörű szívduettet Lukács Anita és Vadász Zsolt előadásában. Dankó Rádió.

0: túl az Operencián, a Magyar Zene Rádiójában. Vadás Zsolt egy alkalommal az egyik interjújában így fogalmazott. Egy színész dolga szerintem egyebek mellett az, hogy akár egészen szélsőséges karaktereket tudjon úgy alakítani, hogy közben mégis önazonos marad. Áteresztjük a saját személyiségünkön, és megpróbáljuk megérteni, megformálni a velünk akár teljesen ellentétes karakterek érzéseit, gondolatait is. Szeretem, ha nem önmagam vagyok, hanem teljesen más karakter bőrébe bújhatok, és új dolgokat tapasztalhatok meg. Ilyenkor még önmagam számára is tudok meglepetésekkel szolgálni. Eddig tartott az idézet. És most hallgassuk Vadás Zsoltot, aki a pályájáról mesél.
1: Egész életemen keresztül szerencsés voltam, mert minden kollégával meg tudtam találni a hangnemet, és minden kolléga azon volt, akkoriban még, hogy akik, hogyha nem is tudok valamit, akkor segítsenek engem. És a rendező is ilyen volt, például a Levente, a Marica Grófi, mert nagyon sok hiányosságom volt értelemszerűen, de azt kell mondanom, hogy nekem az a szerep, a Marica Grófnő, ugye a Egerben töltött 4 év, minden más szerep is, az volt tulajdonképpen a főiskola, vagy az egyetem. Akkor végeztem el. Tassziló szerepe ez az, ami végigkísér. Ez, ami végigkísér egész életem, és nem csak Egerben, hanem aztán Pécsen is, Debrecen is, sőt német turnékon is, Németországban is, az Operett Színházban is többször eljátszottam. Hát azon kívül, hogy ez a szerepre azt kell mondanom, hogy talán az operett irodalomnak a legjobb szerepe. Maga az egész darab talán a legjobban megírt, tehát mind forgatókönyvileg, mind zeneileg olyan érett karaktereket tartalmaz, amit talán, hogy is mondjam, hogy minél jobban érik az ember, annál több mindent megért belőle, annál több mindent megért a mondani valójából. És évről évre én is olyanokat fedezek föl a szerepben, vagy az egész darabban, amit addig észre se vettem. És ez a szerep, ez az álhatatosságnak, a férfiasságnak egy olyan kifejezése Kálmán Imre által, ami talán azt mondom, hogy operettben még egy ilyen nincs. Tehát ez az igazi férfi Bon Vivant szerep.
0: Vadás Zsoltot hallottuk. Zsolti egy kedves, szerény, udvarias és jóhumorú ember volt, aki mindig kész volt segíteni, vigaszt nyújtani, vagy éppen mosolycsalni mások arcára. Ez a természetes emberség és nyitottság egész lényéből áradt. Fegyelmezett, megbízható, kiváló művészként és emberként egyaránt nagy tisztelet és szeretet övezte. Vadás Zsolt 2024. június 21-én csatlakozott az Égi Társulathoz. Most pedig jöjjön Huszka Jenő, Mária főhadnagy című operettjéből, a Nagy árat kér a sors a boldogságért című dal. Énekel Vadás Zsolt. Túl az Operencián.

kedves hallgatóink, Jakobi Viktor Leányvásár című operettjéből Lucy dalát Német Marika énekelte. Ezzel a dallal emlékezünk tisztelettel és szeretettel a Jászai Mari díjas, érdemes és kiváló művészre, operett énekesnőre, színésznőre, primadonnára, a magyar operettjátszás történetének egyik legemblematikusabb alakjára, a Budapesti Operett Színház örökös tagjára, Németh Marikára születésének évfordulóján, aki 1925. június 26-án, éppen ma 101 éve született Pécsen. Pályáját 1946-ban a Víg Színházban kezdte, majd egy évvel később elvégezte az Országos Színész Egyesület színi iskoláját, és a Művész Színház tagja lett. 1949-től 1965-ig, majd 1969-től ismét a Budapesti Operett Színház művésze volt. A két időszak között Nyugat-Németországban, Koblenzben és Kölnben játszott, de különleges csengő hangját és utánozhatatlan játékát világszerte megismerték, Ausztriától Ausztráliáig, Olaszországon és Kanadán át Hollandiáig és az Egyesült Államokig. Németh Marika a magyar operett aranykorának egyik legfényesebb csillaga volt. Nem csak színpadi jelenléte és természetes bája, hanem csilingelő hangjának varázsa, zenei érzékenysége és könnyed eleganciája is hozzájárult ahhoz, hogy a közönség azonnal a szívébe zárta. Németh Marika 1996. február 26-án csatlakozott az Égi Társulathoz. És ma ünnepli születésnapját Jenei Gábor, színművész, operett és musical énekes, aki 1989. június 26-án született Miskolcon. Művészi pályáját a Miskolci Nemzeti Színház színpadán kezdte. Azóta folyamatosan és sikeresen játszik operettekben és musicalekben, számos emlékezetes alakítással gazdagítva pályafutását. A Scherzo Musical Színpadok országos fesztiválján elnyerte a legjobb férfi karakter szereplő és a legjobb férfi epizód szereplő díját. Jelenleg a Madách Színház előadásaiban többek között a Macskák, a Mary Poppins és a 15. című musicalekben láthatja a közönség. Boldog születésnapot kívánunk! Most pedig következzen Kacsó Pongrácz Rákóczi című daljátékából Rákóczi megtérése. Énekel a születésnapos Jenei Gábor. Kísér Lakatos Miklós és zenekara. Jó rádiózást!

Önök a Dankó Rádiót hallgatják, benne Túl az Operencián című műsorunkat. Most Kovács József opera és operett énekesre, színészre, rendezőre, az Interoperett alapítójára, Csepel díszpolgárára emlékezünk tisztelettel és szeretettel, halálának évfordulóján, aki 1946. május 21-én született Budapesten. Autó- és motorszerelő ipari tanuló volt a Csepel autógyárban, de már gyerekkori álma volt az éneklés. Az 1967-es Tánzdal Fesztivál egyik nagy felfedezettje volt Kovács József, aki helyet követelt magának a döntőben, a Jöjj vissza hozzám című dallal, és egyik napról a másikra országosan ismert művész, a közönség kedvence lett. 1971-ben került a Budapesti Operett Színházhoz, és itt a Mosolyországa című operettben Szucsonk hercegeként debütált. Kovács József 1976 és 1990 között a Gráci Opera tagja volt, ahol nagyon sok opera és operett főszerepet énekelt. Többek között Csajkovszki Anyegin című operájában Lenszkijt alakította, illetve Mozart Szöktetés a Szerájból című operájában Belmontét játszotta. A legnagyobb kedvencei közé tartozott Lehár Ferenc Czárevics című operettje. Kovács József, miután Grazból hazatért, megalapította az Interoperettet 1989-ben, és ettől kezdve új szint vitt a magyar kulturális életbe, hiszen minden év január 1-én egy látványos, felejthetetlen újévi koncerttel örvendeztette meg a közönséget a Pesti Vigadó impozáns koncerttelméből, később pedig a Belvárosi Színházból. Kovács József művészete hozzájárult ahhoz, hogy a magyar operett ma is élő, szerethető és hiteles műfaj maradhatott. Kovács József 2010-ben a mai napon, június 26-án csatlakozott az Égi Társulathoz. Most pedig következzen Kovács József előadásában Huszka Jenő Bob Herceg című operettjéből Bob belépője. Hallgassák szeretettel! Túl az Operencián!

kedves hallgatóink! Túl az Operencián című műsorunkat a Magyar Állami Hangversenyzenekar muzsikájával zárjuk. Vezényel Ferencsik János. Köszönjük, hogy megtiszteltek figyelmükkel. Szeretettel várjuk Önöket holnap is. Ezen a hétvégén műsorunk főszereplője Agárdi Gábor, a Nemzet Színésze címmel kitüntetett Kossuth és kétszeres Jászai Mari díjas színművész, a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje címmel kitüntetett érdemes és kiváló művész, a Nemzeti Színház és a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. Köszönöm munkatársaimnak a segítséget. A szerkesztő D. Szabó Ágota, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, a hangmérnök Wolf Attila. Az ő nevükben is szép estét és további jó rádiózást kívánok Önöknek. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Egri József. Vigyázzanak magukra, viszont hallásra. Dankó.

0: műsorajánló.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán. Egy kis nosztalgia, sok zene és felejtetetlen slágerek.
2: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
3: És szerintem zseniális ez a szöveg.
4: Ez überelhetetlen.
1: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
4: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
2: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
1: Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 55 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 19 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Jó estét kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Fehérvári Petra. Néhány éven belül teljesítheti Magyarország az euró bevezetésének feltételeit. Erről beszélt Magyar Péter, miután az euró övezet pénzügyminiszteri testületének elnökével egyeztetett Budapesten. A kormányfő hangsúlyozta, jelenleg az ország egyetlen kritériumnak sem felel meg, amelyek közül az államadósság szintjének csökkentését nevezte a legnehezebben teljesíthetőnek. A 2030-as célt ennek ellenére reálisnak tartja, bár a tényleges euró bevezetés később történhet meg. A miniszterelnök szerint megszorításokra nincs szükség, helyette az uniós források hatékony felhasználását tartja kulcsfontosságúnak. Visszatérhet Budapestre a Közép-Európai Egyetem, és két kampuszos egyetemként működhet tovább Bécs és a Magyar Főváros között, számolt be róla a Klubrádió a CEU 35. születésnapját ünneplő kerekasztal beszélgetésen elhangzottak alapján. A tervek szerint a budapesti képzések a szükséges hatósági engedélyek megszerzése után indulhatnak el. Az oktatási hivatal időközben kutatóhelyként ismerte el a budapesti egységet, így az egyetem harmadik országból érkező kutatókat is hosszabb időre fogadhat. A CEU 2018-ban költöztette amerikai akkreditációjú képzéseit Bécsbe, miután olyan jogszabályok léptek hatályba, amelyek érintették az intézmény magyarországi működését. Rendkívüli állapotot vezettek be a Krímben és Szevasztopolban az elmúlt hetek ukrán drón támadásai miatt kialakult ellátási és infrastrukturális problémák kezelésére. Az orosz hatóságok szerint az intézkedés célja, hogy gyorsabban biztosítsák az áramellátás, az üzemanyagellátás és más létfontosságú szolgáltatások működését. Közben Oroszország és Ukrajna újabb hadifogolycserét hajtott végre, amelynek során mindkét ország 160 katonát adott át a másiknak. Több vezető lengyel politikus visszaadja korábban kapott ukrán állami kitüntetését a lengyel-ukrán történelmi vita miatt. Köztük van Jaroszláv Kaczynszki, a fő ellenzéki párt, a Jog és igazságosság elnöke is, aki szerint a két ország közötti feszültség tovább éleződött. A politikusok döntésüket a volhínai mészárlás áldozatai iránti tisztelettel, valamint az ukrán vezetés egyes lépései elleni tiltakozással indokolták. A vita azután erősödött fel, hogy Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök elnevezett egy katonai alakulatot az ukrán felkelő hadsereg tagjairól. A hadtest 1943 és 45 között etnikai tisztogatást követett el a lengyel népességen. Több mint 300 000 vettek részt az idei múzeumok éjszakája programjain. Országszerte csak nem 470 helyszínen 3000-nél több program várta a látogatókat. A leglátogatottabb intézmény idén is a Szépművészeti Múzeum volt. Második helyen a Magyar Mezőgazdasági Múzeum végzett, a harmadik legnépszerűbb pedig a Magyar Nemzeti Galéria volt. A vidéki múzeumok közül kecskeméti, debreceni és székesfehérvári intézmények belátogattak el a legtöbben. Sok napsütés lesz eső nélkül, csak a középső és északkeleti tájakon lehet némi felhő az égen. A hajnali 14-20 fokról napközben 34-39 fokig melegszik a levegő, keddig tovább fokozódik a hőség, akkor 40 foknál is melegebb lehet.
0: Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. 20 csak prímás. Nótacsokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
6: Nehéz vándorút az élet. Vas Gábor és Somogyi Zsolt hallgatójával kezdjük a mai Húscsak Prímást. Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink, a Magyar Zene Rádiójának egy órás zenei összeállítása most kezdődik. Fényes György énekel hamarosan, akinek 2022-es felvételünkön ifjabb Berki Béla zenekara muzsikál. Ezt követően is ezt az együttest halljuk, akkor a Duna Televízió egyik felvételéről, mely Gáspár Anni művésznővel közösen készült, Fejes Imre andalgójából. Ibolya, gyöngyvirág, fodormenta. Kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok!

0: az a szép, az a szép. Sali Géza és Pártos Jenő csárdásával folytatjuk. 2025. december 8-án a Magyar Zeneházában a Dankó Rádió Gála műsorán rögzítettük a hamarosan hallható felvételt Revicki Gáborral és idősebb Sárközi Lajos zenekarával. Az írás jól megmondja, ezzel a frissel folytatjuk aztán. Farkas Rozikának, Tordai Zoltán és zenekara muzsikál.
1: Az a szép, az a szép, akinek a szemekék.

Az iménti percekben Szerdahelyi János és Bakai Zsuzsa frisse szólt. A folytatásban pedig Dankó klubos koncertfelvételeinkből hozunk önöknek hármat is. Egy debrecenit, egy budapestit és egy győrit. Ez utóbbi 2018. február 24-én készült Hevesi József és Marcali Frigyes frisséből, Hatvani Kis Gyöngyivel és Tarnai Kis Lászlóval, Paprika Show. A művészeknek Baranya István és zenekara muzsikál. Hatvani Kis Gyöngyi 2023-ban Magyar Nóta díjat vehetett át, Madarász Katalin pedig 2024-ben a Dankó Rádió életműdíjasa lett. Szalay Antal 2025-ben cigányzenei díjat kapott. A művészektől a Hallja Maga Gavallér című csárdást hallgathatjuk. De mindezek előtt Dárdai László és Ceglédi Gyula hallgatója szól, Messze vagyok idegenben. Tordai Zoltán és együttese már is játszik Dancs Anna Marinak.

akinek nincs szeretője. Vitosné Hunyadi Erzsébet megzenésítésében Petőfi Sándor költeményét hallhattuk Toki Balog Ernő zenekarától és Jenei Gábortól. Ezt megelőzően Jó ebédhez szól a nóta című műsorunkból Gáti Pál énekelte el Barta Henrik és Kubányi György csárdását. Ez volt az Icarica Kukorica Berki Péter és zenekara közreműködésével. Önöknél továbbra is a Magyar Zene Rádiója szól, ez pedig benne még mindig Húscsak Prémás című műsorunk, melynek felénél járunk. A Balaton nyárvás partját mossák a hullámok, ezzel a hallgatóval folytatjuk, valamint Kovács Apollóniával. Majd a 2024-es esztendő Magyar Nóta díjasa Tolnai András énekli el Horváth Zoltán és Nemlaha György csárdását, Miért van az, hogy lehet címmel. A művész úrnak a 100 tagú Budapest cigányzenekar szólistái játszanak majd.

0: Dankó Rádió. Székesfehérváron FM 100,8. A magyar zene rádiója.
1: Miért van az, hogy lehet, ezt valaki mondja meg, hogy odafönt a magas ég még kékebb. Miért van az, hogy lehet,

van az, hogy lehet, ma mindenki rám nevet. Vers szavamra úgy tűnik a szép, még szebb. Nem a földig illatától lettem ilyen kába. Részegít a felismerés, várhatsz mindjába. Búcsúzzál csendesen, bizony ez a szerelem. Kockázatos, nem melékes hatása. Nem a könnyít illatától lettem ilyen kába, részegít a felismerés, várhatsz, mint hiába. Búcsúszál csendesen, bizony ez a szerelem, kockázatos, nem mellékes hatás.

Hiányzik valaki ebből az utcából. Egy éjszaka, nyílik a sok virág, szirmot bontott már a rózsa. Ezek a dalok következnek. Csüri Sándor Frissét, majd Máté Otíliától hallgathatjuk meg, míg Morvai Károly és Füzi Katalin csárdását Boros Jolán énekli, Lakatos Sándorral és zenekarával. Előtte archív felvételről szól Ányos Laci szerzeménye, és ő maga lesz az előadó is, de mindezek előtt a hallgatóra kerítünk sort Kókai István és Murgács Kálmán szerzeményére. 1997-ből szól a dal Kós Jánostól és Ifjabb Sánta Ferenc zenekarától.

Egy éjszaka csak egy szárolt világít. Egy csillag van, a többi az nem számít. Nem kell nékem száz szerető, egy hű legyen. Azt az egyet száz helyet is szeretem. Ha felmegyek valamikor az égbe, rákjátok Szent Péterre, hadd értse, ha nem hoz rám,

tegnap előtt bizonyisten megesett. Feleségem szőrinszálán elveszett. A legjobban szeretném, hogyha többé nem lenném, csak úgy nékem nincsen olyan.

tenger két szemedbe, hogyha szeretem, nem csókot mesajnál, nem olyan, ha az emberek meglátják, hát az édesanyát, vadvirágos tanyán, oda megyek minyecskének anyán.

Rózsa Bimbó, Rózsa Bimbó. Szávoz Drihárd és Marcali Frigyes csádásának címe ez. Egy 2015-ös felvételről hallhatjuk majd a dalt Kalocsai Zsuzsa és Németh Csicsó József zenekarának előadásában. Erdély Mihály Bogyó Bogyó Szőlő Bogyó című csárdását pedig Busai Antal énekli el nekünk, akinek Lendvai Csócsi József zenekara játszik. Vágó Bernadett és Miller Zoltán Csorba Gyula és Szántó Ferenc andalgójával örvendeztet meg minket. Volt-e már szívedben fájdalom? A Magyar Zeneházában készült a felvétel 2022. decemberében, amikor a Dankó Rádió 10. születésnapját ünnepeltük egy gála műsor keretében. A művészek mellett Lakatos Miklóst és zenekarát is hallhatjuk. De előtte még Cselényi József dalol nekünk. Őszi rózsa, fehér őszi rózsa.

És ez volt a mai Hús csak prémás. El kell búcsúznom önöktől, hiszen hamarosan véget ér műsorunk. Valamennyi kollégám nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket, remélem, hogy egy következő alkalommal is velünk tartanak itt a Hús csak prémásban, a Dankó Rádióban. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok. Most Sándor Jolándalát hallgathatjuk közösen Jónás Gézai zenekar előadásában, a prímás Patai Zoltán azon a felvételen, mely a Duna Televízióban készült még 2023-ban. Viszont hallásra Morvai Noémit hallották.

0: műsorajánló. Jó pihenést! A Gankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén, szombaton, Juronics Tamás táncművész lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között a Szegedi Balettban eltöltött évek tanulságai, de szót ejtünk majd arról is, hogy miért vállalta 2007-től 2008-ig a Magyar Táncművészek Szövetségének elnöki pozícióját. Vasárnap Duba Gábor költő dalszövegíróval beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy mit érzett akkor, amikor férfiként egy nő lelkét kellett magára öltenie a Szabadon foglak című könyvének megalkotásakor, de az is beszélgetésünk témája lesz, hogy vajon mennyire érzi az idősödés előre haladtát irodalmi munkáinak mondani valóiban. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Töltsük együtt a nyarat, minden nap önök érték a Dunán. Még több zenével várjuk önöket minden egyes nap. Hétvégén, szombaton és vasárnap is számíthatnak zenés válogatásainkra. Régi idők kedvenc slágereivel, a legnépszerűbb nótákkal, valamint legendás előadóink felejthetetlen alakításaival várjuk önöket.
3: Önök kérték. Hétköznap 15 óra 25 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 20 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Jó estét kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Fehérvári Petra. 589-re emelkedett a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma, az ENSZ szerint több mint 50 ezren eltűntek. A mentő alakulatok csaknem 3000 sérült ellátása mellett tovább kutatnak a romok között. A munkát 35 nemzetközi mentőcsapat és több mint 100 mentőkutya segíti. A halálos áldozatok között külföldiek is vannak, köztük portugál, spanyol, brazil, olasz és kínai állampolgárok. Az ENSZ és humanitárius szervezetek sürgős nemzetközi segítséget és akadálytalan hozzáférést kérnek a mentési munkálatokhoz. A konfliktusokat emberhez méltó módon kell megoldani, nem erőszakkal. Erről beszélt 14. Leó pápa a Vatikánban tartott bíborosi tanácskozást megnyitó szentmisén. A katolikus egyházfő hangsúlyozta, a háború soha nem méltó az emberhez, és nem részesül Isten áldásában. A kétnapos konzisztóriumon a békéről, a közjóról és az egyház jövőjéről tanácskoznak a bíborosok. Az alaptörvény 17. módosításához beérkezett észrevételek 95%-a támogatja az országgyűlési képviselők mandátumának maximális időtartamát. Erről számolt be a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter azt írta, eddig 10 000 válasz érkezett. A javaslat alapján egy országgyűlési képviselő legfeljebb 12 évig tölthetné be a tisztséget. Az előterjesztők szerint a korlátozás a demokratikus megújulás szolgálja, és megelőzi a hatalom bebetonozódását. A véleményeket holnapig várják az egyeztetés.kormány.hu oldalon. Megszűnik holnap a közmédia jelenlegi vezetőinek megbízatása, miután megjelent a médiatörvény módosítása a magyar közlönyben. A jogszabály érinti a médiatanács elnökét, Koltai Andrást és a testület tagjait, valamint a Duna Média Szolgáltató vezérigazgatóját, Altoriai Anitát, és az MTVA vezérigazgatóját, Papp Dánielt is, aki már korábban lemondott. Az átmeneti időszakban a közmédia irányításáról Grósz Judit közmédiáért felelős miniszteri biztos gondoskodik az új vezetők kinevezéséig. A madármentés alapjaira hívta fel a figyelmet a nagy melegben a máji madármentő állomás. A hőgutagyanús napon fekvő madár árnyékba emelése után a tarkójára néhány csepp langyos vizet lehet csepegtetni, majd nedves zsebkendőre fektetni. Ha magához tér, a Csőrehegyére néhány csepp víz elé tálkában pár korty tehető, közben pedig hívni kell a madármentőket. Megdőlt a németországi melegrekord. A Szárvidék egy 10 fokkal volt melegebb ma késő délután, mint a valaha volt legforróbb napon. 41,3 fokot mutattak a hőmérők. Extrém hőséget jelentettek a Rajna vidékről és Bajorországból is. Az előrejelzések szerint a hétvégén a hőmérséklet az ország más részein, így Berlinben is eléri, illetve meghaladja a 40 Celsius fokot. A német meteorológusok szerint holnap megismétlődhet és akár meg is dőlhet a mai rekord. Itthon sok napsütés lesz eső nélkül, csak a középső és északkeleti tájakon lehet némi felhő az égen. A hajnali 14-20 fokról napközben 34-39 fokig melegszik a levegő. Keddig tovább fokozódik a hőség, akkor 40 foknál is melegebb lehet.
0: Táncházban. Talpon állvaló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vas

0: tegyen.
1: Jó estét kívánok! Ebben az évben ünnepeljük Kallós Zoltán népzenekutató születésének 100. évfordulóját. Így nem csak Táncházban című műsorunkban, de a Dankó Rádió népzenei műsoraiban is gyakran hallhatnak Kallós Zoltán gyűjtéseiből. De most például Balogh Marianna Variációk népzenére című hétvégi adásaiban Kallós Zoltán énekel. Táncházban című műsorunk végén is felcsendül Kallós Zoltán éneke, Kit csak úgy, mint Balogh Marianna műsorában az Ökrös Együttes kísér, de addig csak eredeti felvételek sorakoznak, melyeknek gyűjtője természetesen Zoli bácsi volt. Adásunkat egy gyönyörű mezőkeszűi dal indította Tóbiás Istvánné Veres Aranka előadásában, s most következzen egy másik, szintén keszűi dal Zsekán Istvánné Kis Erzsébettől.

Kallós Zoltán a mezőségi válaszúton született, így nem véletlen, hogy szűke pátriájának, mezőségnek zenéje igen közel áll szívéhez. A táncház mozgalomban nem véletlenül oly népszerű magyar palatka dallamai következnek. Először Juhos Mária és Juhos Mihály énekel, s aztán egy hosszú zenei folyamat következik a palatkai muzsikusok előadásában.

0: jókedvedből. Az én szívem olyan víg, mind akinek házaig. Az én szemem olyan kerek, ahányot lát, annyit szeret, de a szívem olyan igaz, ezek közül egyet választ.
1: Mondta nekem, édesanyám, országvilág lesz az ám, országvilág lesz az ám.

Magyar Palotka után, maradva a mezőségen, az Ördöngös Füzesi Zenekar felvétele Szoltáncházban című műsorunkban. A zenekart Mezei Ferenc Bece nevén Pikili vezeti.

Kallós Zoltán gyűjtéseiből eddig a mezőség legendás muzsikusainak felvételeiből hallhattak jó néhányat, s most következzenek moldvai énekesek. Először Ónodi Marika, majd Kallós Zoltán egyik legkedvesebb énekese, Demeter Antalné, Jánó Anna fúj egy-egy balladát.

A 100 éve született Kallós Zoltán jó néhány évig dolgozott Gyimesben. Itt találkozott a vasútépítésen dolgozó boncidai muzsikusokkal, kikkel 1965-ben ott Gyimesben készítette az első felvételeket. Most Pusztai Sándor, becenevén Szilaj, és Pusztai Endre vezeti a boncidai zenészeket.

kedves hallgatóink, Táncházban című műsorunkat mezőségi, válaszúti dalok zárják. Énekel az elmúlt század egyik legjelentősebb néprajzkutatója, folklorgyűjtője Kallós Zoltán, akit az Ökrös Együttes kísér. Munkatársaim Sztrányócki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Wolf Attila és adásmenedzsereink D. Szabó Ágota, Pálmai Szabolcs nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallott.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megbízásából készítette az MTVA. A pontos idő 21 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
1: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Kezdődik a Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei válogatása. Péntek lévén ma is lesz világzenei koncert. Hamarosan mondom, hogy ki lesz a főszereplője a ma 23 órakor kezdődő koncertnek. Jó rádiózás mindenkinek ma estére. Az első órában hallunk világzenét Reunionról, Christine Salem tolmácsolásában. Aztán muzsikál Stelios Petrakis krétai kvartettje, természetesen Görögországból, és a francia Alcazar zenekardalát is meghallgatjuk. Jó rádiózást mindenkinek ma estére. A Balkánon kezdünk a Divan Hana zenekarral. Tőlük ez az Emi.

180 perc alatt a föld körül. Világzenei válogatás minden este 9-től. Népek dalai a Dankó rádióban. I will not go down

did I die? Világzenei válogatásunk szól, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Az Indiai óceán egyik rejtett szegletéből, a Madagaszkártól keletre fekvő Réunion szigetéről származik a következő, Christine Salem, ő énekes, dalszerző. Az általa képviselt műfaj sem kevésbé egzotikus, egy szinte kihalt zenei hagyomány a Málóják képviselője, amely a sziget afrikai rabszolgáinak munkadalaiból és énekeiből gyökerezik. A hipnotikus erejű zene az ősöknek szentelt ceremóniák során játszott ritmusokra épül, és hívó felelgető énekkel kísért. Salem társadalom kritikus szövegeket adagol a kreol, madagaszkári és komóre szigeteki és szuahéli nyelven előadott dalaihoz. Miközben a hagyományos téglalap alakú nádcsörgőn a kajámnon kíséri magát. A művész azt gondolja a zenéről, hogy az a társadalom alapvető eleme, és ő azt mindig gyógyírnak, gyógyszernek tekintette. Kezdetben csak saját maga örömére muzsikált, úgy érezte, hogy ez az egyik legjobb módja lelke gyógyításának, de szerencsére azóta már sokan felfigyeltek rá. Következzen akkor most az Indiai óceán egyik rejtett szegletéből, Réunionról, Madagaszkár közeléből egy muzsika, Christine Salem felvétele ez, az Anu.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei kalandozások Dél-Amerikától Erdélyig, Afrikától Izlandig. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfél.

A Dankó Rádió világzenei válogatását hallják, ez a népek dalai. A négy tagú krétai zenekar Minosz király birodalmába vezeti vissza a hallgatóságot, nevük Stelios Petrakis Kretán Kvartett. Hangszereiken Kréta aranykorának dallamai köszönnek vissza, és vegyítik ezeket olyan különböző zenei műfajokkal, amelyek azóta a földközi tenger partjain fejlődtek ki. A zenekar frontembere Stelios Petrakis már 8 éves korában elkezdett ismerkedni a tradicionális krétai lírával, amely nem más, mint egy három húros hegedű, majd később a török és más görög zenei formák és hangszerek nagymesterévé is vált. A krétai zene iránti szeretete és csodálata késztette arra, hogy megalapítsa saját zenekarát, a Kretán Kvartettet. A banda célja, hogy a sziget csodálatos zenei hagyományaiból táplálkozva megismertessék a világgal a krétai zene minden apró részletének különlegességét, egyúttal inspirációt is adni ezzel más zenészeknek, és ösztönözni őket arra, hogy folytassák és vezessék tovább az általuk elkezdett krétai hagyományok felfedezését és átadását. Zenéjükben Kréta epikus dalai és siratói mellett gyakran hipnotikus tánczenét is játszanak, teszik mindezt hegedűn, lanton és dudán például. A hagyományos darabok feldolgozásai mellett pedig Petrakis saját szerzeményeit is becsempészik a repertoárba. Ezek nagymértékben tükrözik a frontember eklektikus érdeklődését. Következzen akkor Krétáról Stelios Petrakis zenekara 2021-es világzene a Dankó Rádióban. A címe Sirtos Apomoni.

Ezeket a zenéket akár autóvezetés közben is öröm hallgatni. Ezekre a zenékre összebújni is jó. Népek dalai a Dankó rádióban éjfélig.

Tankó Rádiót hallgatják. A világzenei válogatásban minden pénteken este koncertet hallhatnak 23 órától, így lesz ez ma is, ezúttal a Karaván Família koncerte szól majd. A 2004-ben alakult formáció az egyetlen olyan családi zenekar, amelynek hangzása a szülők és gyermekeik közötti emberi és zenei összhangra épül. A cigány vokális hagyományok nyomán kialakított repertoárjukkal bizonyították, hogy a cigány zene intelligens, szellemes, bölcs és befogadó is tud lenni. Dallamaik forrása nem egy tájegység vagy egy roma népcsoport, hanem az egész európai cigány kulturális és zenei örökség.

0: cigány zenei stílusok mellett bátran használják és ötvözik a különböző zenei műfajokat, amelyeket könnyedén befogadhatóvá varázsolnak. A sokszínűség mellett azonban a Karaván Família képes megőrizni saját stílusát, amely egyszerre fiatalos és hagyománytisztelő, szórakoztató és szerethető.
1: Készi Andi Beriluga, Kucsori Tejlási Róba, Kucsori Tejlási Róba.
0: A Karaván Família koncertjét ma este hallgathatják meg 23 órától itt a Dankó Rádióban.

világ dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Korok, népek és kultúrák találkozása. Népek dalai a legjobb világzenékkel ma este is a Dankó Rádió.

0: Hamarosan 10 óra folytatódik a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Egy kiváló Cserepes Károly remixet játszunk már is.
1: A pontos idő 22 óra. Népek Dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Újra szólnak a világzenék a Dankó Rádióban. A Népek Dalai korábbi műsorait újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A Mediaclick egy alkalmazás is, ingyenesen letölthető az áruházakból. Amire pedig ebben az órában számíthatnak, biztosan szól egy dal a kiváló világzenei előadó művésznőtől, Angeli Kidjo-tól, Benimből. Aztán hallunk dalt a norvég Sinika Langeland tolmácsolásában is, és persze afrikai világzenével is készülünk ebben az órában. Meg lesz latin muzsika is, de most egy remix Cserepes Károlytól. Íme tőle a Vlasco Colo.

Rádió népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Não vanha

Dankó Rádió világzenei válogatása szól, ez a Népek dalai. Következik most egy benini énekesnő, Angeli Kidjo, a háromszoros Grammy-díjas előadó, aki a BBC szerint az 50 legjelentősebb afrikai személy egyike. 2018-ban a Talking Heads egyik lemezét, a Remain in Light-ot vette fel újra, persze erőteljes nyugat-afrikai hatásokkal kiegészítve. Az eredeti lemezt még a 80-as években hallotta, de fogalma sem volt arról, ki az előadója. Aztán 2016-ban, amikor a lemez egyik dalát dúdolta, férje felismerte, hogy ez egy Talking Heads dal. Aztán meghallgatta az énekesnő újra a lemezt, és elhatározta, hogy feldolgozza az egészet. Egyrészt szerint a lemez társadalmi üzenete ma is ugyanolyan aktuális, mint 1980-ban volt. Másrészt szerette volna bevinni a rock and roll-t Afrikába. Azt mondta, meg akarta tartani az eredeti szellemet, de közben vissza is vinni Afrikába, hiszen az eredeti albumnak is vannak afrikai hatásai. Következzen egy dal most erről a lemezről. Angeli Kidjo énekel, David Byrne, Brian Eno, Chris Franz és Jerry Hall szerzeményez. 1980-ban készült a Talking Head zenéje, ezt világzenésítette a benini Angeli Kidjo. Íme a Once in a Lifetime.

A Dankó Rádió világzenei válogatása szól, ez a népek dalai, nagyon sok különleges muzsikával. A következő néhány percben Skandináviába ugrunk. Jön egy norvég énekesnő, úgy hívják, hogy Sinikka Langeland, aki állítólag finn gyökerekkel is rendelkezik. Minden esetre hangszere a citerák családjába sorolt kantele, a finn folk tipikus hangszere. Bár Langeland több jazz lemezen is szerepel, őt alapvetően folk énekesként ismeri a zenei világ. 2021-es korongján ragaszkodik egész Skandinávia hagyományaihoz, és próbálja visszavinni hallgatóit a zene ősi rétegein keresztül, egyenesen a teremtés szent pillanatáig. Sinikka Langeland önmagát kíséri hangszerén, a lemezborító szerint 5, 15, illetve 39 húros kantelén. Most hallgassuk a Dankó Rádióban Sinikka Langeland kantelejátékát Norvégiában.

borból, vízből mértékkel tölteni, gyöngyöt dobálni, semminek örülni, sóhajtva rossz ruhákat ölteni, s akarsz, akarsz-e játszani, akarsz

0: akarsz játszani, akarsz játszani.
1: A világzenei válogatás szól, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Ma este is lesz nálunk koncert, ahogy a minden pénteken, ezúttal a Karavál Família koncertjét hallhatják. A családi formáció 2004 óta közvetíti a hagyományos cigányzenét modern formában. Koncertjeikkel bejárták szinte egész Európát, és rendszeres vendégei itthon is hazai kluboknak, fesztiváloknak, rendezvényeknek. Olyan előadókkal dolgoztak együtt, mint Bobán Márkovics, Balogh Kálmán vagy Harcsó Veronika. A csapat autentikus népzenei feldolgozásokat játszik az anyanyelvű cigány folklór különféle dialektusaiból, hitelesen egyéni hangon. Programjukban cigány népdalok is szerepelnek a Balkántól Andalúziáig, saját stílusokra formálva, így például a Mississippi Blues, a flamenco, a rumba és a balkáni cigány zenei elemek mind-mind megtalálhatóak zenéjükben. A Karavál Família zenekar különlegessége az egyéni stílus és repertoár, valamint a családi zenekari felállás. Nagy István első formációját, a Karavánt 2002-ben alapította feleségével, Icával. A zenekar első CD-je még akkor megjelent a világhírű szerb cigánytrombitás Bobán Márkovics közreműködésével. Aztán az együttes kibővült a zenész házas pár gyermekeivel, akik szüleik mellett szinte belenőttek a zenében. István 1991-ben született, többek között gitározik, énekel és kannán is játszik. Nicolette 93-as születésű, ő énekel, táncol és gitározik. A Karavál Família igazi családi folk zenekarként működik. A Karavál Família koncertjét ma este hallgathatják meg, 23 órától itt a Dankó Rádióban.

Dankó Rádió népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

0: Rövidesen 11 óra, folytatódik a Népek Dalai a Dankó Rádióban, és indul a péntek esti világzenei koncert. A színpadon hamarosan egy kiváló hazai családi formáció, a Karaván Família.
1: A pontos idő 23 óra. Népek Dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat, folytatódik a Népek Dalai, ez a világzenei válogatás. Péntekenként 23 órától világzenei koncertet hallhatnak nálunk, ezúttal a Karaván Família lép már is a színpadra. A 2004-ben alakult formáció az egyetlen olyan családi zenekar, amelynek hangzása a szülők és gyermekeik közötti emberi és zenei összhangra épült. A cigány vokális hagyományok nyomán kialakított repertoárjukkal bizonyították, hogy a cigányzene intelligens és szellemes, bölcs és befogadó is tud lenni. Dallamaik forrása nem egy tájegység vagy egy roma népcsoport, hanem az európai cigány kulturális és zenei örökség. A dalokban a különböző jellegzetes európai cigányzenei stílusok mellett bátran használják és ötvözik a különböző műfajokat, amelyeket könnyedén befogadhatóvá varázsolnak. A Karaván Família Gypsy Crossroads című tavaszköszöntő koncertjét 2023 áprilisában rögzítették kollégáink a Fonó Budai Zeneházban. A koncerten közreműködött Balogh Kálmán cimbalmon és Marosi Zoltán harmonikán. Hallgassuk akkor őket a Dankó Rádióban ma este színpadon a Karaván Família.

Nagyon-nagyon szépen köszönjük. Most viszont következzen a Párogyesz című dal lesz, összeállítás lesz. Az első fele az egy romániai lautár zene valójában, a második fele az pedig magyarországi cigány pergető. Ezeket gyúrtuk össze a mi családunk ízlése szerint. És akkor szóljon ez, hogy jég!

Nagyon-nagyon köszönjük. Most pedig szeretnénk eljátszani egy érdekes dalt, ami valójában egy dél-franciaországi katalán cigány rumba lesz. Adjelepo, adjelepo, adjelepo.

Köszönjük szépen! Marosi Zoli, harmonika. Balogh Kálmán, cimbalom. Nos, ha már így elkezdtünk nemzetközi vizekre evezni, akkor folytatjuk a másik irányba. Most orosz cigány dallamok következnek, orosz cigány zenét fogunk játszani. Az első fele az a legújabb lemezünkről származik, Csácsi Vorba, ez a címe. A második fele az egy régebbi, közismertebb orosz cigány dallam lesz.

0: A Dankó Rádióban ma a Karaván Família koncertjét hallják.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönjük. Balkáni cigányzene következik. Egyébként az a címe ennek az összeállításnak, hogy Milaj, ami azt jelenti, hogy nyár, és akkor úgy kezdődik, hogy jöjjön.

Nagyon-nagyon szépen köszönjük! Nagyon szépen köszönjük! Hamarosan a kis műsorunk vége felé közeledve most felkonferálok egy olyan dalt, ami egy különleges kis összeolvadása két műfajnak.

0: hallottam?
1: Annyira nem hallottam.
0: Én sem nagyon. Elvisznek itt a színpadon, mást hallom.
1: Pedig lehet bátrabban, meg hangosabban, mindjárt megpróbáljuk előre.

szépen köszönjük. Lassan eljött az ideje, hogy bemutassam a zenekar tagjait. Ez a fele valójában a családom. István, basszusgitár, ének. A fiam,

0: szépen köszönjük.
1: Az én fiam is.
0: Ez igaz. De hát ugye a család mellett most vannak itt vendégművész barátok is. Egyikük nem más, mint Balogh Kálmán cimbalomművész.

Mit voltak a lányok? A feleségem Farkas Ica.

péntek esti koncertet hallották a Dankó Rádióban, a Karaván Família játszott az elmúlt egy órában. A felvétel 2023. április 15-én készült a Fonó Budai Zeneházban. Közreműködött a koncerten Balogh Kálmán cimbalmon és Marosi Zoltán harmónikán. Világzenei koncert legközelebb jövő héten, pénteken este, 11 órától itt a Dankó Rádióban. Most pedig hamarosan éjfél, és itt a búcsú ideje. Kedves hallgatóink, örülök, hogy bennünket választottak ma is. Hétvégén sem maradnak világzenék nélkül. Szombaton és vasárnap Popovics László várja önöket. A gyártásvezető Sztrányóczki Imre, a hangmérnök Gorzsás Gábor volt. Műsorunk zenei listáit keressék meg a mediaclick.hu weboldalon. A szerkesztő műsorvezetőt Szabó Tamást hallották. További jó rádiózást, kellemes hétvégét!

Magyar Zene Rádiója. A pontos idő éjfél.

Itt a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Köszöntjük hallgatóinkat! Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

rabságomat, ej, hajj, rabságomat!

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Ha ír majd édesanyám, írjon a

Ráchoz nem kell kocsiló, gyalog járunk hazajó, amíg csak nem süt a nap a szemünkbe, aztán majd fogva este pénzt teszünk a zsebünkbe, összebújva húzatjuk a fülünkbe. Ráchoz nem kell kocsiló, gyalog járunk hazajó, amíg csak nem süt a nap a szemünkbe.

0: szeretőt találunk.
1: Dankó Rádió. Körmenden FM 103,6. A magyar zene rádiója.

0: A pontos idő 1 óra. Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. 20 csak prímás. Nótacsokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
1: Kimegyek a temetőbe. Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! A Magyar Zene Rádiójának 20 csak prímása most kezdődik. Ha tehetik, tartsanak velünk a következő 1 órában is. Bokor János énekli el nekünk Zsigmond István hallgatóját Déki Lakatos Sándor zenekarának társaságában 1997-ből. Utána archív felvételről 2 dalt is meghallgathatunk Cselényi Józseftől és Farkas Jenő zenekarától. Ez a 2 dal a pántlikás kalapon fújdogálja a szél és a vékony deszka kerítés. Kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok!

Én Istenem, jaj, de karcsú teremtés. Se nem kicsi, se nem nagy, itt meg hozzám van.

Ördög bújt a vonóba. Lepsényi Pergel Géza és Németh Gyula frissével találkozhatunk hamarosan a Duna Televízió egyik 2022-es felvételéről. Koltai Lászlót és ifjabb Berki Béla zenekarát halljuk nem sokára. Előtte pedig Polgár Tibor és Kerekes János csádásával Jenei Gábor örvendeztet meg minket. Szépen szól a magyar nóta. A 2018-ban készült felvételen Bangó János zenekara játszik.

folytatásban három Dankó klubos felvételt játszunk önöknek. Az első Körmenden készült, a második Nagybajomban, a harmadik pedig Budapesten, a Várkert bazárban 2017. december 22-én. Akkor ünnepeltük a Dankó Rádió 5. születésnapját, méghozzá egy nagyszabású jubileumi gálaműsorral, ahol többek között Tarnai Kis László is énekelt. Páros élet a legszebb a világon. A művész úrnak, Dankó Pista és Pósa Lajos csárdását ifjabb Berki Béla zenekara játsza el. Előtte Farkas Rozikát halljuk dalolni, látod babám azt a tearózsát. Csóka Gyula és zenekara muzsikál a művésznőnek, míg Karcagi Nagy Zoltánnak, ezekben a pillanatokban már is Hankó József zenekara muzsikál, jöjjön Gömöri Sándor dala, Maros Menti Fenyves Erdő.

0: páros élet a legszebb a világon. E párosában él a madár vazágon. Nem bánom én, akármit is beszélnek, fülem mellett elevesztem a szélnek. Őszi szellő szakadt el, bánatomat tagadt el, mert páros élet a legszebb a világon. Nem bánom én, akármit is beszélnek, fülem mellett elevesztem a szélnek. Őszi szellő ragadt el, bánatomat tagadt el, mert páros élet a legszebb a világon. Csak azért se búcsulok, jó kedvet a pacsirtától tanulok. Rendálom én akármire ezután, terem még a dózsa szekvű tulipán. Dalolok a madárnak, kacagok a világon, de csak azért se búcsulok. Rendálom én akármire ezután, terem még a dózsa szekvű tulipán. Dalolok a madárral, kacagok a világon, mert csak az étse busul. De nem bánom én akármilyen ezután, terem még a rózsaszeg fütulében. Dalolok a madárral, kacagok a világon, mert csak az étse busul. Nem bánom én akármilyen ezután, terem még a rózsaszeg fütulében. Dadolok a madárral, kacagok a világon, csak a lépcse búcsulok.
1: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
2: És mindig várom a vásárhelyi híres promenádon.
1: Népzenék.

az én rózsám rózsaszín szoknyája. Éltető Ákos csárdása szólta az iméntiekben, itt a Dankó Rádió Húscsak prímásában. Bányai Mártonnak az a prímás muzsikált együttesével, aki 2023-ban átvehette a Dankó Rádió cigányzenei díját. A folytatásban, itt a Húscsak prímásban már is Szüllős Jemese dalol. Az a muzsikus, az a prímás zenél a művésznőnek zenekarával együtt, aki 2025-ben vehette át a cigányzenei díjat. Úgy nézek rád, mintha címmel hamarosan tehát Kalmár Tibor hallgatója szól. Utána pedig Mangó Margittól meghallgathatjuk Sasnáci és Pápai Molnár Kálmán csárdását, melynek címe Szakadozott rongyvonódat, mit sajnálod?

magamat ne tudja. Másnak adta jegykendőjét, de én azért nem kusmok miatta. Utcán szakteli hangos jó kedvem van, hogy a búmat bánatimat ne tudja.

mancsa, volette is csapodál. De amplom járom, sosem voltam, ezután se kell nékem az imádság. Szakteli hangos jó.

0: látja.
1: Flóra románt Ördögcsárdás. Nem sokára Rácz Laci szerzeményeit Ifjabb Sánta Ferenc zenekara muzsikálja el nekünk. Újvári Marika egy szentírmai elemér által megzenésített Petőfi Sándor verset tolmácsol, Tízpál Csókot címmel majd Nyári László zenekara muzsikál. Ez a felvétel a Dankó Rádió Jó ebédhez szól a Nóta című műsorában készült 2021. augusztusában. De még ezt megelőzi egy másik felvétel, mely 1970-es. A vezető prímás Berki László a Magyar Állami Népi Együttes zenekarának élén és Kovács Apollónia hangjában gyönyörködhetünk. Élek veled, Ladi-Ladi!

Acı çok, acı çok, acı çok. Ya işte ne, niçin?

Fehér sejem csipkés szélű, drága kicsi kendőről énekel a folytatásban Kádas György dalában Kós Éva. Majd meghallgathatjuk a Leszakítják a rózsát a szagáért, a Rózsa rózsa labda rózsa levele, a Csak-csak-csak az esik nékem keservesen, és a Piros alma csüng az ágon című dalokat is. A művésznőnek 2024-ben Torockón készült felvételünkön Miskolci Balogh Zoltán zenekara játszik. Szeretőm még nincsen. Gáspár Annitól és Lakatos Miklós együttesétől halljuk majd Borzó Miska és Marcali Frigyes andalgóját. Kubányi György csárdását ezt követően Vörös Sári énekli 1971-ből. Nincsen abban semmi szégyen. Berki László zenekara muzsikál hozzá, akiket majd Baranyai István együttese követ, Kapi Gábor kíséreteként. Meghallgathatjuk majd Radics Béla frissét, A faluban nincs több kislány, csak kettő címmel.

A faluba

továbbiakban két olyan felvételt is meghallgathatunk, melyek a Dankó Rádió Jó ebédhez szóló nóta című műsorában készültek. Először Tolnai András és Csóka Gyula zenekarának előadásában Füredi Mihály hallgatóját végigmentem az Ormódi temetőn. Majd Dankó Pista Egy cica, két cica című frissét Fonyó Barbara énekli, akinek Tordai Zoltán zenekara muzsikál. E két felvétel között pedig Boros Jolánt halljuk egy csádás előadójaként, Fattyú Gyertyát égen.

Kedves hallgatóink, eljött a búcsú pillanata, hiszen nem sokára véget ér mai húscsak prímásunk. Valamennyi kollégám nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak továbbra is a Dankó Rádióval, hogyha tehetik, a Mi mozog című dallal búcsúzunk, valamint Jónás Géza zenekarával. Az együttes élén a Duna Televízió egyik 2023-as felvételén Patai Zoltán prímás muzsikál. Köszönöm még egyszer a figyelmet, Morvai Noémit hallották, viszont hallásra!

Pontos idő 2 óra. Most a Dankó Rádió tegnap esti műsorának ismétlését hallják. Táncházban. Talpon álló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.